0: Rádió.
1: Mondd azt, hogy soha se féljek, mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat,

Minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Várják a voksokat az év madarára, visszafognák az éjjeli dorbizolást Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Álom című kiállítás az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarszka. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban, a vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt még a Dunántúlon előfordulhat eső, zápor, zivatar, délután pedig az Alpok alján és az északi középhegységben is lehet lokálisan csapadék, de az ország legnagyobb részén száraz idő marad. A szél csak zivatarok környékén erősödhet meg. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A legmelegebb órákban ne legyünk sokat a tűző napon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, jövő héten is dolgozik az országgyűlés. Elhunyt Szántó Imre, a legendás öcsi bácsi. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, és szó lesz az idei költségvetésről is. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindent, például állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
2: Vége az éjszakai italozásnak Makarskán, a közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. Az ottaniak ugyanis megelégelték, hogy a turisták a nyári estéken az óvárosban és a strandnál összegyűlnek, italozgatnak, hangoskodnak és szemetelnek, emellett rongálnak is. Így este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre viszont nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Elhunyt a legendás öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani, inkább a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
2: Folynak a javítási munkálatok az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Alsó-Némedi közelében, az 5-ös főúti és az M5-ös autópálya csomópontok közötti szakaszon, a 26-os és a 28-as kilométer között, a középső és a belső sávban. A forgalom a külső sávban halad, a torlódás már most 1-2 kilométeres. Ugyancsak javítási munkálatok folynak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Adta hírul az úti inform. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, jó reggel! Drága kollégák először is, drága hallgatók másodszor is, és jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Aki a kollégák csoportban van, jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ezek a rovátkák a fejeden, ezek valami...
1: Ez egy hajpánt.
0: Ez egy hajpánt idézi elő. Aha, aha, aha. Úgy nézel ki, mint Rihanna, amikor még szegény volt.
1: Úristen, majdnem kicsúszott valami a számon, de olyan őszintén. Ezt, imádom ezt a hajpántomat, ne vedd el tőle.
0: Nem veszi el tőle senki, tőle sem.
1: Jó.
0: Jó. Na mindegy, csak ennyi, ez nem akart bántó lenni.
1: De az lett. Tudd meg.
2: Ez a felsővel együtt ilyen 90-es évek Bravo magazin, én azt éreztem, ilyen tök hangulatos. Igen.
0: Kiből mit hoz elő? Belőled, Évi?
1: Anett? Semmit.
0: Jó, Lacika?
3: Okay. Én már reggel, én voltam az első, aki megcsodáltam a haját. Az egyszerű tökéletesség.
0: Szerintem ugyanazt mondjuk, mint.
3: Tudod, hogy én meg főleg.
0: Jó.
1: De mi bajotok van vele?
0: Semmi. De faszod, semmi. Hát ez egy dicséret volt. Igen.
1: Hát ne haragudj, engem soha ne dicsér már meg.
0: Nem szoktalak.
1: Tudod, ez a dicsérjen téged a Bocskor Gábor. Az hagyjuk ki.
0: Na jó, akkor SMS-eket nézek inkább. Jó reggelt, tegnap 20:45-kor, mivel Bocsi tegnap elnevezte a nemeket, és volt negyed óra a meccsig, mondom szülőnek, nemző, kanos. Azt mondta a szülő, erígy a csába meccset nézni, maradt a sör. Nem értem, de nem baj, apával, anyával beszélgettél?
2: Nem tudom, ez mi lehetett. Lehet.
0: Jó reggelt, Bocskor Tím, a tegnapi adás kapcsán jutott eszembe, mikor Évi mondta, hogy menne hozzá darazsat írtani. Úszott már a róla elnevezett emlékmedencében? Ankona 23 fokos, a nagykozári fuvaros kérdezi. Évi nem úszott a róla elnevezett medencében, Évi nem fog úszni senkinek. Ő ezt elmondta. Ugye, te befejezted Doverben, és azt mondtad, hogy senki kedvéért nem úszol többet.
1: Ez teljesen így van. Ez teljesen. Ja. Tehát, hogy ha bármikor lesz nála csapatépítő, akkor erre se számítsatok. De nem én számítunk. Nagyon szívesen megtartom nektek a versenyt, meg időmét, tehát, hogy viszek stoppert, megnézzük, hogy ki mennyi idő a teljesítés, erről be tudok számolni.
2: Igen, pedig a Voga János versenyezni akart veled annak idején egyet, és nagyon, nagyon különböző, már sértő módokon is invitált, de nem akartál bejönni.
1: Nem ilyen. Megyek sehogy. Vízbe.
2: Igen.
0: Nem, az én teljesen elfogadtam. Hát miért is kéne neki?
2: Persze.
0: Jó, jó reggelt, mivel semmi megfelelési kényszer nincs bennem egy barátom esküvőjére, nem megyek el. Szerintetek ez bunkóság? Vagy szerintetek is bunkóság? Én nem gondolom, annak köszi.
1: Szerintem az. Ez
0: nem. Igen, az. Szerintem ez teljesen oké.
1: Ha meg lett híva, és ráadásul a barátja. Barát. Igen, itt a barát szó a legfontosabb.
2: Nekem erre van egy elvem.
0: Na mondd.
2: Én ez elmúlt években nagyon sokat lemondtam. És azért, mert elmondtam, hogy nagyon szeretlek titeket, de egyszerűen én ezt nem bírom ki. Azt a gicses eseményt, aha, azzal a közepes kajával, annyit bulizunk, annyit szeretjük egymást, annyiféle minden örömet okozunk egymásnak.
0: Ezekkel az érvekkel?
2: Ezekkel az érvekkel.
0: Hogy vannak amúgy ők most?
2: Általában
0: az nagyon esemény, igazad van egyébként, tehát teljesen
2: az esemény férfi tagjai ők elfogadták.
0: Aha.
2: A női tagjai az más tészta.
1: Vajon miért?
0: De nem vajon miért, tökre igaza van a Gyurinak. Minden ilyen rendezvény, a tisztelt a kivételnek tegyük hozzá, de ezek ugyanazok. Ott kierőködnek magukból valami kaját, jön az izé, ez senkinek semmi kedve. És elmész, és végigasszisztálod az egészet, jó esetben berúgsz, de csak akkor rúgsz be, ha tudod, hogy kerülsz haza. Tehát ez egy bonyolult dolog vendégnek lenni esküvőn. Plusz, ne felejtsük el, költséges. Tehát azért, mert te meghívsz, az nekem 150 ezer mínusz. Érted, mert te neked van kedved engem meghívni. Ne hívd meg!
1: Én értelek, nem fogom.
0: Vagy fogadd el, hogy nem megyek.
2: Ezért hív meg.
0: Fogadd el, hogy nem megyek. Ez tökre igaza van.
1: Rendben, Gábor, de amikor valakivel olyan viszonyt ápolsz, akkor az a másiknak ez sem már rosszul, amikor te nem akarod vele a nagy napját együtt tölteni.
0: Ez sem rosszul, ez oké, okay, hát ez benne van, ez sem
1: igen,
0: rosszul.
1: Ne, most ne a pénzről, meg ne az anyagiakról, hanem az, hogy ő készül neki a nagy napja, meg akarja veled osztani. És évtizedeken keresztül a barátod volt, és te meg azért, mert nem érzed ott jól magad, mert nem tudsz berúgni, mert nem tudom, hogy érsz.
0: De azt az egyet tudok.
2: Ez az egy menekülő van ilyenkor, igen.
1: Szerintem ez tök tiszteletlen dolog a másikkal.
0: De azért te itt már vidéken meleg írsait? Na jó, mert én tudom, hogy miről beszélek.
1: Én is.
0: Meleg írsaitól berúgni egyrészt szörnyű, másrészt bűn.
1: Igen. De egy nap.
0: Egy nap, igen.
1: Egy nap meleg írsait.
0: Elmenni valami ótvaros szállodába.
1: De nem, nem, egy napot csak kibírsz.
2: És még egyébként rosszabb nem esetben bírsz. Még ilyen videókat is nézhetsz róluk, gyerekkorukban ők milyenek voltak.
0: Azt nem
2: szeretem, azt tényleg ezek a gicses dekorációkkal.
1: Esküszöm, Gyuri, ha lesz esküvőd, ugyanezt fogjuk
2: nem
1: mondani.
2: Lesz.
1: Ja, hogy nem lesz.
2: Szerinted ezek után lesz?
1: Hát ezek után ne vállalt be, ne szétszedünk.
0: Szóval teljesen igaza van a Gyurinak, csak a kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, hogy ne sértődjön meg a barát.
4: Megmondom, sehogy. Őszintén sehogy. Tehát meg fog sértődni, és joggal.
0: Akkor ennyi.
2: Akkor ki kell találni valami kamut.
0: Ki kell, ja. Éppen Albániában leszek.
2: Igen.
0: Persze. Szamárvásáron. Az évi nagy Szamárvásár.
2: Csak nem húzhatjátok keresztbe ezt a programot. Egyszer van egy évben.
0: Egyszer van Szamárvásár Albániában. Na mindegy. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt. Ha Argentina lesz a világbajnok, igazán nagy bajba leszek, ugyanis még Görögországban tettem egy hosszú távú fogadást, és már csak a végső győztessel rakott tipp hiányzik. Ha nyerő a szelvény, olyan lesz az összeg, hogy érdemes visszamenni érte, mi persze nem lesz nagyon ellenemre. Az OPAP, ottani fogadó iroda 3 hónapig fizeti ki a nyereményt, vasárnap este minden kiderül. A McLaren-es üzeni. Valaki üzeni, hogy olyan volt ez a megelőző 2 hét, nem volt se zöldséges SMS, se McLaren-es, utóbbi is pont olyan semmit mondó, nem a műsor tematikájához kapcsolódó, mint az előbbi. És ez az SMS a tőled, ez mi? De akkor ezt hogy minősíted?
2: Na.
0: És a McLaren-est meg személyes védelmembe veszem. Nekem ő olyan, mint egy szappanopera. Bármiről is ír, 3 sorban leír egy sztorit. Erre kevesen képesek, te sem egyébként, mint látom. És az a sztori az A-tól Z-ig megállja a helyét. És nekem tényleg egy ilyen folytatólagos történet, benne vagyunk. Nekem ez olyan, mintha lapozgatnék egy képregényt, vagy valamit.
2: Bizony, ha kitalálja, ha nem, tanulhatna tőle a többi SMS-t.
0: Pontosan. Pontosan. Na, akkor sziasztok, szerintem jó és izgalmas meccs volt. Anglia sokáig jól játszott, de Argentina a végén fordított, és megérdemelten nyert. A hajrá döntött. Igen, ezt tudjuk. Én az első fél időt láttam, és a másodiknak az összefoglalóját láttam ma reggel. Megint csak Thierry Henry és Zlatan Ibrahimovic kommentálásával. Láttál valamit, Évi?
1: Nem, az összefoglalót néztem meg most, de én is azt olvastam, hogy Anglia nagyon jó volt az első fél időben, és Argentina ugyanazt hozta, amit ugye Egyiptom el szembe, meg most így a VB alatt, tehát hogy ezeket a második fél időket nagyon-nagyon megtolta.
0: És egy Gyuri nevű SMS-ezővel kell, hogy nagyon egyetértsek, azt mondja, hogy Ronaldo fan vagyok, de azt kell mondanom, Messi a valaha élt legjobb focista. Ez szinte hihetetlen. Lautaro fejére úgy rakta oda a labdát, hogy öreganyám van a kapu előtt, az is gólt lő. Az angolok összeszarták magukat 1-0-nál, olyan nyomást kaptak, Argentina világbajnok 100%, a szívük viszi előre, és van egy varázslójuk, Messi 2 gólpassz, nála van a labda, varázsol, stb. Az a helyzet, hogy én nem szeretem Messit meg tényleg, amikor a lézreklámban nem tudott egy mondatot sem mondani, mint ugye ezt tudtam parodizálni nektek, de amit a labdával művel, az tényleg emberfeletti, az UFO. Bocsánat.
1: Mondjad.
0: Nem, csak egy gondolat még, hogy lehet az, hogy ez a zseni focista jelenleg egy olyan országban futballozik, ahol senki nem kíváncsi a futballra. Tudom, hogy tök jó volt, meg a Beckham a főnöke, meg minden most az Inter Miami. Hát ez a Manus, ez most leiskolázza az összes top klubnak a focistáját.
2: Nagyon durva.
1: Azért, mert az európai labdarúgás az arra épül, hogy 90 percen keresztül végig statisztika alapú labdarúgás van. Nem tudás alapú. Tehát te ugye a tudást látod most, de itt meg számok alapján veszik a játékosokat Európába, és abba már nem fér bele. Legalábbis azt mondják.
0: De mi a különbség? Nem értem.
1: Hát az egyiknél az, hogy ugye mérik, hogy mit tudsz, és azonnal leszednek a pályáról, ha például a púzusod vagy bármi azt mutatja, hogy te már nem vagy képes erre. Miközben Messi az Inter Miami-nál pedig nem igazán szedik le, mert azt mondják, hogy maradjon minél tovább a pályán, és legyen ott. És,
0: de
1: és
0: hogy mit lehet is? Valaki ilyen zseni egy VB-n, amikor csak, idézőjelben, csak az Inter Miami-ben focizik?
1: Azért, mert szerintem az európai labdarúgásnál annyira kiéleződött, és annyira nem ki akarták tenni, egyszerűen nem szeretik már azt, hogyha valaki öregszik. Az Inter Miami-nál meg nem volt probléma.
2: Bizonyos korban annyi
1: azt mondják, hogy Ronaldon, és menjen el a Szaúd-Arábiába, holott egyébként szerintem simán elférne bármi.
0: Egyébként elfért volna, így van.
1: És Messi is elfért volna.
0: De Messi tényleg UFO. Tehát ez, amit tegnap láttam, és én csak az első fél időt láttam, ezt nem hittem el. Komolyan.
1: Igen, és egyébként azt láttátok, és nézzétek meg, hogy két gólpasszt adott a 85 és 92. percben, hogy az utolsó 10 percben valahogy ez az Argentina összeszedi magát, és szerintem szándékosan akarja a végén megnyerni a meccset, hogy utána már ne tudjanak reagálni.
0: Jó, ez hülyeség.
1: De miért Egyiptomnál? Hát,
0: ki az, aki kockáztat, hogy jó, most még nem rugott gólt, ez még csak a 82. perc, még mindig nem rugott gólt, mert ez a 87. perc, most a 90, jó, mennyi lesz a rájátszás, na, most rugott gólt. Ez nem így
2: megy. Még ezt roncsd el, majd a következő.
1: Nem elrondás, de azért nézzétek, tehát azért
0: ez hülyeség.
1: Két-három meccset nézzél vissza.
0: Jó, most magadból indulsz ki, hogy engedted nyerni az amerikait, azért megtévezd, ez nem az. Ez nem az a játék.
1: Az angolok megrugták az első gólt, és teljesen más játékot folytattak.
0: Mindenki más játékot folytat a játék állásától függően, ez így
1: hát,
0: van.
1: Hát akkor miért nem rugott még egyet, és akkor könnyebb lett volna.
0: Mert nem tud, nem érted? Ugyanúgy Argentina se tud, csak Messi, aztán valahogy mégiscsak bevarázsolta.
1: De hogy? Miért a 90. percben fáradt vagy, már semmi koncentráció, de ezt megtették volna a 10. is.
0: Na és miért nem tették?
1: Hát ez egy nagy kérdés, ezt én is kérdezem.
2: Ja, hogy
0: tehát, tehát az argentinok akkor rúgnak gólt, amikor akarnak?
1: Én már azt mondom, hogy
2: nem
1: igen.
2: Nem akartak. Húzták az időt.
0: Igen.
1: Majd ugye? Figyeljetek.
0: Nem, majd figyelek.
1: Majd megkérdezek valami labdarúgó szakértőt, csak...
0: Csak most... ne ezeket az álmosokat az M1-ről.
1: Hát, azért mondtam, hogy keresek valakit.
0: Jesszusom. Gratulálok Anett kitartásához a Hungaroringen. Korához képest jó formában van. Puszi neki, Dr. G.
4: Nagyon szépen köszönöm. Egyébként én is büszke vagyok magamra.
0: Jó reggelt, üdvött Tankcsapdás Pityu, szávasz Pityukám. Jó, akkor időjárás Anettől. Azt mondja ő, hogy mozgalmas nap előtt állunk, országszerte sok napsütés ígérkezik, de lesznek felhősebb időszakok is. A Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, 29 és 35 fok között lesznek a maximumok. Walter névnap van ma. Mi szimpla V-vel írjuk a Waltert?
4: Igen, hát így van.
0: Jó, mert oké. Okay. Mint a Jennifer Dézsével, ugye?
2: Jó.
0: 52 éves lett Valko Eszti.
4: Isten éltesse. Pont tegnap volt. Lehetett vele nyerni egy bocsizacsit.
0: Így van. 57 éves ma Kárász Zénó, a Familia Kft. Ádámja, csak hogyha valaki nem tudná. 68 éves Michael Flatley. Igen, de valami van a csípőjével, ugye már nem nagyon ropja, viszont kiküldi a fiatalokat a színpadra, és akkor ő néha meghajol, hogyha ott van a városban. Ez egy nagyon nagy franchise, amit csinált.
2: Tovább örökítette szépen.
0: Igen. Én egyszer voltam egy Michael Flatley előadáson, akkor nem tudom, milyen stadion volt, Népstadion volt talán. Na mindegy is, és akkor ő volt még ott középen, ugye a 80 ezer táncosával, az lenyűgöző volt. Azért az volt. 115 éve született Ginger Rogers, amerikai színésznő, táncosnő, Fred Astaire, legendás táncpartnerek. Hú, milyen jók voltak együtt, azt a mindenit. 91 éve Oklahoma Cityben felállították a világ első parkolóóráját. Ezt szerintem nagyon sokszor kamuzzod, amikor
4: Bár ne tették volna. De nem, én is úgy éreztem, hogy ez mintha lett volna, de megnéztem, hogy az elmúlt hetekben nem volt.
2: Az elmúlt hónapokat is
0: igen.
2: volt.
0: 57 éve ezen a napon az Apollo 11-es fedélzetén Neil Armstrong, Edwin Aldrin és Michael Collins elindultak a Holdra. Ez egy nagy csapat, tehát ez...
4: Bizony.
1: Meg nagy pillanat.
0: Bizony. 236 éve alapították meg Washingtont, most az államot vagy a várost?
4: Várost.
0: Oké. Okay. 100 éve először közölt a National Geographic színes víz alatti felvételeket, oké. Okay. 46 éve először játszott együtt színpadon a Duran Duran, Birminghamben, és 12 éve jelent meg a Well Hello első dala. Rakpart, Gyuri, ez a te dalod volt.
2: Fú, és az mekkorát durrant egyébként, ez egy nagyon nagy zene.
0: Igen, és akkor még nem tudtad, hogy a rakpart az mi? Neked. Neked mit jelent a rakpart? Hogy te egy autós leszel, aki használni fogja ezt a rakpartot? Vagy inkább egy ilyen bumlizó zóna? Vagy egy átok.
2: Egy bulizó. Azt már tudtam, hogy bulizóként fogom használni, mert már akkor használni.
0: Én ott láttalak egyébként, amikor a te autódat a csajod vezette, és te ott ültél mellette, a rakparton.
2: Hát ott vitt a szerelem meg a rakparton.
4: Már lassan nincs rá lehetőség. Még hogyha lenne kocsi, akkor sem nagyon lehet a rakparton látni.
0: A Gyurit nővel?
2: Az autót bármivel autó. Gondolja, mert le van zárva a rakpart, ezt fonta körül itt a kolléganő.
0: Én is arra céloztam az előbb egyébként, igen. Jó, köszönjük szépen, Anett, nagyon jó volt, Gyöngyös 20 fokos, 30 fok lesz Gyöngyösön napsütéssel, 21 fokos hévíz, 30, ahol a Gyuri felnőtt, hévíz, ugye? Barna volt a víz akkor is?
2: Hát olyan hévíz volt, persze.
0: Hévíz volt? Hát ez a barnának a szinonimája?
2: Ez a típus a hévíz, tehát hogy ez tényleg így van. Tehát
0: nem tudtam, hogy hévíz az egy vízfajta.
2: Az egy vízfajta, bizony.
0: Komolyan?
2: Igen.
0: Én nem tudtam.
1: Ezt én se tudtam.
0: Úgyhogy
2: ez egy gyógyvíz, igen, ezért ilyen
0: a szín. Máshol is hévíz?
2: Szerintem igen, hát a termálvíznek egy ilyen típusa ez, igen.
0: Komolyan?
1: De különlegesnek kell lennie, nem?
2: Bizony.
0: Én nem tudtam.
2: Bizony, ez egy nagyon különleges gyógyvíz.
0: És akkor erről a vízről nevezték el a várost?
2: Hát aha, igen. Logikusan, hiszen hát az a központja, meg az a mindene.
0: Nem lehet, hogy ez valami ilyen kis kurjongatás, ilyen magyar, hey, víz.
2: Lehet, hogy innen indult, ezt már nem tudom.
0: Vagy hővíz, vagy meleg.
2: Lehet, hogy hővíz indult, igen, mert lehet, hogy jó meleg. Az lehet.
0: Na mindegy, majd Anett megnézi. A napsütés is 31 fok, Calgary 13 fokos, most 28 lesz, és ott is napsütés 20 fokos, Szentes 31 lesz napsütéssel, Budapest 21 fokos most, és 30 lesz nálunk, és itt is napsütés. Gyerekek! Na, közeledik a VB döntő, most már tudjuk a döntősöket, Spanyolország, Argentína. Vasárnap lesz, ugye?
4: Így van, igen. New Yorkban
0: vasárnap, így van. És ahogy ez szokott lenni, ugye, akik nem tudnak, akik ott tudnak lenni, azok privilegizált emberek. Akik nem tudnak ott lenni, azok valahol nézik a világban. És tényleg annyi helyen néznek meccseket, kocsmákban, otthon, a kanapén, vannak ilyen közterületek és felállított nagy kivetítők, ott nézik. Szóval rengeteg hely, valaki kocsiban, egy telefonon.
1: Igen, hát erre most felépült azért elég sok minden.
0: És képzeljétek el, hogy Amerikában ugye ez a fajta futball nem nagyon dívik, ott is azért van ilyen, de ugye rengeteg ember él ott, akik olyan országból származnak, ahol a foci nagyon nagy. Többek között a magyar ilyen. A foci nem nagy, de nagyon szeretik a focit.
2: Lelkesek vagyunk, igen. Nagyon.
0: Így van, igen. Nagyon szeretjük a focit. És ezeknek a magyaroknak Philadelphiában van egy hely, ahol nézhetik most a VB döntőt, együtt és közösen. És ez nem más, mint a Magyar Tanya. Most akár hiszitek, akár nem, ez a neve. Tehát Philadelphia mellett Magyar Tanya. És ez egy mekkora terület ez?
4: Több mint
2: 122 hektár talán, igen. Egész pontosan. Tehát, hogy jó nagy.
0: Jó nagy terület, így van, és ott van medence, meg közösségi terek, meg ott szoktak rendezvényeket csinálni, magyar rendezvényeket, kajával, mindennel, ünnepségeket, minden, és most éppen VB döntőnézés lesz, igen. Ott.
2: Bizony, de lángossal, sült kolbásszal, ahogy kell, magyar pálinkával.
0: Így van, profi. Így van. A Magyar Tanya Philadelphia mellett. Képzeljétek el ezt a tanyát, ezt 56-osok alapították, és összedobtak pénzt, meg munkát, meg minden is, valami 20 ezer dollárért vették, tehát picit drágában, mint az USA annak idején Alaszkát.

0: A Gergőnek az unokatestvérei már kint születtek Amerikában, és az egyik fiú unokatestvérének az esküvőjére voltunk hivatalosak, ők Philadelphia mellett éltek.
1: Aha. És ez ilyen magyaros ez a hely?
0: Tehát igen,
1: van,
0: igen.
1: Van benne valami magyaros, nem tudom, hogyha ott megérkezel, hogy emlékeztet egy picit?
0: Igen. Abszolút. Tehát, hogy nyilván ott vannak a különböző fotók, tehát amik Magyarországon készültek, tele van magyar zászlóval, nagyon fontos. És hogy ott az emberek magyarul beszélnek.
1: Igen.
0: Tehát ott van iskola, magyar iskola, hétvégi magyar iskola, akkor van kosáredzés, úszóedzés.
1: Wow. Minden.
0: És tudom, hogy a Magdiéknak ott lakókocsijuk volt az erdőben, és több magyarnak, aki kint élt, és akkor mi ott is aludtunk, tehát van erre is lehetőség. Nem tudom, hogy a mai... Tehát most
1: én sem tudom, hogy van-e szállás, igen, vagy ez egész gasztronómia, hogy néz ki, de ez bennünket nagyon érdekel, igen, nem is hallottam erről.
2: Én sem hallottam erről, de ez elképesztő.
1: Ugye?
2: Milyen jó, nem, hogy megőrzik a magyarságot, pedig, hogy ők már nem ott születtek.
1: Pont igen. Ezért, igen.
0: És segítik egymást, tehát, hogy ott aztán van az egyetemi tanártól az ügyvéden át az asztalosig, és hogyha valamiben segítség kell, akkor egymást hívják hétvégén.
1: Na, azt megnézem azt a magyar ügyvédet Amerikában, aki ingyen segít.
0: De, hát az tanácsokkal.
1: Tanácsodat $350.
2: Szerintem azért nem, a közösségnek nagy ereje van.
1: Nincs. Van, csak a magyaroknál nincs.
2: Jó, ez a beszélgetésünk.
3: Remélem, hogy így. Magyar Amerikából is olyan magyar, mint amit mi megszoktunk.
1: Igen, mert abban igaza van Ilvinek, hogy az amerikaiak nagyon közösségteremtőek. Igen. Tehát ott nagyon fontos a közösség. Tényleg az, amit mi nem is ismerünk itthon. Tehát a szomszédunkat nem ismerjük. És az amcsik ebben nagyon jók, hogy a magyarok most képesek-e külhonba szakadva közösséget alapítani, na erre nagyon kíváncsiak. De Lengyel Róberttel, tehát a magyar tanya elnökével mindenről is fogunk beszélni. Hogy beszél magyarul egyébként, Gyuri, te beszéltél vele?
3: Akcentussal, de aha, egyébként mindent ért, minden frankó, csak érződik azért nyilván a beszédén.
1: Hát de egyáltalán hát nem, ott született, érted, hogy ne vicceljünk már. Szóval, meg hát ugye a döntőt is, hogy akkor ott nézik-e, hányan jelentkeztek be, hogy fog ez kinézni, hova vetítik ki, vagy én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Jó, ez lesz az egyik témánk, szerintem baromi érdekes, hát őt hívjuk Philadelphiában. A másik, képzeljétek el, van egy ilyen kifejezés, ezt most alkotta a szükség, vagy a kényszer, az a kifejezés, hogy kozmetikorexia. Oké, ebből mit értesz? A kozmetikum, nagyjából ezt értek, igen, belőle, és képzeljétek el, ez nem tudom, hogy esetleg szülők tapasztalhatták, hogy már nagyon fiatal kis gyerekek, 8-10 évesek, lányokról beszélek, kényszeres vágyat éreznek arra, hogy a bőrüket különböző kencékkel tudingolják, ápolják, nem tudom. Tehát az öregedés ellen küzdjenek, 8-10 évesek.
3: Igen, hála a közösségi médiának, meg egyébként azoknak a sztároknak, sokszor világsztároknak is, akik ők rajonganak.
1: Igen, és ez egy olyan dolog, miután most már született erre szó, hogy ez úgy tűnik, hogy ez azért káros.
2: Hát biztos, hogy káros, de hogy a TikTok teli van velük, az biztos.
1: És kenik magukra a drágábbnál drágább cuccokat, egymásnak adnak sminkerési tanácsokat, igen, egymásnak adnak olyan tanácsokat, hogy az iskola utáni rutin, tehát hogy ápold a bőröd a suli után. Érted? Én belegondolok, hogy én hogy ápoltam a bőröm suli után.
3: Ez nem emlékezted egy kicsit arra, amikor bementünk a fürdőbe, és akkor apa borotvalbjával játszottunk, és játszottuk
0: de
3: azt,
0: az
3: hogy még borotválkozunk?
1: Pont ezt, hogy az játék volt, ahogy Anett mondja.
3: De kérdés az is, hogy ez is egy ilyen,
1: nem
3: ilyen
1: játék, ezek komolyan
3: vagy ez hosszú távon valami problémát okoz a bőrnek? Ez
1: figyelj,
3: a
1: ez pszichés, Gyuri. Tehát, hogyha egy 10 éves kislány fél attól is keresi a ráncokat, meg a pórusokat a bőrén, és fél attól, hogy már öregszem, akkor ez mi?
3: Az para, az nagyon nagy para. Szorongás.
1: És ezért felhívjuk dr. Pónyai Katinkát. Tudjátok, ő bőrgyógyász, kozmetológus, és hogy ez a trend, nem is biztos, hogy ismeri, hiszen valószínűleg az ő vendégköre nem kisgyerekekből áll, de ettől független, hogy ez jó-e? Hát a gyerek bőr az egy teljesen más minőségű bőr, mint a mi bőrünk, hogyha azt telenyomod ilyen kozmetikumokkal, ránctalanítókkal, mit tudom én mivel, az mit tesz egy gyerekbőrrel?
3: Igen, van-e különbség egyébként a között, amit a felnőtt bőrre használsz, és amit a gyerekbőrre kéne? Tehát, hogy tud-e benne bármilyen
1: szerintem
3: kárt
1: egy
3: okoz?
1: Közös dolog van, amit felnőtt és gyerek használt, az a Nivea krém. A klasszik kék az a kerekdobozos.
2: Kék, az a nagyon zsíros.
1: Az.
2: Mire tudja egyszerre
1: mindenre? Mindenre. Még az ajtós zsanéra is. Mindenre. Az a Nivea, az ők találták ki a krémet. Esküszöm, ha én nem egy dolgot vihetnék fel a Holdra, ami kozmetikum.
3: Jó, ezt hozzátetted. Jó, hogy hozzátetted.
1: Hát mindent tudok azzal.

0: Szerintem azért
1: pörgetem a fejemben a lehetőséget, hogy mit csinálnál egyedül ott a űrhajóban.
2: Ha kell véd, ha kell csúszik. Mi van?
3: Persze.
0: Túlélő krém.
2: Na mindegy, szerintem Pónyai Katinka ezt
0: megerősíti.
2: Jó, ez lesz, aztán Horthy Gábor nyilván a foci VB-ről, ugye itt vagyunk a döntő előtt, óriási sót tervez a FIFA, rendben van, és egy picit elemzi ezt a tegnapi meccset, Anglia-Argentina. Jó, a tegnapi nap legjobb pillanata, Évi.
0: Mindannyian emlékeztek szerintem a 2007-es köztévén elhangzott interjúra, ami a Bajai Halfőző 2017-es Bajai Halfőző Fesztiválról, és mi megkerestük a tudósított Bence Pétert, és vele beszélgettünk, hogy mi történt vele azóta.
2: Na! És mit nyomjak meg, Aci?
4: Meg Aci sem tudja.
0: Jó a buli.
2: Na, énekelj!
0: De.
2: Énekelj, jó. Szegény Rihanna. Mi van? Költői kérdés, mert mi emlékszünk rá. A hallgató, meg hogyha most kapcsolta be a rádiót, akkor biztos elkezdi törni a fejét, hogy ki is olyan ismerős. Na most elmondom, először is legutóbb februárban beszéltünk róla, akkor zajlott ugye a téli olimpia. És egy ausztrál riporternő hasonlóan járt, mint annó Péter Bence 2017-ben, bocsánat, mint Bence Péter 2017-ben. Ugye Bence Péter akkor a tudósítását készítette, ha lehet így fogalmazni, a Bajai Halfőző Fesztiválról, és az ausztrál riporternő pedig mit is csinált?
0: Hát limoncellózott, és utána pedig bejelentkezett, élő bejelentkezést csinált, és egy nagyon jól elmesélt pár történetet, ami nem volt egybefüggő.
2: De csinált hóangyalt is, mesélt ott a kávétermelésről, meg mindenféle.
1: Leguánokról sztorizott.
2: Zseniális volt, imádnivaló volt, és ugye az volt, hogy az ausztrál riporternőt megvédte az ausztrál miniszterelnök.
0: És a kollégái is. Mindenki kiállt mellette.
2: Így van. De másképp történt ez Bence Péterrel. Hallgassuk meg, ne az ausztrál riporternőt, hallgassuk meg Bence Pétert 2017-ből.
5: Köszönöm, kedves nézőket. Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni az eddigi halászszétfőző verseny. Ugyanis több mint 20 000-en álltak sorba azért, hogy főzhessenek, de nagyon sok helyi jelentkezett azért, hogy bemutathassa a főző tudományát. Itt is áll mellettem egy helyi csoport. Köszöntöm a kedves nézőket, újra köszöntelek titeket. Hányan vagytok? És mi volt a koncepciótok?
6: Kérem szépen, sokan vagyunk, de nem elegen. Ez a fesztivál körülbelül már 10 éve itt a helyi nép szokásává.
5: Egyébként 22 éve rendezték meg először a fesztivált. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hogy az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzésre, ami egyébként nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy ilyen barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés.
0: Beszélgettünk horvátokkal.
2: És itt, igen, azért hagytam végig ezt a riportot, mert valahogy a stúdióban, Budapesten a műsorvezető, gondolom neki is rászóltak, hogy keverjük le, nem tudom, mert valami ott lehetett, ami miatt félbeszakította Pétert. Az, hogy Péter milyen hangulatban volt, ez ugye egyértelmű, ami mit eredményezett, hogy egy ország a szívébe zárta. Nem? Hiszen kivel nem fordult ilyen elő?
1: Abszolút, a mai napig emlékszem, tényleg a hősünk lett. Még az előző rádióval éppen a Balatonszandon voltunk lenni, ott dolgoztunk, és hát ugye hasonló dimenzió kapukat léptünk át, mint Péter, és tényleg jó volt látni, hogy más is küzd most ilyen melóval a nyár folyamán. Tehát nekünk hősünk volt.
2: Most viszont azt lehet olvasni, és ezt örömmel olvastuk, hogy a TV2 felkérte Pétert, hogy újra forgasson egy ilyen anyagot a Bajai Fesztiválról. Kérdés, hogy tényleg ez egy visszatérés jelente, vagy ez csak egy ilyen epizód, de a lényeg az, hogy ő egy ikon, és szeretnénk beszélni vele, és most itt van velünk végre a vonalban Bence Péter. Szia Péter, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, jó reggelt!
2: Péter, nem tudom egyébként, hogy biztos sokadjára hallgattad végig ezt, hogy ez, ilyenkor te kínosan szorongsz, vagy te is röhögsz velünk együtt?
7: Röhögtem, de sokkoló volt hallani, így hangban most először hallottam talán 9 év után darabos volt a beszédem, azt kell mondanom, úgyhogy amúgy is van egy kis beszédhibám, de itt azért az jócskán kijött.
2: Figyelj, ne ostoroz magad, mert én is így vagyok vele, tehát én hidd el, én teljesen tiszta vagyok agyban, de hogyha Gyuri rámerőltet, én csak borozom, de ha Gyuri rámerőltet még 2, nem tudom, vodkát vagy bármit, az artikulációm hal meg elő, legelőször. Tehát a gondolataim frissek, jók, összeszedettek, és tényleg nagyon-nagyon komoly témákban is helytállna, az artikulációm megszűnik. És szerintem nálad ugyanez lehetett, nem?
7: Ha jól emlékszem, akkor egyébként az történt, hogy valahol az országban más kapcsoltak volna, csak ott volt valami műszaki gond, és arról már nem volt szó, hogy minket betesznek adásba, ugye mi már addigra túl voltunk a napi munkán.
2: És akkor
7: hívtak, hogy hát mégiscsak be kéne ugrani, és hát mondtam, hogy hát mi már itt ettünk-ittunk, nem lesz az olyan egyszerű, de hát
2: próbáljuk.
7: És képzeljétek el, hogy tehát egy fél perccel az élő kapcsolás előtt még az operatőr kollégát meg is kérdeztem, hogy hogy látod, menni fog, és abszolút pörgött a nyelvem, nem volt semmi gond. Csak amikor elindult, rászóltak ugye a fülemre, elindult a felkon, felkezdtem beszélni, és éreztem, hogy nagyon-nagyon szaggatottá válik a beszédem, és gyakorlatilag ott elsötétült minden, azt úgy képzeljétek el, hogy én szexádi vagyok, és amíg utána visszértünk szexádra, nekem nagyjából egy óra ki is esett. Tehát egész, nem csak a meleg, és gyakorlatilag ott egy olyan sok hatásért, hogy a mai napig nem tudom felidézni, hogy ott pontosan mi történt. Arra emlékszem, hogy a szerkesztő kollégina felhívott azonnal, miután kivettek adásból, és megkérdezte, hogy ittam-e. Hát én mondtam, hogy ezt nehéz lenne letagadni. És akkor az volt a válasz, hogy hát reméljük, hogy senki nem nézett minket.
2: Bocsánat, ez a szerkesztő kollega. Jó, azt tudod egyébként, hogy most azt írják, így a köztelevízió képernyő elsötétítése után sokan, hogy ez volt a köztelevízió legszórakoztató momentuma az elmúlt 16 évben.
7: Igen, láttam. Hát ennek egyrészt örülök, másrészt sajnálom, hogy ez sikerült kihagyni az elmúlt...
1: Ugyanígy vagyok ezzel.
7: Megtisztelő, abszolút megtisztelő.
2: Most ugye elmesélted azt a helyzetet, hogy ott álltál és vártál, hogy akkor újra beadnak benneteket, tehát elvileg már befejeztétek, de akkor még egyszer kérték, hogy még egy apró tudósítást adjál. Mikor érezted azt, hogy baj lesz? Tehát amikor vártad és a felkonf elkezdődött, vagy amikor elkezdted az első mondatodat és érezted, hogy nem úgy pörög a nyelved, vagy nem éreztél, de azért éreztél ebből, érezted, hogy nincs teljesen rendben. Tehát mikor érezted, hogy ebből baj lesz?
7: Nagyjából az első mondatnál éreztem, hogy nem úgy pörög a nyelvem, és akkor, ahogy elnéztem oldalra, meg is láttam ott az urat, aki, hogyha jól emlékszem, félmesztelen volt, és talán egy ilyen kis piros, ilyen kis nyakkötő volt rajta. Egyből be is nyilalt az agyamba, hogy úristen, milyen képet mutatunk, úgyhogy hát megmondom őszintén, ott a kapkodásban nem készültem fel kellőképpen arra a munkára, ami ott rám várt, és hát a többit azt pedig már láttátok, hallottátok.
2: És a karriered szempontjából ez mit jelentett? Tehát válságstáb volt, mi azt olvastuk, hogy téged felfüggesztettek, a felfüggesztés az olyan időszakosnak tűnik, nem véglegesnek, de aztán nem kerültél elő, nem?
7: Ha úgy emlékszem, hogy 3 hónapig levettek a képernyőről, és akkor utána, hát érdekes történet volt az, mert egyébként egy évvel később nekünk elváltak az útjaink, a Bajai videót követő pontosan, napra pontosan egy évvel később elváltak az útjaink, utána én még ott dolgozgattam, de azért nagy horderei munkát már nem bíztak rám.
2: Jó, de bírom a jó kedvedet, de azért Péter, most itt olvastuk ezt, és ezért jutottál újra eszünkbe, hogy a TV2 felkért, hogy csinálj egy anyagot a Bajai Halfesztiválról, ez most egy egyszeri alkalom, volt-e egyáltalán ilyen, vagy ez?
7: Ez egy nagyon aranyos történet, én időnként segítek a TV2-es kollégáknak, hogyha ott nagyon megszülnek, és képzeljétek el, hogy nálunk péntektől vasárnapig úgy volt, hogy drága anyósoméknak van egy kis hétvégi háza itt a Dunán Karaszi fokon, és mi vendégeket vártunk oda. Úgy volt, hogy ott kint főzögetünk, halászlé, talán még egy-két pálinkát is megiszunk a nyári naplementében. És már kint voltunk, szombat reggel hívott a TV2-es szerkesztő kolléga is, hát nagyon édes volt, mert mondta, hogy van a Bajai halfőző, és hát arra gondoltak, hogy ez akkor lenne igazán autentikus, hogyha én csinálnám. Hát én részem voltam, mert mondtam, hogy hát figyelj, az elmúlt években ezt egyszer nem mondtátok, úgyhogy nyugodtan valdol, hogy mindenki szabadságon van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre több bejelentést kap a versenyhivatal. Önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs mellett. 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést, az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1 és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatról, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
3: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
2: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha táplálják őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük. Ez pedig különösen veszélyes lehet majd vonulásuk során. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani. Inkább a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz. Helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Közben az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon is javítási munkálatok folynak. Emiatt a belső és a külső sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad. Az M43-as autópályán Csanádpalota irányába Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz pontosan 10 perc múlva. Hát egy SMS még itt maradt. Na. Gyökerek vagytok a Háderrel együtt. Na ja.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Ausztrália Perthben is van a magyar ház, kicsit szekunder szégyen érzett. Kimenekültek, azt hiszik, itthon még mindig néptáncos ruhában sejhajozunk az utcán. Totál le vannak maradva.
3: Jó, de ez hagyományőrzés. Nálunk is van néptánc. Tehát azért...
1: Kinél?
3: Nálunk, itthon.
1: Hát persze, hát ezt mondja, hogy azt hiszik, hogy mi ezt csináljuk a Nagykörúton.
2: Ezek a hétköznapjaink.
1: Igen.
3: Nem, ezeket ünnepségen mai napig iskolákban néptáncoltatják a gyerekeket, és ezt meg.
1: De nem akarok ezt, nem akarom ezt kommentálni, mert akkor megint gyökér leszek a Háderrel együtt.
3: Tízig csinálhatod.
2: Ez a munkánk része.
3: Igen.
1: Na jó, te mit találtál, Évi?
3: Én a Walmart hoztam, mert képzeljétek el, hogy most már a szervezők készülnek, hogyha ők érkeznek. Ugye a Walmart együttes, Marics Peti, meg Valkusz.
1: Nem Walmart, mert Walmart, az egy amerikai szupermarket lánc, és elég csodálkoztam.
3: Walmart?
2: Jó, ezt tisztázni, igen, így van, Walmart.
1: Walmart!
3: Ja, mert az a Walmart, igen, az a bevásárlóközpont.
1: Nevezzük úgy, szupermarket, igen.
3: Jó. Na, és képzeljétek el, hogy mindenki emlékszik az, hogy arra, hogy Marics Peti 2023-ban a színpadról leesett és eltört a lába. Na most, ugye, ugyanezt...
1: Most ez egy fájó emlék, igen.
3: Neki is, de mindenki másnak is, mert hogy most pedig az előző koncerten ugye a Milán esett le, és most már arra készülnek, képzeld el, ha meghívják őket, és a szervezők előre gondolkodnak, hogy egy védőhálót tesznek ki a színpad köré.
1: Mitől esnek ezek le?
3: Na, én ezt akarom megkérdezni tőletek, hogy én jártam néhány koncerten, de én ilyen kultúrát tapakani, tehát ilyen Adele, James Blunt, meg ilyenek, ott senki nem esett le sehova.
1: Na jó, de igen, szóval, hogy
3: GLO se
1: esett. Azért vannak olyan előadók, akik bár ott vannak a színpadon, de azt kérdezed magadról, az még, ez él még? Tehát...
2: Nem akar csak egy kicsit megmozdulni, hogy minden oké.
1: Okay. James Blunt nem akar egy picit odébb menni, vagy valami. Hát baromi nagy a színpad.
3: Oké, okay, de Pink koncerten is voltam, és ő még a levegőbe is fölmegy, és onnan se esik le.
1: Igen. Na, mit akarsz kérdezni, hogy mennyit miért? Iszik Marics Peti?
3: Mi az oka, hogy
1: iszik.
3: Nem látja?
1: Iszik.
3: És ennyi.
1: Van még témád?
3: Nem, de hogy most komolyan, tehát, hogy miért esnek
2: hát le tényleg? Vad a színpadi jelenlét, és néha lépnek egy olyat, aláfordul a lába.
3: Jó, de ki van minden van? Matricázva, mindannyian tudjuk, hogy le van X-el,
2: vagy hova... Marics Peti,
3: nem,
2: hát
3: de hát, hogy
2: oda,
3: hova álljál, hol van, tehát azért ez ki van biztos?
1: Attól függ, hol, hát azért más, egy Pink turné, vagy egy AC/DC turné, ott tényleg azon minden helyszínen a színpad ugyanúgy néz ki, pontosan ugyanaz. Ugyanúgy ki van matricázva, ott vannak a nyilak, ez a határ, stb. Az, hogy most egy fesztiválon Gyuri a megmondhatója, hogy egy EFOTON van egy színpad, vagy a nem tudom hol, Kapolcson van egy színpad, vagy a Budapest Parkban van egy színpad, az mindegyik más. És lehet, hogy a Marics Petinek a mikrofonródja, mert ugye sok hangszert nem kell cipelni, oda rak egy X-et, hogy nem menj tovább, azt látja, nem látja, mit tudom én. Tehát, hogy ez nem, de nem védeni akarom, tehát én nem is zavarra leesnek.
3: Nekem
1: ez oké. Okay.
2: Ahogy eddig láttuk, mindig felkeltek utána.
3: Igen, és egyébként ugyanezt írják, hogy minden, tehát ha leesnek, azonnal felkelnek, még végig csinálják, és utána jön nyilván a fájdalom, mert ugye adrenalinban vannak, de nem csak leesnek, tehát például a Papp László sportarénában, a nagy koncerten megperzserte a pirotechnika a Milánt.
2: Tehát, igen, belenézett a színpad színen a lángszóróba.
1: Mert nem egy, hát figyelj, ez nem egy összerakott show. Ez nem egy olajozott gépezet, mint egy külföldi turné. Ez egyszer, szerezzetek egy pirós, de hát a pirós az annyiba kerül. Na mindegy, de jó, tudok egy jó pirost Békés Csabáról. És akkor odajön, és még tudom, megfújja a haját, érted, egy kis lánggal. Tehát, hogy ez nem... Én egyszer kértem, amikor a bumeránggal csináltuk egy vogavadászat záró napot, és én kértem pirót, és a fejesen keresztül szereztem egy pirost, aki előző este ott volt, előző este a vacsora közben mondtam neki, mutattam a dalt, ez azt hiszem a Crazy Crazy Nights-nak volt az átirata, a vogát. Mutattam, és mondom, itt, akkor is, bám, itt nyom meg. Jó! Mondom, tudod? Igen, mondom, tekerjük vissza, nézzük meg. Nem ment még. Na addig a vacsora, hogy ott volt a sülcsirke előtte, addig mondom, most, bim, itt, tehát a zenére, aha, hogy hol nyomja meg, mert nem taktjelre volt, hanem akkor kézzel csináltunk. Jó. Na hát Stop. Már bocsánat.
3: Igen.
1: Igen. Hallottad, amit mondtam, ugye?
3: Értettem azt.
1: Stop. Ennyi. Semmi, nem érted? Tehát ez annyira adhok, a magyar pirotechnika annyira nem értenek hozzá, nincs gyakorlatuk, adhok.
2: És az a baj, amikor ott is állsz előtte, tehát nem elég, hogy elrontja, de még téged is lepárkál.
1: Nem tűz volt, hanem ilyen ez a szénsav, vagy nem tudom mit.
2: Egy 3 liter szénsavas valamit.
1: Nem tudom, a fejes tudja ezeket. Ő mondta. Kifizettem, nem tudom, hány 100 000 forintot, úgyhogy elcseszte azt az egy momentumot.
2: Ez tiszta szóda lett.
1: Tiszta szénsavolt mindenki.
3: Jó, de legalább
1: de ez a magyar show business, ezt akarom ezzel mondani. Érte, hát, szegény.
3: Milán meg Peti.
1: Igen, meg
2: nekik de... az a dolguk, nyilván minden előadó így van, hogy ők a legjobbat hozzák ki magukból a színpadon. És ehhez kéne nekik a különböző körítéseket biztosítani. Hát ezek szerint nem mindig sikerül.
4: Igen, ilyen. De hát legyakorolják. Ugyanúgy,
3: ahogy Gábor mondta.
4: Igen. Tehát, hogy azért...
1: Akkor se sikerült, legyakoroltuk, és nem sikerült.
3: De akkor kifizeted?
1: Mi?
3: Kifizeted?
1: Most mit csinálják? Elhozta a szénsavat.
2: Azt nem lehetett mondani, nem volt nála.
1: Ott volt, csak nem jókor. Érted?
3: Na jó, de hát azért ez egy probléma.
1: Hát tudom, hogy probléma. Gondolj bele, ez lánggal történik.
2: Tiszta üveg, Tigris.
1: Ne, figyelj, magyar showbiznisz, nincs mese. Nincs olyan profizmus.
3: Aha, én azt hittem, hogy van.
1: Olyanoknál van, mint a tankcsapda, és most nem azért, mert a tankcsapda. A tankcsapda azért nagyon-nagyon magas színvonalú showt csinál, különböző színpadméretekre, különböző showval, azért ott taktjelre megy minden, és ugye miután sokszor csinálják, pontosan tudja a gitáros, hogy mikor ne álljon bele a lángcsóvába. Meg hogy hol jön egyáltalán. Az mindig ugyanakkor van és ugyanott. De hogyha mit tudom én, egyszer egy évben megengedi magának a nem tudom zenekar a nem tudom, a pirót meg a színpadot, az se tudja, hol a világ.
2: Nem, ott életveszély van, ez biztos.
3: Jó, hát mindegy. Egyszerűen. Én azt hittem egyébként, hogy a magyar show business jó, és mert én
1: mi látom... van? Mit látsz te ott jót?
3: Miért elharagudjatok? Azaria koncertjéről nem hallottam, hogy ott nem akkor jött volna a tűzje.
1: De Azaria nem egy tipikus magyar showbiznisz, és ki tudja egyébként, hogy mit rontottak el. Figyelj, rendben van, de ők volt pénzük ezt mondjuk kigyakorolni. Ez nincs így. Elmész egy fesztiválra, örülsz, ha van piró, érted, és ez szedetvedet, ne ügyeskedjünk már.
3: Ahhoz képest elég sokan. Nem, ahhoz képest elég sokan elmennek koncertekre, hogy szedetvedet. Tehát tök sokan elmennek nézni
1: mert
3: ezt a szerint.
1: Mert nincs más, hát magyar, mert nincs más.
2: Konfetti ágyú a legkirályabban, úgy szeretem.
3: Na, hát akkor ez a show businessünk, konfetti ágyú. Aha. Ahhoz képest akkor tényleg jó a Rammstein.
1: Nem, én elmondom, mi a magyar show business. A magyar show business az hétvégi haknik. Még mindig. Hétvégi haknik. Az, hogy egy zenekar élőben megszólaljon, vagy egy énekes élő zenekarral kiálljon, azért nem látsz. Legjobb esetben az énekes elmegy, és egy fél playbackkel valamilyen vidéki ízére színpadra kiküldi őt a polgármester, és akkor elénekel 20 percet a fél playbackre. Ez a magyar show business. Legyünk már egy picit tárgyilagosak. És aztán tényleg baromira örülünk, hogyha olyan produkciók vannak, mint a Tankcsapda, vagy akár Ruzsa Magdi, vagy akik tényleg egy olyan produkciót tesznek oda a színpadra, ami tényleg nyugati szintű.
3: Ami mögött munka van.
1: És a munka van, pénz van, és valamit kapsz a pénzedért. De a magyar showbiznisz nem ez. Azaria hát egyszer egy évben csinált 3 koncertet, aztán halos visszavonult 10 évre.
2: De ez most is dupla parkja lesz egyébként. De ezek után nem csoda, hogy belehajolnak a lángszóróba, tényleg.
1: Persze.
3: Most már így értem, hogy miért esnek le. Köszönöm. Én azt hittem, hogy nem látják. Hát érdemes.
1: De Marics Peti amúgy is.
3: Nem értem, hogy nem látják.
2: Ezt rejtegetted a tarsajodban, hogy szemüveget nekik? Ez volt a cél?
3: Egyébként igen, de nem. Na mindegy. Én azt hittem, hogy azért tisztában vannak, hogy hol vannak. De ezek szerint nem.
1: Na mindegy, Évi. Majd még mesélek neked a magyar showbizniszről. Na, gyerekek, üzenj valaki, 23 éve voltam a magyar tanyán, mint mozgó ice cream man. Valami esküvő után este becsomagoltak nekem sültet, köretet, savanyúságot, sütit, nagyon kedvesek voltak. Másodjára, miután megszületett a kislányom New Yorkban, egy baráti házaspárral ismét ellátogattunk a tanyára. Bocsi, megint sikerült beletrafálnod egy jó témába, ami most személyesen is érint. Az összes emlék visszajött. És ezt üzeni Kálmán most Szentesről. És erről a magyar tanyáról, hogyha most kapcsoltatok volna be, akkor a meglepetés ebben az, hogy ez a magyar tanya Amerikában van, méghozzá Philadelphiában. Philadelphia mellett. És ez a 56-os magyarok hozták létre, ez egy nagy területen, itt vannak mindenféle épületek, meg medence, meg minden, és a magyarok ott találkoznak, és ápolják a hagyományokat, vagy esznek, isznak, vagy rendezvények vannak, vagy ünnepségek vannak. És most azért is beszélünk róla, mert többek között a VB döntőt is ott fogják nézni a magyarok együtt.
2: Így van, tehát ez tényleg egy magyar oázis, ott, aki ott belép, szinte Magyarországon érzi magát.
1: Így van. És Lengyel Róbert, ennek a philadelphiai magyar tanyának az elnöke. Vele fogunk beszélni. Ő egy 56-os magyar fia. Tehát ő már ott született az Egyesült Államokban.
3: De tud magyarul.
1: Tud magyarul, és ő viszi ezt az egész tanyát a vállán.
2: Ami baromi érdekes, hogy hogy teremtik meg azt a magyar hangulatot, akárcsak a magyar ételekhez, hogy teremtik meg a lehetőséget.
1: Például, így van. Anett is volt egyébként, majd te el fogod mesélni.
4: Igen, én nekem is vannak nagyon kellemes emlékeim, úgyhogy majd megosztom veletek.
1: Szóval, még ébren van a kedvünkért, valahol Philadelphiában Lengyel Róbert, a magyar tanya elnöke, őt hívjuk a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 grammos csomagol többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
11: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
12: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 grammos élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
16: Hétfőn és kedden újra összeülhet a parlament. Messi harmadszor is VB döntőt játszhat. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is két napos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, és szó lesz az idei költségvetésről is. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serezs Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
17: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
16: Vége az éjszakai italozásnak Makarskán, a közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. Az ottaniak ugyanis megelégelték, hogy a turisták a nyári estéken az óvárosban és a strandnál összegyűlnek, italozgatnak, hangoskodnak és szemetelnek, emellett rongálnak is. Így este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre viszont nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Összetörte Argentína az angolok VB álmát, a címvédő hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Angliát az atlantai világbajnoki elődöntőben. A vesztes csapat szombaton játssza a bronz meccset a franciákkal Miami-ban, másnap New Yorkban pedig Argentína és Spanyolország között dől el a világbajnoki cím sorsa. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani, inkább a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
18: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendek körzetétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is, adta hírül az Útinform. Tart az útfelújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is, a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vezessenek körültekintően.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 12 perc van most, jó reggelt, megint mindenkinek, minden hallgatónak jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Most tényleg egy ilyen, már ez a nyaralós, nyári feeling van, mert ott kinézünk az ablakon, a hegyalja úton, ahol mindig szoktak azon a kis szigeten állni autók parkolják, egy szál sincs, forgalom szinte nincs, és tényleg az Újlipótvárosban voltam a minap, mindenhol volt parkolóhely, ahol meg akartam volna állni.
2: Az elképesztő Újlipótvárosban, hogy fél órát kerülsz.
0: Igen. Hol vagytok, emberek? De tényleg hol vannak? Mert Balaton is üres, ezért kérdezem.
1: Elindultak azért, kiürült a város. Biztos. Tehát nálunk ki például az úszodának, képzeljétek el, ha jön a bármilyen szünet, kiürül, de minden, nincsenek az útokon autók, nincsen ember, nem jönnek be az úszodába, tehát mi pontosan tudjuk, mikor van szünet, ha nem nézünk rá, akkor is. Ez igazából a második kerület.
2: Tudni, hogy mindenkinek a nyaralás jár az eszébe, csak fura anomália, mert egyébként pénteken a Balaton felé áll az M7-es. Szombat reggel mentünk, a Balaton felé állt az M7-es, és egyébként a Balatonra leértünk, és alig láttunk, úgy ilyen félházas.
0: Hát Horvátországban mentek ott.
1: Tovább
2: lehet.
1: Mennek.
2: Horvátország. Vagy ennyire eloszlik, nem tudom.
0: Jó, van egy SMS, sziasztok, szeretnénk újra hallani a kamionos SMS-t, ha lehetséges. Mindannyian új dolgokat tanulhatunk belőle, nap mint nap, kicsit Bob üzeni ezt nekünk. Jó, akkor felolvasom. Tehát azt írta nekünk egy kedves kamionos hallgatónk, jó reggelt nektek azért a kamionosról, amit mondol, hogy a keleti koszos, büdös, stb. Jó lenne megnézni, hogy egy nap a kamionos 13-15 órát tud dolgozni. Plusz a cég túlhajtja ezen felül is. Na most 15 óra vagy 17 óra, túlhajtással. Munka után legyen neked kedved mennyi fürödni, és megnézni azt, hogy mennyit kap egy keleti sofőr, vagy egy belga sofőr, hogy fizessél 5-8 eurót egy dusolásért. Ebből a nagyon kevés fizetésből összeszámolódik egy hónapra, az nem kevés pénz, és még a többiről nem is beszéltünk. Ezen felül megtanulni két nyelvet azért, mert meg kellene gondolni, hogy mit mondtok, mert hogy megtanulsz két nyelvet, az nem épp olyan egyszerű, mint az Évike is mondja, hogy vezetés közben. Vezetés közben az útra kell figyelni. És melyik két nyelvre gondoltatok, a franciára és a belgára? És mi lesz a többi nyelvvel? Olasz, svájci, osztrák, cseh, melyiket soroljam még? Ennyi a... SMS. De egyre jobban adom elő, nem?
1: Igen.
2: Most már vissza ebben lesz helyesen indulatot is,
0: igen,
2: a végére.
0: Mert most értettem meg a művet. Most már tudom értelmezni.
2: Hát ezért vannak az olvasópróbák mindig azért filmeknél is.
0: Igen. Na, a helyzet az, hogy ugye szeretnénk a Philadelphiai Magyar Tanyának az elnökével beszélni, amit meg is beszéltünk. Gyuri két napja egyeztette le pontosan mostanra a beszélgetést, és úgy tűnik, hogy ő is, meg a felesége is kikapcsolták a telefonjukat, tehát nem fog tudni velük beszélni. Attól még beszéltünk erről a tanyáról, de előtte még egy gyors kérdés, nem tudom, hogy erre tudok-e jól válaszolni, vagy sem. Kedves Bocskor csapat, vásároltam egy autót a KFT-től, újat. Lassan átadás lesz, 10 millió forint. Kiderült, hogy 2025-ös. Ez így rendben van? Ez egy érdekes kérdés, mert ugye az autó gyártási éve és az, hogy használt-e, az nem feltétlenül függ össze.
1: De nem a forgalomba helyezés számít, tehát, hogy...
0: Igen, szóval, hogy ez egy érdekes dolog, az autó évjárata, például a németeknél, ott a forgalomba, az kerül bele a forgalomba helyezés, nem a gyártási év.
2: Aha.
0: Nálunk a gyártási év sokkal inkább számít, és hogy most 2025 decemberi, vagy 2026 januári, igen, jobban tudod eladni majd 5 év múlva azt, ami 2026-os. Ugyanakkor újként árulják, valószínűleg még tavalytól ott van a szalomban, vagy nem tudom, ilyen kereskedéshez.
2: Készleten, ahogy szokták ezt mondani, hogy ugye bizonyos kontingensek vannak ki készleten, és akkor még az el nem fogy, addig
0: és annak az autónak, igen, az autó az új, csak hát a gyártási év az tavalyi.
1: Igen, tehát igazából csak az eladásnál fog ezt számolítani ilyenkor, nem? Tehát, hogyha 0 kilométeres.
0: Amennyiben számít, igen, nem tudom. Igen, én is valószínűleg egy évvel fiatalabb autót szeretnék venni, ha használtat veszek, mint egy évvel idősebbet. Igen. És ez a...
2: Meg hát valószínűleg neki érzetben van így pszichésen egy ilyen dolog, hogy akkor most ez egy, igen, picit így elrontja az örömét.
0: Így van. Na jó, gyerekek, közeledik a labdarúgó VB döntője, ugye vasárnap lesz, és Spanyolország, Argentina csap össze. Itt van, aki nagyon örül ennek, van, aki kevésbé, teljesen mindegy. És ugye tényleg a világ minden pontján ezt az eseményt, tehát ezt a döntőt biztos, hogy szinte mindenki nézi. És ezért a világ minden pontján tele vannak a városok kivetítőkkel, ilyen közösségi helyekkel, összeülnek az emberek. Ti hol szoktátok, Gyuri, te szeretsz meccset nézni, nem szereted a focit, de szeretsz meccset nézni, mert szereted a részeg embereket magad körül, ugye?
2: Igen, az minden pillanatot megragadok, hogy ilyenekkel legyek egy helyen. És ha azért meccset kell nézni, akkor meccset nézek. Igen. De szoktunk menni ilyen nagyobb helyekre, amik ilyen szabadtériek. Ugye az EB-t is így néztük, és imádtuk, és összeülünk, és baromi jó ilyen kivetítő. Van a városnak több pontja is ilyen.
0: Mert hogy más az a feeling, mint hogy otthon nézed a kanapén, és akkor egyedül nézed, vagy a feleségedre nézed. Más a feeling, mint amikor tényleg örülsz egy tömegben állva, fogyasztva persze, és akkor ennek van egy ilyen pozitív értelemben tömegpszichózis.
2: Nagyon is. És szerintem az még egy pluszt ad hozzá lelkileg is, hogy egy ilyen közösségépítő az egész. Hogy akkor találkozol barátaiddal, együtt vagytok, emlékezetes lesz.
0: Így landoltál a 4-es-6-os villamos lökhárítóján, ugye a Szent István körúton.
2: 2016-ban micsoda év volt.
0: Igen. Hát mert akkor még elhitett, hogy a magyarok tudnak focizni.
2: Akkor vettem észre először. Akkor szóltak, és akkor megindult a tömeg a körúton. És az is egy mámorító dolog volt, tehát szerintem amíg élek, azt nem felejtem
1: el. Hát azóta hívod őket fiaimnak.
0: Ugye igen, ő a Gyuri szült egyből 11 gyereket.
2: Akkor szerintem nagyon sokan szültük őket, akik körúton voltunk, mindegyik.
0: Mindegy is, hogy ez milyen buliból származik ez a szülés. De ti szültétek.
1: Igen. Hát én csak otthon néztem az elmúlt időszakban meccset, és kényszerből.
0: Oké. Figyellek.
1: Tehát, de egyébként voltak pillanatok, amikor élveztem, de
0: kár... akkor hol ültél?
1: Akkor a hálószobában a másik De hogy igen, tehát alapvetően nem, viszont képzeljétek el, van egy tegnap jövök le a liften, és jön egy srác velem az 5-ről, és van nála egy pokroc, meg minden, kérdeztem, hogy ti hova mentek, és mondta, hogy meccs nézésre, és így eszembe jutott, hogy milyen jó lehet így tényleg kiülni egy pokrocon, és akkor ott a haverokkal nézni egy kivetítőn. Azt tetszene, de így valahogy ez kimaradt most az életemből. Lehet, hogy még a vasárnapi döntőt így megnézem.
0: Egy pokroccal
1: valahol.
0: De jó, de közösségi élmény is. Amerikában ugye a futball, tehát ez a fajta futball még mindig nem annyira népszerű. Tehát az, hogy az Inter Miami épít egy 20 000 stadion, az ott nagynak számít focira, nálunk az meg egy vicc.
2: Igen, de amit itt már az előbb is beszélünk a Messivel kapcsolatban, hogy nagyon hasonló küldetést csinál a Beckhammel Amerikában, mint amit a Cristiano Ronaldo a Szaúd-Arábiai ligában. Csak itt most ez nagyon megmutatkozik. Itt, és szerintem Amerika lehet, hogy egy ilyen átbillenésben van ezzel a VB-vel, így a klasszikus európai focival kapcsolatban.
0: Legyen így.
1: Biztos, hogy így lesz.
0: Igen, mert hogy ott nem tudom, hogy a közösségi tereken néznek-e futballmérkőzést maguk az amcsik, de az is igaz, hogy az Egyesült Államok, miután egy tipikus bevándorló ország, meg annyi nemzet gyermeke, és annak a gyermeke, és ennek a gyermeke van ott, akik szeretik a focit, akiknek a foci az éltető elixírje, például a latin-amerikai országok. Meg mi magyarok is. Tehát akármilyen a magyar foci, mi imádjuk a focit.
2: Persze. Hát ezért is volt 2016-ban is, amit említettél, amikor mi ott lezártuk az egész körutat.
0: Mert mi lezártuk a körutat.
1: Igen.
0: Gyuri és barátai. Mint a Pál utcai fiúk.
1: A fiaim
2: miatt. És ott tényleg abban a tömegben mindenki a barátod volt. Hogyha magyar mezben voltál, jött a sör, jöttek a haverok, mindenki ismeretlen emberek. Az egy olyan örömünnep volt, hogy az tényleg az szívmelengető volt.
0: Na, és azért beszélünk most többek között erről, mert Amerikában, Pennsylvania államban, Philadelphiához nagyon közel van egy hely, amely 65 éve, képzeljétek el, összehozza az Amerikában élő magyarokat, és ez a Magyar Tanya. Ez a neve. Magyar Tanya. És ez 122 hektáron terül el, és az a célja, hogy összetartsa a magyar közösséget, ápolja a kultúrát, és van nyelvoktatás is, hát nyilván ugye azoknak, akik magyarok, de Amerikában született már a gyermekük, és vannak magyar ételek, italok, mindenféle rendezvények, szóval 65 éve ez egy ilyen magyar oázis. És Anett, te voltál ott, ugye?
1: Igen, pont 20 éve voltam, és képzeljétek el, egy esküvőre utaztunk ugye Philadelphiába, és a Magyar Tanyán rendezték meg, én akkor hallottam erről.
0: De egy magyar pár esküvője volt?
1: Egy Amerikában született magyar fiú, és egy amerikai lány esküvője, akik...
0: És ők azt találtak, hogy legyen a Magyar Tanyán, igen, mert ő magyar származású fiú.
1: Mert ő magyar származású, és ő gyerekkorában a szüleivel minden hétvégét ott töltött. Tehát pénteken, amikor kicsekkolt a suliból, a szülők pedig az iskolából,
0: magyar tanyára.
3: Akkor mentek a magyar tanyához, és akkor ők ott töltötték. Volt szombaton meg vasárnap magyar iskola, és azon felül pedig játszottak az ottani vele egyidős gyerekekkel. Tehát az egész élete erről szólt, és gondolta, hogy ez egy tök jó helyszín lesz, és meg tudja hívni a magyar közösséget, akik ugye szintén a magyar tanyához tartoznak, meg ugye az amerikai lányok.
0: És akkor várj, bocs, de engem az érdekel, közben itt a Gyuri mutatja, hogy itt a magyar tanyán, magyar tanya fotók, tudod, ilyen felhasználói fotók, igen, és ott van rántott hús, ilyen betyárleves, vagy mi ez, nem tudom, hogy hívják ezt a
2: leves. Igen, ezek folyamatosan vannak.
0: Legényfogó, igen. Kolbász, hurka. Tehát minden, ami itthon tök normális, és elsétálunk mellette, ez a húsleves cérnatésztával, palacsinta, meg mindent, tehát hogy ott meg nyilvánvalóan megőrülnek érte a magyarok, hogy ilyet elsenek.
3: Igen, hogyha valaki hazajut, emlékszem, akkor is mondták, hogy ha hazajöttek, akkor hoztak mindenféle ilyen fűszereket itthonról, hogy utána a magyar tanyán, ha főzés van, akkor a magyar ízeket meg tudják teremteni. Tehát, hogy az így működött ez a dolog. De ezt hagyd meséljem el nektek, hogy képzeljétek el, hogy én életemben akkor aludtam először lakókocsiban, és most ne nevessetek ki, de az ott élő magyarok ezen a területen, mert ez egy hatalmas, ugye Gyuri mondta reggel, hogy 122 hektár terület fekszik a magyar tanya, és képzeljétek el, hogy azok, akik rendszeresen kijártak, ők lakókocsiban aludtak a legtöbbször. Van egyébként arra lehetőség, most utána olvastam, hogy lehet ott a házban is aludni, de akik tényleg heti rendszerességgel ott voltak, azoknak volt saját lakókocsijuk, és az berendezve ott töltötték a hétvégét. És én akkor aludtam életemben először.
0: És mi volt ez a milyen volt az esküvő? Tehát ott volt magyar, tehát cigányzene, vagy nem? Tehát nem volt ez, hanem tök normális esküvő volt, csak a helyszín volt ez?
3: Tök normális esküvő volt, voltak magyar ételek, voltak amerikai ételek is az amerikai család részére, és ezen kívül egy New Yorkban élő magyar DJ játszott erre, és tökéletesen emlékszem, ő is a 70-es években ment ki, és ő abból élt New Yorkban, hogy ilyen különböző helyeken fellépett, és ő szolgáltatta a zenét. Rengeteg magyar zene volt, de már inkább ez a Zoltán Erika, meg a nem tudom, meg a 90-es években.
0: A 56-os.
1: De,
0: jó,
1: igen.
0: De, de tényleg milyen zene volt magyar? Hát, Zoltán Erika is?
1: Máté Péter,
3: igen, ezek a tipikus magyar.
1: Soltész Rezső.
3: Igen, amik elhangzanak, hogy elmész egy ilyen magyar buszra.
0: És láttál egy ilyen idősebb magyart, egy fatövében ülve egy rántott hús lógott ki a szájából, is könnyezik?
3: Többet
0: miközben
3: is.
0: Szólt a Máté Péter?
3: Többet is láttam. Hát ez,
0: ez erre való, igen.
3: Igen.
0: Ugye azért beszélünk erről, mert leegyeztettünk egy interjút ennek a magyar tanyának az elnökével, és egyszerűen ki van kapcsolva a telefonja, az övé is, meg a feleségé is. Most már szerintem nem nagyon érjétek utol, hiába telefonáltok, mert futunk ki az időből. És ugye mi úgy lettünk figyelmesek erre a magyar tanyára, hogy ott állítólag a magyarok vasárnap nézik közösen a VB döntőt.
1: Így van, illetve azt is olvastuk, hogy ugye külön készülnek erre lángos, sült kolbász, tehát hogy maga a VB hangulata még jobban összehozta a magyar közösséget, attól függetlenül, hogy ugye a magyar válogatott nem volt ott.
2: Igen, és főleg így egyébként, hogy te mesélted, hogy Amerikában azért a fűszerek nem olyanok, tehát nem olyan könnyű abból úgy előállítani, mit tudom, azokat a magyar ízeket.
0: Mindenhol más, hát a fűszerek is, meg a zöldségek is, tehát hogy most arra gondolsz, hogy húsleves vagy ilyesmi.
1: Gulyásleves.
0: Hát mi kell a gulyáslevesbe?

0: Nekem rendszeresen ezt kell Eszternek is vinnem Miami-ban. Tehát, hogy ez van a csomagomba tele. De már nem árulom, mert azt mondod, hogy majd ellenőrizzék le a csomag.
1: Nem, hát halászlékockát vihetsz, nem vihetsz kolbászt meg. Tehát ilyen, ilyen olyan élelmiszert. Így van. Na jó, gyerekek, többet nem tudunk most erről beszélni, hogyha nem áll rendelkezésünkre az elnök úr. Viszont arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek volt-e ilyen, és aztán majd a hallgatóktól is ezt szeretném kérdezni, hogy volt-e olyan, hogy külföldön voltál, és már annyira hiányzott a magyar íz, hogy megkerested a helyi magyar, mit tudom én mit, kifőzdét, éttermet, lángosos, stb. Mert ugye rengeteg helyen van, de csak ilyen aprók. Most zárt be egyiket, olvastam, hogy valamikor az 50-es évektől működött egy magyar étterem Bécsben, és most zárt be végleg. Tehát, hogy már nincs rá igény. Pedig régen ott találkoztak a kémek, meg minden, nagyon izgi volt.
2: Pörgött az élet.
1: De hogy neked volt ilyen, Évi, hogy hát magyar kaját kerestél külföldön?
3: Hát én nekem ugye nem lehetett magyar kaját keresni, de nagyon örültem volna, hogyha... Hát ugye azért mi 3 hét, egy
1: nézd, leszbik is vannak a magyar tanyán. Láttad? A medence szélén ült egy jó nő, és a medencében is volt egy jó nő. A medencés jó nő kiugrott, és szájon csókolt a medencén kívüli jó nőt.
2: Szóval nézem ezeket a videókat.
1: És közben fociznak a gyerekek.
2: De minden nagyon komoly fesztivál.
1: Nézd, hoppá! Ott van.
3: Láttad? Ugye Lacika videót kapcsolt, de azt is mondjuk el, hogy így elkezdtétek
0: nézni. Látjátok, ilyen jó a hangulat.
3: Egyébként annyi, hogy képzeljétek el, hogy utána olvastam, hogy például a konyhát is felosztják ezen az helyen. Tehát, hogy minden nap van egy konyha felelős, és ő felel az ételekért, hogy tudod, ne legyen az, hogy mindenki aznap főzni akar.
1: De rendesen vannak sátrak, igazi flerszékek, mint itthon.
3: És mindenkinek hoznia kell, tehát nem arról van szó, hogy hogy ott van, és akkor, hanem közösen, illetve nagyon komoly díjak vannak arra, hogy hogyan kerülhetsz ide be, tehát, hogy nagyon szépen ki van találva.
1: Nagyon hangulatos, most ahogy nézem itt a videókat, mert Lacika felébred. Tök jó!
2: Mekkora medencék van, úristen!
3: Nagyon.
1: Szóval visszatérve, Évi, tehát te nem mehetél magyar kaját, mert hogy úszó voltál.
3: Így van, úgyhogy nekem ebből sajnos nincsen, de hát vittem azért az utazásokra a bőröndbe, mert ugye azt az edzők sose nyitották ki.
1: Ó, milyen rendesek. Nektek volt ilyen, hogy a magyar kajára éjesztetek külföldön?
2: Egyszer Ausztriában próbálkoztam egy gulyáslevessel.
1: Nem nagyon messze merészkedtél Magyarországtól.
2: Ott volt ilyen, hát Spanyolországban minek egy gulyásleves. De hát a kanyarba se volt. Tehát az osztrák gulyás, a hiába hívta magyar gulyásnak, az ungari se gulás volt, de semmi hasonlóságot nem éreztem.
1: Én Tájföldön ettem egyszer magyar kaját, de ez még nagyon régen volt, és Pattaján volt. És egyébként a tájkaja szerintem a világ egyik legjobb kajája, de meg lehet unni. És akkor ott többen voltunk, és akkor mondtak, menjünk el, mert van egy magyar-osztrák étterem.
2: Aha.
1: Magyar-osztrák. És bementünk, és azt hiszem, hogy talán osztrák volt a tulaj, bementünk, és tájok főztek. Mondom, ebből mi lesz?
2: Ajaj.
1: Ebből mi lesz, és azt hiszem, hogy gulyáslevest tettem. Hát gyerekek, tökéletes volt.
2: Komolyan?
1: Tökéletes volt. A krumpli sokkal apróbbra volt vágva, mint itthon ilyen öklömjéket raknak bele.
3: Igen.
1: És ott meg ilyen kis mini kockákra volt, nagyon cuki
3: egyformák
1: volt.
3: Egyformák volt.
1: Igen, mint egy Rubik kockából egyet kivennél. Tehát olyan volt, de tökéletes volt.
2: Ez megdöbbentő.
1: Nagyon jó volt.
2: Megdöbbentő nekem.
1: Igen. Na, ezt kérdezzük meg a hallgatóinktól is, jó? Hogy ha jártál külföldön, akkor meséld el, hogy úgy alakult, hogy nagyon szerettél volna már magyar kaját enni. Hogy keresned kellett vagy egy magyar éttermet, vagy egy lángoshozót, vagy annyira hiányoztak a hazai ízek. Tud ilyen lenni?
3: Nem? Nekem mindig ez volt, mikor már elindultunk, az volt, hogy éhes vagyok.
1: Hiányoznak a magyar ízek, hanem éhes vagyok.
3: Hát igen, mert ugye 3 hétig nekem ugye megmondták, hogy saláta és naturhús. Na most gondolj bele egy olyan gyereknek, akinek a hétvégén paprikás krumpli van, vagy rántott hús, és egy hétig csak zöldet eszek. Hát persze, hogy a magyar ízek hiányoznak.
2: Jó, ne ideges is fel magad. Jó.
3: De nagyon ideges tudok ettől lenni.
1: Hát igen, te gyakorlatilag világversenyekre mentél fogyni.
3: Igen.
1: De...
3: Ez az ilyen sport. Nézd, ez tényleg így van.
1: Nézd, ott mi van, Gyuri.
2: Ez azért mindenki megirigyelni ezt a fesztivált, amit most itt látunk.
3: Csapatépítő a magyar tanyán, ezt bírnátok?
1: Egyébként tök jól néz ki, igen. Na jó, gyerekek, tehát még egyszer ez a kérdés, hogyha jártál külföldön, és nagyon-nagyon megéheztél a magyar ízekre, keresned kellett egy magyar éttermet. Sok helyen van. Tényleg most a bécsi bezárt, de van magyar étterem. Németországban is több helyen, Amerikában is több helyen, Londonban is van magyar étterem, de vannak csak lángosozók, meg kürtös kalácsot, amikor az jaj, pici magyar. Hogy ez hol volt, mondd el, hogy mit találtál, olyan volt-e, vagy tök más volt, rossz volt, jó volt, milyen élmény volt. 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgyis te!
6: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Odysseus halott.
14: Egyenesbe!
12: Christopher Nolan filmje.
15: Apám haza fog jönni.
16: Bosszút is áll a király.
17: Királyi bosszút.
12: Odüsszeia a mozikban.
18: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
19: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
18: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
19: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
0: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának ideje. Megfékezték az erdőtüzet Párizs mellett. 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést, az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1 és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatról, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
1: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
23: Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Az utasok ölébe száműzni a csomagokat a Holland Állami Vasúttársaság. A mostani szabályok szerint csak akkor kötelező elvenni a táskát a szomszédülésről, ha valaki leszeretne ülni oda. A társaság szerint ez rengeteg feszült helyzetet szül, sokan ugyanis nem merik megkérni utastársaikat, hogy tegyék szabaddá a helyet. Bírságot egyelőre nem terveznek, inkább azt szeretnék elérni, hogy az utasok jobban figyeljenek egymásra. A folytatásban időjárás jelentés. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani, inkább a Dunántúlon fordulhat elő, zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Már erős a forgalom lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Bicske és Biatorbágy között. Aki teheti, használja az átterelt sávot. Közben erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende körzetétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Tart a felújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is több szakaszon. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 lesz 2 perc múlva. Először is a kamionos SMS-es sokféle reakció jött. Ne könyörgöm, ne olvassátok fel az SMS-t. Ég a pofám, hogy én is kamionos vagyok, Zsolt. Sziasztok, elhatárolódok kamionos kollégától. Jók vagytok, szép napot, Kápi. Imádom, megkoronázza a napom.
2: Igen, nekünk is.
1: Igen. Igen. Szóval, hogy mi is szeretjük. Tehát ez az SMS, ez nekünk egy milyen falvédő szöveg.
2: És az a pek, hogy már nálunk van, tehát innentől valószínűleg ez még sokszor fogjátok hallani.
1: Ez el lett küldve egy rádiónak az SMS számára, ez közkincs.
3: Házi áldás.
1: Igen, ez az SMS közkincs. Jó, azt kérdeztük a hallgatóinktól, hogy külföldön jártál-e már úgy, hogy annyira hiányoztak a magyar ízek, hogy felkerestél egy magyar éttermet, vagy egy lángosozót, vagy egy kürtös kalácsozót, vagy bármit, hogy sikerült ezt csillapítani, és rengeteg sztori jött. Szingapurban találtunk például nagyon jó magyar éttermet, Dubajban is, de az szar volt. A bécsi étterem, az Ilona Stüberl, azért zárt be, mert a tulaj Marika belefáradt. Szép napot, Zsolt. Én csak tegnap olvastam, és sajnálom nagyon tényleg, hogy Bécsben sincs már. Jó, azt mondom, a londoni is bezárt, a G20-ár, az is bezárt.
2: Kár érte. Egyébként. Kár érte, mert mindig szeretnénk azt hinni, hogy azért egy-egy ilyet legalább egy nagyváros el tud tartani, hogy mi is jelen legyünk, ha már tucatjával vannak az indiai éttermek, meg tájéttermek.
1: Igen, legalább mindenféle. Egyet eltartsa egy nagyváros, de nem tud. Ja. Sziasztok, 3 hetet voltunk nemrég Amerikában, sok jó kaját nem ettünk, a végére ölni tudtam volna egy jó levesért, lebbencsleves, húsleves, palócleves, jó a műsor. Aztán igaz, nem kaja, de a barcelonai futballáriumban ittam talán életem legjobb pálinkáját.
3: Erről nem hallottam még.
1: Nem hallottál, ezt ki csinálta?
3: Most nem tudom a nevét, mi is
1: nem
3: volt.
1: Nem a Kubala csinálta? Nem, az csinálta valaki, aki nagy futballrajongó, és a Puskás öcsit, meg mindenkit nagyon tiszteli.
3: Igen.
1: Meg a Kubalát, igen. Bulgária, Sunny Beach, magyar büfé, üvegtigris a neve. Meg is csodáltuk, kb. Csak a fény volt a menü. Szénsavas vodka plusz szörp. Aki ott megállt, az tuti magyar.
2: Igen, ez egy klasszik magyar találmány.
1: Sziasztok, Bukarestben egy barátunk éttermet nyitott, telefonos segítséget kért a gulyáshoz, végül ki kellett menni és megtanítani a szakácsnak, Attila. Egy németországi vakációzás közben már nagyon elegünk lett a német ételekből. Találtunk egy olyan éttermet, ahol halászlevet tudtunk rendelni. Alapjában a hal finom volt és megpuhult, de a lé azért nem volt olyan fűszeres, mint nálunk az megszokott. Viszont a mellé kapott hegyes erős paprika feljavította. Ákos üzente ezt nekünk. Kanada, Regina Balaton Klub 2000. Szuper magyar közösség.
3: De jó.
1: Na, ez olyan lehet, kb. Oké. Észak-Németben cigánypecsenyét ettem, egy Gästehausban, kaliforniai paprikából volt a lecsó hozzá, nem volt rossz, üzeni a Darusati. Egyébként a cigánypecsenye az lecsós?
3: Nem.
1: Mert igen, a németek ilyen cigarnásnitzelként árulják, és akkor az egy snitzel, és leöntik ezzel a konzervlecsóval.
3: Igen. De itthon nem?
1: És ott a cigánypecsenye. És itthon nem. Itthon ugye jó fokhagymás sertéshús, rajta ez a...
3: Szalonna. Uh-huh. Nem? Ez a kis megirdalt szalonna, az is megsütve, és ennyi.
1: És ennyi. Igen. Ebbe a paprikába belemártott kakastarai szalonna.
3: Igen.
1: Na, és akkor ezért, tehát a Darusati, nem tudom, tehát lehet, hogy te neked fogalmat sincs, mi az a cigánypecsenye. Vagy ettél egy finomat, csak az nem cigánypecsenye volt.
2: Igen, az egy lecsós valami
3: lecsós
2: hús.
3: Lecsós szelet.
1: Igen. Sziasztok, Tyutyú vagyok, mi Rotterdamban jártunk dolgozni, ott volt egy magyar bolt. Debreceni, sült kolbász, hurka, meg minden. Meg persze borsodi sörna, az mindent vitt. Szép napot. És van valaki, képzeljétek el, Jenő van velünk, aki Sri Lankán... nem tudom, hogy, de magyar ételeket főzött vagy csinált. Itt van velünk Jenő. Szia Jenő, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt, Jenő, hogy kerültél Sri Lankára?
4: Ez egy hosszabb történet, a lényeg az, hogy többször voltunk már több hónapot Sri Lankán. Uh-huh. Most már lassan megközelíti a 2 évet összességében. És van ott egy kedves helyi házas pár, illetve egy családismerősünk, ahol a hölgy magyar származású. És ugye most is kint voltunk novembertől júniusig Sri Lankán, és karácsonykor ugye együtt karácsonyoztunk magyar időszámítás szerint, mert ott ugye máskor van a új év, meg mi egymás, És akkor karácsonykor főztünk együtt magunknak magyaros ételeket, és összejöttek, hogy a helyi magyarok, akik ott voltak a közelbe, és nyitottak egy szörfiskolát a Devata Beach-en.
1: Aha.
4: És aztán a hölgy kitalálta, hogy ott is kipróbálhatnánk ezt a magyaros menüt, és akkor az első pár alkalommal még együtt főztünk, lángos, gulyásleves, bakonyi csirke, meg ilyesmi. Aztán ugye mi hazajöttünk, de ő a mai napig megtartotta ezt a hagyományt, úgyhogy minden pénteken elérhető a magyar menü.
1: És ez így is van kiírva, hogy ez egy magyar menü?
4: A pénteki magyar menü az így van kiírva.
1: Így van kiírva. És ott például, hát ugye ti is főztetek ott, honnan szereztétek be a fűszereket? Könnyű volt, vagy azért nehéz?
4: Hát többnyire ugye a hozzájuk érkező magyar vendégekkel hozatják ugye Magyarországról a piros paprikát, meg ilyesmit, de egyébként minden kapható ki, persze nem pont ugyanolyan, mint az itthoni.
1: Valami tehát, jobb és valami... Magyar... Valami kevésbé, tehát én például mi csináltunk Spanyolországban rendes ilyen húsleves, tehát ilyen csirkeizi, és esküszöm, hogy jobb volt, mint itthon. Tehát olyan aromája volt a répának, meg minden, hogy
2: zöldség, ami ízesebb
1: volt, hogy egyszerűen ízesebb volt. És az egész egy jóval ízesebb, finom magyar húsleves.
4: Sokkal apróbb és csúnyább a répa, viszont az íze az pont a legjobb.
1: És akkor ezt meg is tartották, tehát ez a magyar menü, ez ott továbbra is.
4: Ez péntekenként, meg most is elérhető, így van.
1: Ez óriási. Na jó, van, Jenő, köszönjük szépen.
4: Ha valaki jár Gáléba, a Devata Beach-en, a Nalaka szörfiskolába, péntekenként tud magyar ételt tenni.
1: Szuper. Mindenki tudja.
4: Ráadásul egy olyan hölgy főzi, aki Magyarországon vendéglátásban dolgozott, tehát jól is csinálja.
1: Mindent elmondtunk. Köszönjük szépen, Jenő.
4: Nagyon szívesen.
1: Köszi, neked is, szia-szia. Na mit szólsz ehhez?
3: Adtunk infót a sri lankai vendégeknek.
1: És lehetünk kézzel, hogy más is rákap, mert ugye Sri Lankán, te voltál Sri Lankán,
2: voltam,
1: ugye?
2: Voltam, aha.
1: Ott igen. Milyen a kaja? Inkább ilyen indiai irányú, vagy inkább ilyen távol-keleti, tehát ilyen ázsiai, vagy ilyen?
2: Indiai irány főleg. Én akkor még én 17 éves koromban voltam kint, akkor még nem nagyon ettem húst, tehát én inkább ezekben a köret dolgokban mozogtam, meg a zöldséggyümölcsökben, abban viszont nagyon bőséges. Tehát
1: tudom, csak azért mondom, mert azt is meg lehet unni, hogyha ott vagy Sri Lankán, és akár nem magyar, de bármilyen európai lehet, hogy rákapna egy ilyen bakonyi csirke, nem tudom, mitől bakonyi a csirke, gombás?
3: A bakonyi az a...
1: Mini gombás, nem?
3: Az a gombás, igen, tudod, igen. Ez a kicsit tejfölös, szaftos, aha. Pirosos, gombás. Igen,
2: és nagyon, nagyon intenzívek a fűszereik, amit viszont mindenbe belepakolnak. Tehát igen, könnyű rá unni, hogyha nem ottani vagy, és nagyon gyorsan elkezdesz vágyni valami
1: másra.
3: Otthonira.
1: Én is, amikor Tájföldön voltam 2 hetet, és jöttem haza, és akkor a bangkoki reptéren volt egy, nem tudom, Burger King. És mondom,
3: igen.
1: Most egy nagy whoppert a számba.
3: Igen.
1: És igen, mert nem az a táj, pedig imádom a tájkaját. Tehát, hogy...
3: Igen, de 2-3 hét után mindent megunsz, akármennyire szép, akármennyire mi is, hát ugye január-februárban jártunk edzőtáborokba, friss gyümölcsöket ettünk, olyat,
1: amit... Hova, de te Tbilisibe jártál?
3: Tájföldre jártunk meg.
1: Tájföldre jártál, de mondd már meg, miért? Miért mentek ti edzőtáborba Tájföldre? Tehát, hogy ez akkor is a pénzszórás ne továbbja, nem? Tehát a medence, azzal a 23 fokos vízzel, az mindenhol medence 23 igen. fokos vízzel. Miért kell az elutazni Koh Samuira?
2: És amik ők dolgoznak, addig valakik jól érzik magukat ott valószínűleg, amíg
1: igen,
2: ők húsznak.
1: Igen, a szövetség.
3: Miért mondtam el, hogy hol jártam?
1: Mondd már el, minek?
3: Azért kell elmenni, mert hogy ugye azért ez egy korai sportág, tehát ugye 14-15 éves korodtól már azért komolyan kell ezt csinálni, és például iskolába jársz. És ez az azért, mert kivesznek az iskolába, és egész nap ezt tudod csinálni.
2: Lehet ennek lógni, lehet lógni.
3: Nem. És 3 hétig csak ezzel foglalkozol.
1: Tehát, hogy az igazgató ne jöjjön, érted? Azért, mert ilyen távol. Miért? De miért kell Tájföldre? Miért nem ész a Komjádi úszodába?
3: Azért, mert kiszakítanak az otthoni környezetből. Kicsit...
1: És olcsóbb nem volt? Tehát nem volt Banská-Bisztricában egy úszoda?
3: Azért nem mindegy, hogy ez egy
2: milyen
3: jó...
2: Milyen érdekes, arra nem kerestem.
1: Arra nem, csak Tájföldre.
3: De jó körülmények között kell, például amikor van ez a náthás időszak, és nekünk akkor kell megalapoznunk magunkat, akkor például kiszednek ebből, és akkor D-vitaminnal, ugye, jó barnán hazajössz, akkor nagyobb az esély, hogy kibírod ezt a... Nem érted?
1: Nem, ez kamu. De nem ez a szövetség funkcionálásnak a nyaralásáról szól.
2: Szépség királynő Duma, D-vitaminnal jól hazajössz lebarnulva.
3: Az a baj, nektek fogalmatok sincs. De az van, most érted, ti itt betegek lesztek, vagy bárki a munkahelyen, kit érdekel. Ezért betegszabi úgy van, ki van írva 5 napra. Mi nálunk egy betegség, az 3 hét. Tehát mondjuk egy 4 napos lázas betegség, az 3 hét múlva.
1: És te nem voltál beteg, amíg kivittek Tájföldre?
3: De ott is beteg akartam lenni, hát persze.
1: Hát mert nem akartam lenni, nem
3: hát
1: értem.
3: Azért, mert nem akarsz edzeni, hát senki nem akar soha edzeni. És nyilván van, hogy beteg.
1: De mibe edző került ez?
3: Hát ez sokba kerülnek ezek. De azt nehogy azt higgyétek, hogy csak mi járunk úszók. Tehát nagyon sok mindenki jár, és nagyon sok mindenki csinálja. És
1: de van olyan sportág, ahol megértem, ahol az időjárási viszonyok nem olyanok, vagy a magas lagti levegő miatt kell, hogy hozzászokjanak. Ezeket értem.
3: Itthon is járunk, Balatonfűszőre is jártunk, meg Hódmezővásárhelyre is jártunk edzőtáborba. Képzeld el. Sopronba is járnak edzőtáborba, tehát ugyanúgy beköltöznek 3 hétre, és akkor nincsen csak medence szállás, nem medences szállás, és nem csinálhat semmi mást. Semmi mást, érted? Kivesznek a hétköznapokból, nincsen hétvégén bulika, nincsen fesztivál, tehát azért ezeknek...
1: És Tájföldön mi a különbség? Medence, szállás, prosti negyed. Medence, szállás, prosti negyed.
2: Bulika.
1: Neked nem, de a többieknek.
3: Nekik se. Meglátszik azt a teljesen. Nem mennek. Hát szerint egy cselaci kimegy a prosti negyedbe.
1: És ha a vezetőség?
3: Hát az az ő bajuk. Menjenek, legalább boldogabb lesznek. Akkor kevesebbet kell úszni.
1: Nem. Istenem!
3: Az a baj, ti nem értitek, hogy mi az az a nagy teljesítmény, amit el kell érni.
1: De értjük, csak nem tudjuk, miért kell az egy koszamúi úszoda.
3: Szerintem, hogyha... Most arra, hogy
1: ezt nem értjük.
2: Csavaros ez a logika, igen.
3: Nem örülné, ha ebben a rádióban mondjuk elmennénk egy edzőtáborba, és látnád utána a kollégákon a változást?
1: De amikor itt volt ebben az országban a nagy pénzszórás, ugye, ami most nincs, akkor mi miért nem kaptunk egy zsákpénzt, és tehát mondjuk rádiós továbbképzésre,
3: Bankokba,
1: One Night in Bangkok. Miért nem? Ugyanígy meg tudtam volna indokolni a szakmaiságot.
3: Oké, de nekünk utána elvárás van nyáron, teljesítenünk kell. De akkor itt
2: hallgatottság, úgy hívják, bizony.
3: Értem, hát akkor menjünk. Hol a főnök, beszéljünk vele. Irány.
1: Hát nem viccelj, már itt egy gyufára nem tudnak összeszedni pénzt.
3: Intézzük el, menjünk egy edzőtáborba. Te nem döntöd el, hogy kihez megyünk.
2: Bankoki továbbképzésünkre, hogy is D-vitaminnal levarulva.
3: Menjünk el Amerikába, ott azért tudnánk tanulni. Nem?
2: Az biztos.
3: Gábor.
1: De, hát én voltam is.
3: Na, hát akkor irány. Van.
2: Itt a magyar tanya. Tudnánk tanulni.
3: Tudnánk hol
1: lakni. Most jól kijött ebből a tájföldi ízéből.
2: Persze, már itt vagdalkozik, hogy mit kéne a vezetőség.
1: És gyorsabb voltál, amikor hazajöttél tájföldről?
3: Ne haragudj, olimpiai bajnok lettem.
1: Hát nem ettől. Máskor voltál. Ugye?
3: Ez is igaz. Gondoltam, dobok egy eredményt.
2: Ezt dobod mindent.
1: Gyerekek. Na jó, gyerekek, jövünk vissza nem sokára egy olyan trenddel, ami egyébként ijesztő és a gyerekek közt terjed. Gyerekeket értsd úgy, hogy ez a 8-10-14 éves max, ezekről a lányokról beszélünk egyébként, akiknek a TikTok olyan bőrápolási, hogy is mondjam, szokásokat,
3: tanácsokat
1: ad, hogy ez még felnőttek számára is ijesztő. Képzeljétek el, ennek van is egy neve, az a neve, hogy kozmetikorexia, és ez a bőr iránti kényszeres, tehát a bőr, hogy mondjam, tehát a bőr iránti kényszeres vágyat jelenti, hogy
2: hibátlan legyen igazából. Igen, arról igen. Szól, hogy már 8-10 éves korában kezdje el úgy ápolni a bőrét annyiféle cuccal, hogy aztán tényleg valami ilyen tökéletes bőre legyen. És erről szól, de egyébként egy csomó világsztár is, akikért rajonganak ezek a gyerekek, az is tolja már ezt a vonalat.
1: Szóval most lefordítom ezt egyszerűbbre. Tehát ezek a lányok, ezek néznek TikTok videókat, vagy ilyen K-pop bandákat, vagy bármilyen influencereket, egymásnak is készítenek videókat, arról, hogy hogy ápold a bőrödet, 8-10 éves lányok, mert hogy ne öregedjen. Tehát az öregedés, a bőr öregedéstől félnek ezek a lányok. Ez már egy komoly pszichés gond. Gondolj bele, egy 8-10 éves lány fél attól, hogy ráncok keletkeznek rajta.
2: A tinikor előtt, ahol igen, még aztán semmi nincs, tehát még egy pattanás sincs.
1: És kenik magukat mindenféle kencével, maszkokat, nem tudom miket. Add el a mikrofon neki.
5: Hello.
1: Mit üzelsz a hallgatóknak?
5: Hát jó műsorszórást. Nekünk.
1: Beszéltetlen ez a gyerek. Megszólalt, Lacika?
5: Nem, szerintem elég volt. Elég volt egyelőre.
1: Szenvedsz már?
5: Bár nagyon. Tovább nézel, nagyon.
1: Na mindegy, jó. Visszatérve, Visszatérve erre, tehát, hogy a bőr öregedését akarják ezek a kisgyerekek megakadályozni olyan szerekkel, amelyek nyilván a felnőtt korban különböző ránctalanító hatásúak tudnak lenni, vagy pórus szűkítő, vagy nem tudom micsoda. Csak kérdés, hogy ez a gyerek bőrrel mit tesz?
3: Na ez a nagy kérdés, mert erre viszont még senki nem tud magyarázatot
2: adni. Benne van a pakliban, hogy semmi, hogy egy hóbort, mert hogy igazából ugyanúgy, mint ahogy mi annak idején kenegettük a borotvahabot, ők most kenegetik csak drága hóbort. De ez egyáltalán nem biztos.
1: Egyáltalán nem biztos, és ezért beszélünk erről a jelenségről dr. Pónyai Katinka bőrgyógyásszal, kozmetológussal.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Székrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin pluszt?
4: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin pluszt mondtál?
3: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
11: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
10: Ezt azonnal le kell foglalni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
10: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
13: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
14: A Praktikerben.
13: Júliustól.
14: Júliustól.
13: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Jövő héten is dolgozik az országgyűlés, visszaszorítja az esti ivászhatott Makarska, folytatódik a meleg nyári idő, 35 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, és szó lesz az idei költségvetésről is. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat az zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serezs Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
14: Nagyon sokan, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékolni, sötétíteni a lakásokba is, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
19: Vége az éjszakai italozásnak Makarskán, a közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. Az ottaniak ugyanis megelégelték, hogy a turisták a nyári estéken az óvárosban és a strandnál összegyűlnek, italozgatnak, hangoskodnak és szemetelnek, emellett rongálnak is. Így este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre viszont nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Összetörte Argentína az angolok VB álmát, a címvédő hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Angliát az atlantai világbajnoki elődöntőben. A vesztes csapat szombaton játssza a bronz meccset a franciákkal Miami-ban, másnap New Yorkban pedig Argentína és Spanyolország között dől el a világbajnoki cím sorsa. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani, inkább a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
19: Az M1-esen Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja, tájékoztat az útinform. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például a 31-es főúton Mendek körzetétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Egy autós gyalogost gázolt a 474-es főúton Orosháza belterületén, a Lehel utca és a Luther utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezettek be.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: 8 óra és 11 perc van most, jó reggelt, szevasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi, hello!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Gyuri is!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Visszatérve az egy órával ezelőtti kísérletünkre, hogy a Philadelphiai Magyar Tanya elnökével tudjunk beszélni, Lengyel Tiborral, valaki írta, hogy ő a rokona, és itthon van, és ő várja a hívásunkat. Nem tudom, mert mi az egész beszélgetés alatt próbáltuk hívni, és nem ilyen hülye hangot adott, hanem valahogy angolul mit mondott?
2: Saját üzenet rögzítője jelentkezett be egyből azzal kapcsolatban, hogy hagyjuk neki üzenetet.
0: Tehát ki volt kapcsolva, vagy nem volt érereje.
2: Igen, nem tudom, mert ugye ezen a telefonon beszéltem vele két napja, tehát már azt is lepróbáltuk, aha, hogy így a stúdióban fog-e működni a hívás, és minden rendben volt akkor.
0: Na jó, valaki látott New Jersey-ben egy szupermarketben kalocsai fűszerpaprikát, na tessék, és meg tudnátok írni, hogy Jenő Sri Lankán pontosan melyik magyar kaját áruló étteremről beszélt, szeretnénk felkeresni, és ha kell, viszünk neki piros pár. Nem tudjuk megírni.
2: Nem tudjuk.
0: De még elmondani sem tudjuk, mert nekünk pont annyiszor hallottuk, mint te.
2: Igen, de a jó hír, hogy adás után felkerül az egész a SoundCloud-ra, a Spotify-ra, a YouTube-ra, és vissza tudod hallgatni, ahányszor akarod.
0: Így van. Jó, gyerekek, ez egy másik téma. Szerinted kinek a legszebb bőre itt ebben a körben közülünk?
3: Szerintem az enyém.
2: Szerintem is a tiéd.
3: Köszönöm.
0: Nem, az enyém.
3: No.
2: És ez mire alapozott, hogy szebb, mint az Anett?
0: Mert ápolom.
3: És én nem.
0: Nem hiszem.
3: Na, hát ne. Légy szíves. Nagyon is figyelek.
0: Csinálj így. Csinálj így.
3: Nem fogok így csinálni.
2: De hát a hangot is adhat.
1: Hát ha ez alapján csináljuk, akkor az enyém, mert nekem nem tudsz ilyet.
0: Ja, te ki vagy feszülve, igen. Igen.
2: Akkor viszont az enyém, mert én meg nagyon tudom csinálni.
0: Nem csak ezen múlik. Te álcázod ezzel a Zelenszky rostával, mi ez?
2: Nekem arcszemelési rutinom van.
1: Zelenszky rostával.
2: Rostával.
0: Az. Igen, neked...
1: Nekem szép sima, nem veszitek észre?
2: De te csalsz, mert te kifeszíted az arcbőrödet.
1: Belső botox.
0: Belső botox... Anett, simogass nyugodtan.
3: Ettől ilyen szép, hogy is simogatom.
0: Na mindegy, gyerekek, elmondom, nem tudom, minek köszönhető akkor a te szépséged, Anett?
3: Talán annak, hogy nagyon figyelek arra, hogy hogyan ápolom a bőröm, és milyen krémeket használok, és szerintem ez az alapja, meg a tisztítás. Ugye én nagyon fontos, és ezt a Punyai Katinkától is többször hallottam, tehát, hogy soha nem fekszünk le úgy, hogy sminkel le lennék.
0: Jogos, Katinka azt mondta, ne feküdj le haraggal.
3: Nem, nem értitek. És én egy évben kétszer járok kozmetikushoz, arctisztítása még most is, 47 évesen is, igen, ezek szerintem fontosak egy bőrnek.
0: Hát igen, a kérdés nem ez egyébként, hanem az, hogy mikor kezdi az ember. Képzeljétek el, most azért beszélünk mindenről, mert van egy új trend, és ez a gyerekek körében hódít. Ennek van egy neve, nagyon nehéz kimondani, kozmetikorexia.
2: Aha. De benne van, hogy kozmetiko, meg a végén ez a rexia.
0: A rexia már nem hangzik
2: igen,
0: jól.
2: Nem hangzik jól együtt.
0: Na, hát elmondom, mi ez a kozmetikorexia. Ez gyakorlatilag a hibátlan bőr iránti kényszeres vágy. És az az ijesztő ebben, hogy már 8-10 éves kislányok körében ez jelen van, ez terjed. Gyakorlatilag ezeknek a tiktokereknek és tiktokon működő popstároknak, k-pop bandáknak a trendjeinek köszönhető mindez. Képzeljétek el.
2: Tehát hogy tulajdonképpen ők nem játszanak, meg homokozóba mennek, meg ilyesmi, meg kis ruhákat vesznek fel, hanem azon szoronganak, hogy az ő arcbőrük minél tökéletesebb legyen.
0: És ez a lényeg, hogy szoronganak. 8-10 éves gyerekek szoronganak, hogy elkezd öregedni a bőrük, hogy elkezd ráncosodni a bőrük. Ezért arcpakolásokat, arcfeszítőket, korrektorokat, ilyeneket használnak, és meg is mutatják, de van már 3-4 éves is, aki megmutatja. Szóval ez a rémisztő az egészben. 8-10 évesek például csinálnak videót, hogy készülődj velem. És akkor megnézheted, hogy kell reggel készülni, amikor elindulsz a napodba. Aztán van olyan, hogy iskola utáni rutin, tehát amikor mint az Anett, azt mondja, hogy tisztítja a bőr, ezek hazamennek a suli után, és az iskola mocskát le kell valahogy szedni a bőrről, különböző tonikokkal, meg vizekkel, meg és utána gondolom, hogy meg kell, van ez az üvegbőr, ugye?
2: Igen, de egyébként pontosan ezek a K-pop előadókra jellemző ez, hogy ők ezért nagyon sokat tesznek, hogy teljesen hófehér és makulátlan legyen a bőrük, szinte már ilyen életszerűtlenül, és ez nagyon nagy sláger, most ezt próbálják utánozni.
0: Na jó, iskola utáni rutin például, csak az előbb említettem. Neked mi volt az iskola utáni rutinod, Gyuri?
2: Hát hazamentem, ezt bedőltem pofával az ágyba, és aludtam. Tehát nagyjából
0: iskola után aludtál?
2: Persze, hát elfáradtam.
0: Én nem.
2: Én aludtam egy órát olyankor. Uh-huh. Nekem ez volt a rutinom, ennyi. Hát,
0: és a nap mocska mikor került le rólad?
2: Este. Megmostam az arcom szappannal.
0: Uh-huh.
1: Neked? Neked mi volt?
0: Nekem, én este sem mostam arcot. Én, vagy este fürödtem, akkor mostam arcot. Nem, ma fürdök reggel. De ennyi, hát nekem egyszer egy nap megmostam az arcomat szappannal, tehát az, amit kezet mosunk, letöröltem és kész.
2: Tudtál volna ilyen készülődj velem videót csinálni? Egy iskola előtt? Mi lett volna a fürdőszobában? Miket csináltál volna?
0: Hát figyelj, az akkori kozmetikumok, amik ugye vagy anya, vagy apa kozmetikumai voltak, azokból a nagyon nagy videót nem tudok csinálni a Barbon Arcesszel, meg a... Milyen? Akkor már nyomós borotvahab volt, mert még emlékszem, apának volt ez az ecsetes is, ez a pamacsos. De ezeket tudtam volna, csináltam is, tehát azért a borotvahabot kentem a fejemre, mint a nem normális, de azért, mert utánoztam, mert majom voltam. Érted?
2: De egyébként ezekben a videókban is ezt érzem, mintha ezek a gyerekek utánoznák a felnőtteknek az ilyen arcápolás rutin videóit, ami eddig még itt cuki, de nem tudom, hogy nem veszélytelen.
0: Csak az a baj, hogy igen, hogy ez párosul egyfajta félelemmel, szorongással. Ez a gond. Te ugye egész gyerekkorodban klórban áztattad a bőröd, Évi.
1: Így van. Úgyhogy én minden nap megmostam többször is. Klóros vízzel.
0: A klóros vízzel megmostad, de azt lemostad magadról? A klóra szárít, nem?
1: Hát igen, anyukám mindig magyarázta, hogy edzés után fürödjünk. Ezt nem értettem, hogyha három...
0: Együtt?
2: Hova szalasz, lányom? Megmondtam, hogy együtt fürdünk.
0: Hogy bírta ki az edzőtáborokat nélküled?
2: Ő is ott ült a tájmedencébe.
1: Jó, na mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy azt kérte, hogy 3 órás edzés után még zuhanyozzak le, ez nehezen ment át. Ezen nem mentem át, hogy miért kell fürdeni, ha eddig fürödtem.
0: Na most visszatérve erre is a gyerekekre, ugye ez az iparág, ez ilyen több milliárdosan nőtte ki magát, és ugye azt ne felejtsük el, hogy állítólag ezek a kozmetikumok megváltoztatják a bőrsejtek működését. Erre valók, felnőtt korban. Tehát gyakorlatilag a bőr természetes folyamataiba szólnak bele.
2: Ez mondjuk még felnőtt korban sem hangzik jól.
0: Hát igen, de valamit kell csinálni. Én például elkezdtem, nem tudom, 20-30 éves koron körül kenni az arcom. Uh-huh. Ilyen valamilyen hidratáló krémmel, és azzal én jól jártam, mert mit tudom én egész, most láttam éppen egy 62 éves nő tegnap a Fókuszban, és azt hittem, hogy Jézusom, ez velem egy korú. Hát én halló, hát én, akkor én tini magazinban vagyok való.
2: Amúgy is, de
1: hát.
2: Persze, meg ez hozzátartozik, az ember védi az arcát a naptól, például azt is szokták mondani, hogy ez baromi fontos, hogy naptejezd a fejed ilyenkor már. De ti találkoztatok ezekkel a trendekkel? Tehát, hogy az a gyerekeknél ennyire?
0: Hát ne viccelj már, hát azért én törzsvásárlója vagyok Milli Bobby Brown kozmetikai készletének.
2: Akkor itt az arcot titka.
0: Nem, ezt a lányomnak vettem. Ja. Milli Bobby Brown belőlem él most. Aha. Még azt fogyasztják, hogy Jake Bon Jovival azt a pénzt, amit küldtem neki. Vagy Billie Eilish, tehát hogy ezek igen, tehát ők eltalálják a tiniket. Aha. Hát sokkal az... inkább, mint te mikor kentél bármit az arcodra?
1: Én pár hónapja kezdtem.
0: Ez egy új kapcsolat?
1: Igen, egyébként damaszkuszi rózsa vízzel például
2: tisztítják.
0: Csak ki ne utasítsák az országból.
2: Jöhet a damaszkuszi rózsa.
0: Évi. Na mindegy, damaszkuszi rózsa, igen.
1: Én így hívom.
2: Kisimítottam.
0: Na jó, viccet félretéve, mi az a damaszkuszi rózsa?
1: Semmi.
0: Mi?
1: Semmi, hát aki akarja, megnézi, aki nem, nem.
0: De ez ilyen cseppek?
1: Nem, ez vízpe...
0: Na jó, akkor nem kérdezek.
1: Hát nem lehet, ne kérdezzél, hát bármit válaszolok.
0: Jó, akkor Anett, mikor találkoztál te először kozmetikummal, amit magadra is kentél? Anett, nyomd meg a gombot.
3: Amit már használtam az ilyen 14-15 éves koromban, amikor gimnazista lettem és kollégiumba költöztem. Akkor úgy éreztem, hogy most már felnőtt vagyok, és hogy kell, hogy részt vegyek abban, amit előtte anyukámnál láttam, és csak így viccesen, amit te a borotvahabbal, én a héliadék krémmel kenegettem magam, és ugye láttam a mozdulatokat, és utána már 14 éves koromtól én rendszeresen.
0: De nem tudtad miért, nem azért, hogy ne legyél öreg, nem volt félelmed nem, az nem. Öregedéstől, a ráncosodástól, hanem egyszerűen
3: az ezt illat így láttad,
0: a... Igen, az illat is.
3: Az illat miatt, igen. Tetszett, hogy olyan jó illat, azt gondoltam, hogy ilyen jó illata marad az egész nap az arcomnak.
0: Gyuri, én mondtam, hogy kend az arcod. Mikor elkezdted már kenni az arcod?
2: Persze, én már szerintem hát egy 4-5 éve kenem az arcom. Sőt, én még olyat is csinálok, hogy kanállal húzkodom itt a szemem alatti rész, hogy feszesebb legyen. Igen.
0: Hideg kanállal.
2: Azzal.
0: Igen.
2: Így van. Úgyhogy mindenféle. Neked vannak ilyen izék, amit nem mondtál el? Ilyen bármilyen bőrápolási titok?
0: Nem mondom el.
2: Akkor én is elmondok egyet,
3: De mondja először a Gyuri, mert utána nem fogja elmondani.
2: Hiába a főnököd, mert én nem fog megjutalmazni.
0: Bőrápolási, tehát a bevallom, nem működött. Tehát én olvastam, hogy Sandra Bullock ugye ezt az aranyérkrémet keni a szeme alá.
2: Igen.
0: És ezért én vettem aranyérkrémet, amiben a nagyobb kihívás nem ez, hanem kérni a patikában.
2: Főleg olyan mennyiséget, hogy rendszeresen tud kenni.
0: De elmondom még valami. Egyszer a Claudia mesélte, hogy te a DM-be vedd meg ezt a szem alatti ilyen párnát, akkor ilyen U alakú, és az ott hagyott 10 percig, azt mondja, a Tilla csinálja, és így mondta Claudia, így kiszívja a szemét.
2: És te mondtad, hogy na akkor ez most már...
0: És ezt kipróbáltam, igen, semmit nem csinál. Uh-huh.
2: Sehogy.
0: Semmi. Ezt csináltam, akkor most te jössz.
2: Én tettem fel ilyen arcmaszkot, nem is egyszer, ami állítólag hidratálja az arcot, és csak a szemem látszott ki belőle, úgy néztem ki, mint az operaház fantomja benne, és nem éreztem tőle semmit. Hűsített egy kicsit.
0: Igen, ennyi.
2: De hogy megvettem egy csomaggal ebből.
0: Persze, nekem meg ez az iPad van ott. Tehát nem, az iPad nem úgy, hogy mint az Apple terméke, hanem a hanem
2: iPad. Ez iPad. Új hóbort, azt hittem, tedd oda éjszakára is.
0: Na jó, ki az, akinek csajok ti a tanácsait elfogadjátok? Tehát ez lehet, nem tudom, anya, egy sztár, egy barátnő.
1: Hát én most ezt a rózsát próbáltam ki, amit most elmeséltem.
0: Tehát, de ki az? Az egy termék a rózsa, nem?
1: Igen, nekem egy barátnő mondta, ő kipróbált, és azt mondta, hogy neki nagyon jó, és hogy próbáljam ki. És mivel, hogy én így annyira nem vagyok ebben jártas, így fogtam magam, úgyhogy most 2 hónapja...
0: Most rózsázol.
2: Menj el a damaszkuszi rózsához, ki fog simulni.
3: A barátnők és a szakemberek, de ilyen TikTok videókon soha nem építkezem ilyenekből. Tehát, hogy ezt én így kerülöm. De igen, a barátnők tudnak jó tanácsokat adni.
0: Jó, gyerekek, szakember van a vonalban, dr. Ponyai Katinka, bőrgyógyász, kozmetológus, és remélem, hogy még itt van és bírt a türelemmel, de őt kérdezzük meg most ennek a szakmai részéről. Szia Katinka, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia!
4: Na mindent elmondtatok, mindent!
0: Nem. Mi csak amatőr módon hülyéskedünk, de most jön a szakma. Figyelj, igen. Katika, a kérdés az, hogy egy 8-10 éves gyereknek először is, ez alapkérdés, van-e szüksége egyáltalán bőrápolásra? Vagy elég a szappanos arcmosás?
4: Olyan szempontból van szüksége bőrápolásra, hogy meg kell tanítani, hogy mi a helyes bőrápolás, meg nyilván, hogyha van valamilyen bőr problémája, mondjuk atópiás vagy ekcémára hajlamos, akkor speciális bőrápolásra van szüksége. Tehát ez a bázis terápia, amit szoktunk mondani, hogy hidratálás, tisztítás, ez mindenkinek kell. Tehát ez kisbaba.
0: De ezt most komolyan mondod, hidratálni kell egy gyereket?
4: Attól függ, tehát hogyha mondjuk van egy atópiája, van
0: de
4: egy
0: de nincs atópiája, egy rendes gyereket.
4: Hát akkor csak meg kell mosni, tehát akkor alapvetően erre kell megtanítani, hogy kell használni szappant, meleg vizet ahhoz, hogy megtisztítsa az arcát. De ugye olyan érdekes, amit mondtok, hogy például a szappant, hogyha kiejtem a számon, hogy azzal megmosunk egy bőrt, vagy egy arcot, akkor mindenki keresztet vesz, de közben meg ilyen 20 lépéses rutinokat kennek föl magukra, akár kisgyerekek, de hát persze a 8-9-10 éves korosztály az borzasztóan belehúzott, de hát én is azt mondom, hogy azt csinálják, amit látnak. Tehát vagy otthon látják, és azért én is látom az ide érkező paciensekből, hogy az, hogy A7, B7, reggel 10 lépés, este 10 lépés, és akkor mit tudom én, olyan termékeket használnak egymás után, amit láttak valahol, hogy az a hatóanyag az nagyon jó a bőrnek, és akkor annak megfelelően elindul, és veszi a drogériában az olyan hatóanyagú termékeket, és egyiket kenik föl a másikra. És rettenetes bőrállapotba érkeznek.
0: De hogy ezek egymással kölcsönhatásban vannak ezek a készítmények, és az ártani is tud.
4: Persze, tehát hogy ugye mostanában nagyon hangos a média, tehát nem szakemberek nyilatkoznak, vagy ha szakember nyilatkozik, az nyilván nem annyira izgalmas, sokkal izgalmasabb, ha valaki mond egy bődületes kitalációt, ugye, a bármivel kapcsolatban, ugye ez volt például a fényvédőkkel kapcsolatban, hogy a TikTok tele volt azzal, hogy milyen károsak a fényvédők, és pont most jelent meg egy amerikai kutatás, hogy 16 millióan abba hagyták Amerikában a fényvédő használatát, ezek miatt a TikTok videók miatt. Aha. Ez is tök érdekes, hogy a TikTok videóknak több mint a 80%-a az jó információt hordoz, csak az, annak nincs annyi megtekintése, mint hogyha egyszer valaki azt állítja, hogy mit olyan bőrrákot kapott a fényvédőtől, akkor az sokkal

0: a megújulás, a megújítás, ami már mondjuk az én bőrömnél lényeges, mert már az nem működik olyan ütemben, meg olyan gyorsasága, az egy gyerekbőrön teljesen fölösleges, viszont ezek mind irritáló hatásúak, ugye abból lesz egy állandó gyulladás, tehát egy ilyen ördögi kör fog kialakulni, és akkor persze abba se tudják hagyni egy idő után. Aztán jön a következő, hogy az irritációt elkezdi vakargatni, akkor a vakargatás miatt felülfertőződik, akkor olyan azt hiszi, hogy aknés, akkor elkezd aknés krémeket használni, akkor az persze túlszárítja a bőrét, és akkor benne vagyunk egy ilyen káoszban, de az egész, én a felnőtteknél is azt látom, hogy az egész arról szól, hogy egy ilyen kényszeres viselkedés, hogy mindenki kontrollálni akarja a bőrét. Tehát olyan, mint hogyha a bőr nem tudna magától dolgozni, és akkor nekem bele kell szólnom, és akkor meg kell újítanom, meg ezt be kell pótolnom, meg, tehát egy ilyen teljes őrület van most az emberek fejében. És valószínűleg ezt viszik tovább, hát egyre fiatalabb generációkra.
1: Meg lehet mondani, hogy hány éves kortól kezdjünk el foglalkozni valóban a bőrünkkel?
0: Szerintem születéstől kezdve, tehát végül is a kisbabát is megfürdetjük. Megfürdetjük, ott olyan fürdetőt használunk, ami neki jó, nyilván nem áztatjuk ki a bőrét, de megtisztítjuk a bőrét, megszárítjuk a bőrét, be lehet kenni a bőrét. Tehát, hogy ez szerintem ez elkísérheti az embert, mit tudom én, 20-23 éves koráig. És akkor egy ponton be lehet kapcsolni a fényvédőt, én már szegény gyerekem, mert folyamatosan kenem fényvédővel.
2: Igen, ez a te mániád.
0: Szegény múltkor titokban napozott.
2: A gyerek? De tényleg, Katinka.
0: Az én gyerekem titokban napozik, tehát hogy...
2: Szegény. Hát igen.
0: De kenjük az arcát, kenjük, hogyha kilóval a bőre. Hát szerintem ez tök jó, mert védjük. Mert most még gyönyörű, egy gyerekbőr az gyönyörű, az fantasztikus, az tele van kollagénnel, hidratált. Tehát, hogy jól tud regenerálódni. Tehát, hogy védeni kell, meg tisztítani, meg esetleg utólag hidratálni, hogyha szükség van.
2: De egyébként a bőrnek, a gyerekbőrnek a regeneráló hajlandóságát nem befolyásolják ezek a felnőtt kencék? Tehát, hogyha most...
0: Hát, de hogyha túl van irritálva meg a barrier, tehát a védekező, tulajdonképpen a bőrnek a saját védekező funkcióját teszik tönkre. Tehát, hogy ők maguk hozzák, tehát a nagy kontrollmániával ők maguk hozzák létre azt a helyzetet, hogy a bőr tényleg tehetetlenné válik egy idő után, mert leszedik azt a védőréteget, mert nem kell egy retinol, egy AHA, egy BHA, nem kell egy gyerekbőrre. Más persze már egy tini bőr, ahol ugye a hormonok miatt elkezdődik a fokozott fagyutermelés, tehát ott lehet, hogy egy ami régen volt, az a tini tonik, tehát hogy...
2: Jaj, emlékszem, ilyen... olyan jó volt, a vattapamacson rátettem a tini tonikot, végighúztam, hogy az orrom oldalán is ilyen fekete volt. Tehát, hogy olyan koszt szedett ki, na az látványos volt, tehát az volt, amit ígért a reklám.
0: Na, szóval, hogy ilyeneket persze már egy aknés bőr az más, tehát egy tinédzser bőr más, de hát miért? 10 éves gyerekekről beszélünk, tehát hogy ott még nagyon nem indult be a hormon háztartás remélhetőleg, vagy hát kinél persze, kinél mikor indul be.
2: Most ahogy egyébként beszélsz, egyre inkább azon gondolkodom, hogy egyáltalán érdemes a bőrhöz nyúlni. Tehát, hogy én például, ha elengedem magam és több napig iszom, akkor... Akkor nem mosok arcot, Katinka. És utána úgy érzem, hogy tök jó a bőröm. Ezt akarom mondani.
0: Hát ez ezek az alkohol utóhatása még. Ez a környezetedet megkérdezném erről.
2: De nem,
0: tehát hogy azért nem. Tehát hogy a bőr az ugyanúgy egy szervünk, tehát ha te több napig iszol, akkor adj hálát az Istennek, hogy ez nem látszik a bőrödön, de azért mondjuk akinek van egy rozáciája, akné, az tudja, hogyha több napig iszik, és nem mossa meg a bőrét, az rettenetes állapotba fog kerülni utána. Azért kevés az olyan szerencsés ember, mint te, Gábor, aki ilyen gyönyörű bőrrel köszönöm. Van megáldva.
2: Köszönöm, és ez egy szakmai vélemény, csak mondom nektek. Na de, viccet félretéve, tényleg most nem az, hogy több napig iszom, de az, hogyha nem mosok arcot olyan sűrűn, azt érzem, hogy a bőröm dolgozik, ő megtermeli azt, ami neki kell, tehát valahogy nem ártok vele.
0: De ez a te bőröd. és te egy pasi vagy. Tudod, tehát, hogy neked teljesen más a bőröd. Tehát, hogy azért nem jók ezek a de facto kijelentések a social médiában, ugye mindenki nagyon népszerű, aki ilyen tőmondatokban gyakorlatilag ordibál az Instagram posztjain, hogy ezt kell csinálni a bőröddel, meg ezt a krémet kell fölkelni. Nincs ilyen. Tehát, hogy mindenki magának fog rájönni arra, hogy mi az, ami jó a bőrének, meg mi az, ami nem jó. És egyébként

0: Igen, lesznek olyan időszakok, tehát akár egy nőnél az évszakváltás, vagy egy hormonális váltás, vagy mondjuk diétaváltás, hogy egy picit más típusú élelmiszereket fog bevinni, máshogy fog viselkedni a bőre. Tehát nincs ilyen, hogy én most megveszem a krémemet, és az az én krémem lesz folyamatosan életem végéig, hanem simán lehet az, hogy tavasszal egy kicsit változtatnom kell, ősszel visszatérek egy kicsit hidratálóbra, és ugye ettől dohányzik-e valaki, hogyan étkezik, van-e belgyógyászati betegsége, van-e endokrinológiai betegsége, ezek mind-mind befolyásolják a bőrállapotot. Ez nem egy stabil dolog.
1: Visszatérve még egyszer, hogy ez a mikor kezdjük el a bőrápolást. Tehát most a Gyuri meg én, ugye oké, mi férfiak vagyunk, és azt mondtam, hogy én talán 30 éves korom körül kezdtem el azt, hogy rendszeresen naponta egyszer hidratáló krémet viszek fel a bőrömre, és akkor erre azt mondták, hogy ez jó, mert majd későbbiekben, ugye most már elmondtam 62 is, hogy későbbiekben ez meghálálja magát, mert ugye évtizedeken keresztül kented a bőrödet. Ez igaz-e, vagy sem?
0: Szerintem igaz. Tudod, hol szoktam látni, amikor már hozzám járnak olyan idősebb hölgyek is, akik mondjuk akár ilyen 70 környékén jönnek el először a rendelőbe, de mondjuk egész életükben jártak kozmetikushoz. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk akkor is, amikor még nem volt annyi kozmetikum, meg otthon nem tudtad magad 20 lépéssel végigkenni, de mondjuk ő már akkor járt havonta egyszer a kozmetikába, és gyönyörű a bőrük, és nagyon jól néznek ki, és sokkal-sokkal jobban néznek ki, mint azok a 20-30 éves csajok, akik szanaszét szoláriumozták magukat, soha nem kenték a bőrüket, viszont mondjuk már 30 évesen van egy felső szemhéjplasztikájuk, már 35 évesen fölhúzták az arcukat, ott van a heg a fülük előtt, és sokkal szebb és barátságosabb az összkép annál az idősebb hölgynél, aki viszont a bőrével foglalkozott egész életében. Úgyhogy szerintem ez megéri ezzel foglalkozni.
1: Csak nem 8-10 éves korban.
0: Nem, 8-10 éves korban az, hogy tanulja megmosni az arcát. Mm-hmm. Tehát az tök jó, hogy este megmosa, ahogy ti is megmostátok az arcotokat. Szappan, melegít, megtörli, kész. Ennyi, ez legyen, semmi más. Mert egyébként ez emiatt, az őrület miatt, ugye ezt napi szinten tapasztaljuk, tehát pont emiatt fogunk mi most könyvet írni. Mi most egy könyvírásban vagyunk, csak a Gyurinak ezt nem tudtam elmondani, ami erről szól, a kozmetikorexiáról, az, hogy hogyan működik a bőr, az, hogy mit lehet csinálni már egy ilyen teljesen szétszedett bőrre, hogyan lehet kezelni, egyáltalán mi vezet idáig. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű, próbálunk egy kis könyvet hozni ebbe a káoszba.
1: Ami tök jó egyébként, és ki kell írod? Tehát te és?
0: Én írom, a Kádár Zsuzsi írja, aki nálunk itt a rendelőben a vezető kozmetikus, illetve hát bőrterapeuta, és Hilda, Mikor Hilda, aki a coach és a rendelő igazgató. Úgyhogy mi hárman így összeálltunk, így szoktunk elérni.
1: Kellek valami fotóhoz neked?
0: Hát én az elejére gondoltam. Nem tudtam, hogy kérjelek.
1: Na, most már megbeszéltük. Jó, Katika, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Szia, dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász és kozmetológus. Nagyon bírom, hogy mindig szakmai.
2: Igen, nagyon ez tényleg egy igazi szakember.
1: Ez így van, na jól van. Üdv, jó reggelt, jó a műsor, Damaszkuszi Zotya.
2: Meg akartam kérdezni Katinkát erről a damaszkuszi rózsáról, de úgy éreztem, hogy most hagyom, hogy ezen...
3: Ahhoz más szakértőt hívunk majd, de... De meg fogod tudni.
1: Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinktól azt, hogy mikor vetted először azt észre, hogy a gyereked rákapott a kozmetikumokra. Tudjátok, mi is csináltunk ilyet, apának a cuccait, vagy anyának a cuccait a fürdőszobában titokban elkezdtük kipróbálgatni, és ez biztos, hogy te is, mint szülő, észrevetted a gyerekednél, tehát mikor vetted észre először, hogy a gyereked rákapott a kozmetikumokra, legyen fiú, legyen lány, teljesen mindegy, mi az, amit használt, hogy vetted észre, szembesítetted, nem szembesítetted, cuki volt-e, vagy idegesítő, tehát ezek érdekelnek 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
8: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
7: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
10: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
13: Brokkoli van.
12: Az előbb hozta a Family Frost autó.
13: Rántott hal.
12: Azt is vettem.
13: És zöld borsó.
12: Az is van.
13: Akkor sült krumplit kérek.
14: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
13: És sült krumplit is.
15: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
17: Én a műzlibe kérem, anya.
18: Itt a narancslevem, drágám.
19: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
17: Igen.
19: Akkor a tejemmel iszom meg.
18: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
16: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
23: Egyre több bejelentést kap a versenyhivatal, nyáron is dolgoznak a vérlovagok. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatról, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
24: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
23: A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai. A nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Privil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
25: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
23: Az utasok ölébe száműzni a csomagokat a Holland Állami Vasúttársaság. A mostani szabályok szerint csak akkor kötelező elvenni a táskát a szomszédülésről, ha valaki leszeretne ülni oda. A társaság szerint ez rengeteg feszült helyzetet szül, sokan ugyanis nem merik megkérni utastársaikat, hogy tegyék szabaddá a helyet. Bírságot egyelőre nem terveznek, inkább azt szeretnék elérni, hogy az utasok jobban figyeljenek egymásra. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani, inkább a Dunántúlon fordulhat elő, zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M1-esen Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja, tájékoztat az útinform. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, például a 31-es főúton Mendek körzetétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Egy autós gyalogost gázolt a 474-es főúton Orosháza belterületén, a Lehel utca és a Luther utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon félpályás korlátozást vezettek be.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: do something. Let's make a bet.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
2: És 3-9 elmúlt 3 perccel, Évi, te meg akartad kérdezni Katinkától a damaszkuszi barátodat, ugye?
3: Nem, ez az arckrémem, nem a barátom.
2: És anélkül megkérdezted volna, egyébként utána egyből írt nekem, hogy damaszkuszi rózsa nagyon jó, az exoszomáját mi is használjuk a rendelőben.
4: Na.
2: Csak elfelejtettem mondani.
3: Hát, ennyi.
4: Közös ismerősetek van Katinkával.
3: De egy szakembert ne húzzatok már le erre a...
4: Hát nem, ezt nem elhúzott.
2: Igen. Na, mik vannak itt SMS-ek? Sziasztok, épp Horvátországba utazunk, a 10 éves fiam évek óta hallgat titeket, a 6 éves pedig most ismerkedik veletek, szeretnék kérni egy háját a gyerekeknek. Köszönöm, Szilárd! Hát akkor a gyerekeknek egy...
5: Hájjá!
2: Én kb. 20 éves korom óta heti egyszer férfi arcesszel vattapamat segítségével körbe mosom az arcom. Rengeteg piszkot lehoz, annak ellenére, hogy előtte jól megtisztítod az arcod. Kis idő múlva hideg vízzel arcmosás és níve a krémmel bekentem az arcom, mert szárít az arcesz. Egyáltalán nem festem magam, 37 éves vagyok, 24-et szoktak mondani rám kb. Lehet a gének is befolyásolják a bőrön feszességét, szép napot, dia. Tehát azzal tisztítja ezzel az alkohollal tulajdonképpen, és aztán Nivea, ugye az az alapkrém, abban még nem raktak bele sok gonosz anyagot, és ennyi.
4: Reméljük.
2: Igen, azt mondja, ezekhez a gyerekekhez nem bőrgyógyász kell, hanem pszichológus, szüleikhez meg pláne, üzeni Ágnes. Igen, erről beszéltünk, hogy ez egy pszichés probléma.
3: És igen, ezzel foglalkozni kéne, és a szülőknek ezt észre kéne venni.
2: Pedig van. Itt ugye a kérdésünk ugye az volt, hogy mikor vetted észre, hogy a gyereked rákapott a kozmetikumokra. Aztán én azt vettem észre, hogy keresztfiam olyan szokatlanul illatos a fürdés után. Kérdezem, hogy mutassa már meg, mivel tusolt. Erre nagyon büszkén kihozta az intim mosakodó gélt.
4: Na.
2: Kb. 7-8 éves lehetett, üzeni Anett.
4: Na, látjátok, ő azért ért hozzá, hogy hogyan legyen illatos.
2: Hát nem ért hozzá, de valószínűleg annak az intim mosakodó gélnek az illata nagyon tetszett neki. Igen. Valami kódot meg triggerelt.
3: De csak az illata.
2: Igen.
3: Csak ennyi.
2: Sziasztok, amikor fogkefém már nem fért oda mosdóra, akkor szembesítettem a lányomat a problémával egy hát az én már felkiáltással, kaptam egy tükörrel gyakasztót, megoldódott a probléma, csemete. Tehát telepakolta gondolom a lánya a mosdót.
3: Igen. Elfoglalta ők végül is a helyet.
2: Igen. Sziasztok, az én gyerekem nem csinált titokban semmit, simán odajött 8 évesen, hogy akkor menjünk parfümöt venni. Miután mondtam neki, hogy a locsolkodás kölni nem arra van, hogy ő illatozzon, fiam van. Mondjuk most kicsit ledöbbentem, mikor megkérdezte, hogy a hónaj szőrét mivel szedje le, 13 éves. Fiú, ugye?
3: Igen, és ezt azért érzitek, ugye, hogy mindent tőlünk tanulnak, vagyis hát, hogy ugye nyilván a felnőttektől viszik ezeket az ötleteket.
2: Ez nyilván így van. De meg a TikTok, tehát azért már nem csak mi felnőttek vagyunk felelősek ezért, nem csak mi adunk mintát a szülők, hanem pontosan az a világ, ami mondjuk az én gyerekkoromban nem volt, hál' Istennek. Tehát igen. Én két Kudlik Júliát és Antal Imrét láttam, más nem láttam. Érted? És nem voltak példaképek.
4: Suliba egymással megbeszéltétek ugyanúgy szerintem, mint hogy most a TikTokon látjátok.
2: Ilyeneket.
4: Én is fiat 16 évesen, mit? Én is elkezdtem leszedni a hónajamról.
2: Nem beszéltük meg.
4: Érdekes.
2: Nem. De mondom, hát akkor még a csajok is szőrösek voltak.
4: De igen, mondjuk az igen, az egy más korszak volt. De
2: kozmetikai dolgokat nem beszélgettünk egymás között. Egyáltalán nem.
3: Mi sem.
2: Csak a arcesz, na az ment már gimiben.
4: Igen.
2: És volt a brut, volt meg az Old Spice, ez a kettő.
4: És meg is
2: meg a denim, bocsánat.
4: De ezt meg is dumáltátok,
2: nem? De pontosan tudod, ezt a három szagot ismerted a folyosón. Sziasztok, lányom 3 éves volt, amikor borotválkozáson kaptam. Hab, penge, ahogyan kell. Nem mertem rászólni, el ne vágja magát. Befejezted? Igen. Akkor tudod, apa is bekeni magát arcesszel. Többet nem akart borotválkozni. Nagyon erős téma ez a kozmetika a gyereknél, legalábbis nekem. 12 éves és bizony sminkel. Nekem sokkal szebb a nélkül, de ő ezt látja a videókban. Oké, nem tolja túl, de nekem ez is sok. Hú, lehet a netet kellene korlátozni, hogy ne lássa. Persze ez csak vicc, nehéz ügy, nagyon tiltani felesleges, így próbálom elhitetni, hogy anélkül is szép gabesz. Fú, ez nagyon nehéz lehet.
3: Nagyon.
2: Na jó, gyerekek, van még, itt van velünk egy apuka, akinek a lánya 7 éves. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket.
2: Jó reggelt, Gábor. Na mesélj, te lányod bezárkózott a fürdőszobába, ugye?
5: Igen, de hát egyszer-kétszer rajta kaptuk azon, hogy így el eltünedezett, és nagy volt a csend.
2: Aha.
5: És egyszer csak előtt a fürdőszobából, és belenéztünk a telefonjába, hogy mit csinált, mert ugye bevitte a telefont a fürdőszobába, és belenéztünk, hogy mit csinált vele. És hát ilyen sminktanácsadós videót készített.
2: Édesem.
5: Amúgy nem csinált semmit, nem kent magára semmit, csak mutatta, hogy nézzétek, hogyha összekeverjük a pirosat a sárgával, akkor ilyen színt kapunk, és akkor ezt, hogyha felkelitek magatokra, meg volt ilyen bőrkencés tanácsadása is neki, hogyha ezzel bekeritek a bőrötöket, akkor nagyon szép sima lesz, és de ugye ezt nem rakta föl sehova, se TikTokra, se
2: TikTokra. Édes szívem, de hát ez milyen cuki.
5: Kirázták kis videókat a saját szórakoztatására. Mi meg belenéztünk, és utána majd bepüsítünk a röhögéstől egyszer-kétszer, amikor ugye...
2: De ez annyira aranyos, de ugye itt mit utánoz? Ő nem anyukát utánozza a,
5: nem, nem, nem,
2: a smink rutinjával, hanem lát egy csomó ilyen videót, és az influencereket utánozza.
5: Igen. De volt neki ilyen öltözködős tanácsadás, akkor meg a szobájába becsukta az ajtót, és akkor mutatta, hogy nézzétek, ha ezt felveszitek ezzel, és hozzáteszitek nem tudom én, ezt a szandált veszitek föl, akkor nagyon csinosak lesztek, és akkor ilyen divattanácsadós videót is csinált, úgyhogy valószínűleg ezt látta valahol TikTokon, YouTube-on, nem tudom én, Facebookon valahol láthatott valamit, és gyakorlatilag ezeket utánozta. Már most 10 éves, egyébként mostanában nem csinál ilyen videókat, de ez 7 éves korában ez ilyen rendszeres volt egyébként.
2: Hihetetlen. Hány éves most?
5: 10 éves.
2: 10 éves. Aha. Csinálja még?
5: Igen. Nem. Azt mondtam, hogy mostanában nem látom ilyen videót. Mostanában, de akkor valószínűleg mondom, ez nagyon mehetett valahol. Vagy valami barátnőjével együtt kitalálták ezt, vagy látott valamit valahol az interneten, és akkor ez egy időben nagyon futott.
2: Istenem. Gábor, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad. Köszönjük.
5: Ja, hát igazán nincs. Szuper a műsor, minden reggel hallgatlak benneteket.
2: Köszönjük.
5: Oké,
2: köszi, szia!
5: Köszi,
2: hello! Szia. Na itt a magyar ízekre és magyar éttermekre külföldön most jött egy SMS, még visszatérünk, mert ők egy ilyet vezettek Düsseldorfban. Azt mondja, hello, a restaurant Zum Csikós Düsseldorfban 1950-ben nyílt meg. Mi 2010 és 2020 között vezettük, végig élő cigányzenével, ami a vendégeink egyik legkedveltebb élménye volt. Ez alatt a 10 év alatt kijutott mindenből. Gazdasági világválság, utóhatásai, majd a pandémia. Ennyi éppen elég volt, ezért végül úgy döntöttünk, hogy végleg bezárjuk az éttermet. Azóta spanyol étteremként működik tovább, Csikosz néven. Csikosz.
4: De jó.
2: Úgy tudom, 2020 óta már a negyedik tulajdonos váltja egymást, üdv Nándor, utóirat. Sokan nem tudják, hogy Németországban működő magyar éttermek, idézelben magyar éttermek, kínálata gyakran nem a magyar vendégeknek készül, hanem a helyi ízléshez igazodik. Egyébként ez így van a kínai éttermekkel is.
3: Igen, az itthoni kínai éttermekkel is így van, hogy egy picit is európaibb.
4: Igen, minden országban más az is, ugye.
2: A kínai mindenképpen,
4: de
2: igen.
4: De valahogy jól veszik le azt, hogy milyen legyen az adott országban. Nekünk ez szerintem nem megy.
2: Azt mondja, ilyen például a szegediner gulás, vagy a cigajner schnitzel, ezek valójában nem létező hagyományos magyar ételek, ezért is érheti csalódás a Magyarországról érkező vendégeket, akik autentikus magyar konyhára számítanak. Igen, ezt tökre megértjük is, és tényleg így van ez a kínaiakkal is. Talán a tájföldi az viszonylag olyan, mint Tájföldön, a tájkaja, de például a kínai éttermek, menj el bármelyik országban, itt Európában egy kínai étterem, mindegyik más.
4: Igen, de ez itt csúszik félre ez a magyar, ez a külföldi magyar étterem, hogy olyat nem csinálnak, ami mondjuk a külföldön élő magyarnak jó lenne,
2: igen.
4: De annyira meg nem erős a magyar konyha marketingje, hogy ki bevigye az ottani külföldit, mert ő azt mondja, hogy én magyart akarok enni, akkor én megyek. És akkor itt van a két szék közül a pad alá.
2: Én értem, amit mondasz, csak kérdés, hogy melyik a célra vezetőbb. Lenyomni a torkukon az igazi magyar konyhát, és lehet, hogy csalódást okozol annak a pár németnek, hisz nem magyaroknak főznél, mert abból nem lehet megélni.
4: Ez a baj, igen.
2: Hanem az lenne jó, hogyha németek kapnának rá. Nem? Mint ahogy a...
4: Jó lenne, de annyira meg nincs jó hírünk, nincs nagy hírünk szerintem.
2: Nézd, régen, és most a 80-as évekről beszélek, egy pár magyar kaja volt ezekten az általános étlapokon. Németországban például. Tehát a cigányer schnitzel, a cigánypecsénye, az olyan lecsóval nyakon öntött valamilyen schnitzel volt. Uh-huh. A gulászupe semmi köze nem volt a gulyásleveshez, de valamilyen leves volt hússal. Volt a lecsó külön, nem volt már, senki nem ette.
4: Nem szerették a lecsót. Fura.
2: Nem.
3: Székelykáposzta?
2: Nem. Még töröm a fejem, hogy mi volt még, ami ilyen. Ami, tehát nem magyar étterem, hanem akár német étteremnek ott van, de még Münchentől Berlinig.
4: Még a Brassói szokott ilyen lenni, ami így előre. Azt sem?
2: Nem. Nem, szóval, hogy talán ez a kettő, a gulászupa meg a cigajnásnicel, ami ilyen magyar étel, és nem magyar étterem étlapján rajta van olykor. Uh-huh. Volt régen, 80-as években olykor. És azt hiszem, ez az, amit elvár a német, ezt a kettőt ismeri, vagy más, és erre nem tudsz felhúzni magyar gasztronómiát.
3: Nem.
2: Na jó, ennyit erről. Jövünk vissza, elmarad ma a hangcsapda, viszont jövünk vissza Gáborral, Horthy Gáborral, és ugye közeledik, most már tudjuk, hogy kik a döntősök. Spanyolország, Argentína, New Yorkban lesz a döntő, és egy óriási sót szeretne a FIFA a döntőre. Mi az, hogy szeretne, tehát nem tudja még, hogy mi lesz?
4: Most eddig arról volt szó, hogy ilyen negyed órás, most arról lesz szó, hogy fél órás. A lényeg, hogy most háborgás van emiatt, hogy megint nem a foci van a fókuszban.
2: De volt félidő show, tehát halftime show, vagy nyitó show?
4: Halftime show-t szeretnének, ugyanúgy, mint ami Amerikában. Ugye?
2: Na de hát negyed óra a szünet.
4: Bizony.
2: Két félidő között.
4: Ezért van a feszültség.
3: Kivéve most. Most 30 percet akarnak. És ilyen még nem volt a labdarúgás történetében, hogy a negyedórás szünetet az fél órásra teszik.
2: Teljesen más eredményt hozhat.
3: Hát erről beszél a szakma.
4: Ez fogja a Gábor megvilágítani egy picit, meg azt is, hogy egyébként milyen programért szeretnék feláldozni a focit megint.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios jégkrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
12: Én a műzlibe kérem, anya.
13: Itt a narancslevem, drágám.
14: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
12: Igen.
14: Akkor a tejemmel iszom meg.
13: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
11: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
16: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
17: A Praktikerben.
16: Júliustól.
17: Júliustól.
16: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
19: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
18: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
19: Tökéletes!
18: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
20: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
17: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
21: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
22: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Nyáron is dolgoznak a vérlovagok, visszaszorítja az esti ivászatot Makarska. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést, az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1 és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai. A nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
25: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
24: Vége az éjszakai italozásnak Makarskán, a közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. Az ottaniak ugyanis megelégelték, hogy a turisták a nyári estéken az óvárosban és a strandnál összegyűlnek, italozgatnak, hangoskodnak és szemetelnek, emellett rongálnak is. Így este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre viszont nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a július 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani, inkább a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz, helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Ez okozza a torlódást, amely már 5-6 kilométeres. Közben az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták egy műszakhívás kamion miatt az Annahegyi pihenőhelyet. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon a 31-es főúton Maglót körzetétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Tudtuk meg az Útinformtól.
23: Sporthírek a Retro Rádióban.
26: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fordított és VB döntőbe jutott a címvédő Argentína. A dél-amerikaiak Atlantában 2-1-re nyertek Anglia ellen, pedig az 55. percben Gordon góljával az angolok szereztek vezetést. A 85. percben Fernández 22 méterről bombázott a hálóba, majd a hosszabbítás második percében Martínez fejelt kapuba, ezzel eldöntve az elődöntőt. Argentina története során 6-szor játszott VB elődöntőt, és továbbra is 100%-os ebben a szakaszban. Mind a 6 mérkőzését megnyerte a címvédő vasárnap este 21 órától New Yorkban. Az Európa-bajnok Spanyolországgal csap össze a világbajnoki címért, míg Anglia szombaton 23 órától Miami-ban Franciaország ellen lép pályára a bronzmeccsen. Az első elődöntőben a spanyolok 2-0-ra verték Franciaországot. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt újra. Szevasztok, drága hallgatók, szia Ivi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, nézem, hogy mi van még Nagymaros település végén. Trafipax az éjszaka felül érkezőket mérik. Éjszaka felül?
1: Hát az időeltolódás.
0: Akik az éjszakából jönnek, azok figyeljenek, mert Trafipax van.
2: Hát ez olyan,
0: Nagymaroson.
2: Jöttem, de napfelkelt a felől, számítsak. Ez lehet olyan.
0: Akkor pontosítanám az útinformot, nem szakaszos torlódás van az M1-esen, már Tatabányánál állunk, a külső sávban egy órája, a belső sáv is üzeni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Sanyi. Akkor ez új info.
0: Üdv királyok! Trumpot esetleg nem akarja megkérdezni a FIFA, hogy mit szeretne a végére? Jó hallgatni. Egyébként tényleg ez a már.
2: Közös brainstorming volt erről a gáláról, vagy erről a show műsorról, ez biztos.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok, ahogy hallom.
0: Jól vagyunk. Köszönjük szépen, te is jól vagy.
7: Abszolút jól vagyok, az éjszakából jövet, bár tegnap este egy kicsit felhevültem az argentin-angol mérkőzés után, mert hát ez méltatlan volt a világbajnokság. Azt tudom, hogy most mindenki...
0: De mondd miért, argentin... nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. Én csak az első fél időt láttam.
7: Hát az brutális volt, bocsi. Hát az mindenre hasonlított, csak labdarúgásra nem. Tudod, mi volt ez? Nagypályás ketrec harc.
0: Hát igen, nagyon-nagyon kemény volt. És ott voltak a statisztikák, hogy mennyi szabálytalanság után kap az argentin, és mennyi szabálytalanság után kap az angol csapat sárgalapot.
7: 32 perc alatt 13 szabálytalanságot követtek el. 32 perc alatt, és olyan nyomást gyakoroltak az angol játékosokra, hogy az szinte hihetetlen. Egyébként az játékvezető, egy amerikai játékvezető, akit úgy hívnak, hogy Ismail Elfat, ő nem mellesleg Marokkóból érkezett tanulmányai folytatására az Amerikai Egyesült Államokba. Ő volt ennek a mérkőzésnek a főszereplője. Egy marokkóit odabíznak egy olyan meccsre, ahol köztudott, hogy az argentinok azok a leggusztustalanabb módon tudnak játszani. Volt egy eset ezen a tegnap esti összejövetelen, amikor Enzo Fernández ököllel nyakszirten vágta Andersont. A lassításból lehetett látni, amikor Bellinghamhez került a labda, négy argentin vette körül, és hogyha az első nem találta el, akkor még ott volt három tartalékban mögötte. És jól látszott, hogy rohadtul nem törődtek a labdával. És a Bellinghamre mentek rá, mert tudták jól, ha az embernek elborul az agya, akkor őt kiállítja a játékvezető.
0: Igen.
7: És erre mentek rá, és a Simeone-nek a fia, Diego Simeone, aki az Atletico Madridnak az edzője, a kisfia, ott a válogatottban. Azt képzeljétek el, az úgy futballozott, hogy belerúgott mindenkibe. Volt egy olyan, hogy elvitte mellette az angol játékos a labdát, és akkor így az argentin belefejelt az angolnak a bordájába.
0: Jó, nem tudok vitatkozni, mert láttam ezeket, tehát ez tényleg így volt, nagyon-nagyon kemény volt.
7: És azt nézték, emlékeztek, hogy a legutóbbi világbajnokságon az volt a szabály, egy ember mehet a játékvezetőhöz megbeszélni az esetet.
0: Ez azóta is szabály. Ez szabály.
7: Hát bocsi, tegnap hányan üldözték az amerikai bírót, te? A sok hónajszagú, rosszájszagú argentin. Hát falkában mentek rá. Hát mit műveltek vele? Azt meg ott mutogatott, menjetek innen. Dehogy mentek onnan. Jött három másik.
0: Nézd, próbáljuk szétválasztani a rasszizmust és a sportot. Melyikről akarunk beszélni?
7: Az a baj, hogy beleúszott, és még egy ilyen dolog, amit ugye a hallgató is felvetett, hát nem hiszitek el, sikerült elkapni egy olyan pillanatot, megszerezte a győztes, volt az argentin válogatott, és Infantino tapsikolt. Aztán visszavette magát, és kijött még egy olyan statisztika, hogy... A játékvezetők, ugye ez a varos dolog, ez működik. És mindenkinek meghozták a jó ítéletet, egyedül az argentinok nem bűnhődtek.
0: Jó, az a baj, hogy most már nagyon sokan mondják, én kezdem elhinni azt, hogy itt van valami összeesküvés. A háttérben nem tudunk mit csinálni, hát most már ez van, argentin döntő lesz, ugyanakkor tényleg a másik oldalon nem akarom Messitől elvitatni a teljesítményét. Én nem, tényleg nem vagyok Messi rajongó, de amit tegnap a pályán művelt, az, az valami földön kívüli volt, tényleg.
7: Ó, azért, mert jobb lábbal beadta a labdát, nem is tudja, hogy van jobb lába, elfelejtett
0: róla. Nem, az igaz, tényleg nem tudja, de használja. Tehát...
7: arról még nem is beszélve, hogy a Lautaro Martinez góljánál a védő, azt hiszem Stones volt az, akit aztán le is rántottak, hát csúnyán alászaladt a labdának. Az más kérdés, hogy ott kellett lenni az argentinnak, és hát most aztán kiborult minden Angliában. Tuchel, amit kap...
0: Na mit kap egyébként? Azért. Nagyon kíváncsiak, hogy mit mondanak Tuchelre, mert azért elnézést, de elvitte ezt a csapatot Thomas Tuchel, elvitte a bronz mérkőzésig. Ez az egyik. A másik, én ma reggel láttam ugye a Fox Sportnak az összefoglalóját, ahol ugye a műsorvezető mellett ott van két kommentátor, Thierry Henry és a másik Zlatan Ibrahimovic. És rákérdeztek Tuchelre, egyébként Ibra úgy hívta, hogy Tuchel, de tényleg Tuchelről beszélt. De lényegtelen...
7: A képes nyelvmester, Tuchel, mi?
0: Hát igen, hát ez van. Na, de azt mondta, hogy na, azt mondja, álljon meg a menet. Tehát nagyjából úgy fogalmazott, hogy ezt Anglia is megnyerhette volna ezt a mérkőzést, és hogyha ezt Anglia nyeri meg, akkor azt mondják, hogy Tuchel egy zseni. Most meg mindenki őt köpködi, ami szerintem teljesen érdemtelen. Tehát ez a csávó, ez elvitte a sok-sok kritika ellenére, vagy azzal együtt, elvitte ezt a csapatot oda, hogy a bronz mérkőzésen ott vannak. Azért az nem semmi.
7: 1966 óta, amikor ugye vitatható körülmény között világbajnoki címet nyert, vagy kapott, nem kapott, világbajnoki címhez jutott az angol válogatott, minden világbajnokság Európa, na majd most megmutatja, a három oroszlánosok, hát ezek most olyan jók, hogy az nem igaz. Soha nem jutottak sehová. Most tényleg eljutottak egy némettel, szerintem ez csípi az orrukat nagyon, hogy egy német vitte el őket, és hogy a Tuchel nem az ő álmukat valósította meg, mert a Colt otthon hagyta, a Magyarit otthon hagyta, és emiatt iszonyat tűz alatt álltuk. Eddig csendben voltak. De 98%...
0: Tehát eddig menetelt az angol válogatott.
7: Hát az. Most végre ráverhetik az angol Tuchelra, ráverhetik, hogy műsorban egy szerencsétlen ember 1-0 után miért áll be 5 emberrel védekezni. Ember! Hát csak szerencsejáték ZRT-vel jutottatok volna bármilyen világbajnokságon az elődöntőig. És most tüzelnek rá. Fú, kegyetlen, amit kapok.
0: És szerinted mereszteni fogják?
7: Hát, én biztos vagyok benne.
0: Akkor ez nem volt egy hosszú karrier.
7: Ezek hülyék, ezek az angolok. Ezek csak ott volt ugye Fabio Capello, ez a markáns állkapcsú férfi. Hó, hát az ott nagyon magyarázott, ott mondta magáit. Ő neki cseppet sem volt ilyen reputációja, mint pontosabban neki volt nagy reputációja, miközben Tuchel ugye elvitte a Chelsea-t, azt az angol csapatot elvitte a Bajnokok Ligája döntőjébe, és még rengeteg címet szerzett, nem baj, német, nem érdekel. És most őrjöngenek az angolok, és most őt kiáltották ki bűnbaknak, és most rávárjuk az egész balhét, miközben tényleg annak kéne tapsikolni, hogy meddig jutott ez a csapat.
0: Abszolút, senki nem abszolút. Számított. Na jó, hát meglátjuk majd, mi lesz velük, még van egy meccsük. Mi lesz itt a... Én nem akartam elhinni, Gyuri mondta, hogy állítólag egy fél órás showt akar a FIFA, de én azt hittem, hogy a műsor elejére, tehát a meccsek előtt lenne valami nagy show. De ilyen halftime show, tehát a fél idők közötti?
7: Szóra, pontosan amit mondtál, 30 perces lesz a parádé. Shakira egyébként is nagyon ott a FIFA-nál nagyon jól fekszik, mondhatnám természetesen mindenféle felhang nélkül. Shakira az egyik fellépő, Madonna, Justin Bieber és egy BTS nevezetű ember, azt most nem tudom, hogy ez most együttes vagy egyéniség, szóval ezek fognak majd fél órán keresztül. Most gondold el, négy különböző stílus, azoknak át kell építeni a színpadot, nyilvánvalóan ez folyékonyan menni fog, 30 perc a szünet, miközben az emberek ugye 15 perchez lettek beállítva, maximum 20 perc, mert még volt szerencsétlenkednek, hogy cserével itt vagytok, ott vagyok, 30 perc után majd, mikor lebontják a színpadot, akkor mehetnek vissza az emberek.
0: De Gábor, ez hogy történhet meg, ez most komolyan? Tehát a játék szabályokat amúgy is megszegték most már egy párszor, ugye ezzel a hidratációssal mi egymás. De hát így van kitalálva, amióta futball a futball, hogy kétszer 45 perc, és közte negyed óra a szünet. Nyilván a negyed óra az pont arra elég, hogy kicsit kipihen magad, de nagyon, nem nagyon pihen ki magad. Tehát, hogy ez jól van kitalálva, ez így a tradíció. Hogy lehetett ezt megváltoztatni? Ez már biztos, hogy így lesz?
7: Úgy lehetett megváltoztatni, hogy az amerikai válogatott játékosának, Folarin Balogunnak az eltiltását Trump elnök javaslatára elfüggesztette a FIFA. Ezek után mit vársz? Ezek után az van, amit akarnak. Infantino durván térre esik, és behajol Trumpnak, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor csinálj, legyen itt hatalmas nagy showműsor, pénzkereset, így. Senki nincs, aki az útjába álljon. Azt csinál a fickó, amit akar. Egyébként a vesztébe rohan, memmellesleg a Német Labdarúgó Szövetségnek az elnöke kritizálta Infantinót, amiatt, hogy ezt az amerikai játékost ugye engedték. Na most Infantino úgy döntött, hogy a két legjobb német játékvezető soha, de soha többet nem kap szerepet a 2026-os világbajnokságon. Ehhez képest jött egy szalvadori, ehhez képest jött egy marokkói, és azok az emberek, ja, és akkor a két angol játékvezető, Anthony Taylor és Michael Oliver, azért nem fújhat mérkőzést az argentinok ellen, mert a Falkland háború okán biztosan bosszút fognak állni. Szóval vérlázító, amit ez a fickó művel. Amúgy meg, ugye a FIFA azt fölkérte a csapatokat, hogy tartózkodjanak a politikai állásfoglalástól.
0: Igen.
7: Most ehhez képest tegnap a mérkőzés után az argentinok hoztak magukkal egy kis molinót, amiben azt írták, hogy a Falkland szigetek Argentinához tartozik. Hát ami az egyik oldalon tilos, az a másik oldalon szabad.
0: Érted, a molinót egyébként honnan szereztek? Ezt maguk gyártották, vagy a közönségből vették át?
7: Nem. Ott volt a pályán, egy, gondolom valami sprével fölfestették, és azt mutogatták. És
0: én láttam, tudom, de hogy ezt maguk gyártották az öltözőben, a játékosok, vagy rajongóktól, szurkolóktól kapták?
7: Én már csak azt láttam, amikor a
0: pályán... Ott volt a tábla.
7: Így van, de hát azért, figyelj, óriási a biztonsági előírás, tehát olyan nincs, hogy bedobnak egy molinót a pályára, és akkor gyerekek azon meg ott van egy üzenet, majd húzzátok már ki, ha tudjátok, feszítsétek ki. Szerintem ez rendben volt, ott volt az öltözőbe, alkalomattán behoztam mondjuk a szertáros, vagy bárki ilyen videó megfigyelő, srácok, tudjátok, amit beszéltünk. Nincs politika, de ezt feszítsétek ki. Na, és hát most erről beszél, ez a kérdés, hogy most megbüntetik az argentinokat, vagy nem. Akik egyébként most mindenek felett állnak. Én nem akarom elvitatni ennek a csapatnak a nagyszerűségét, mert tényleg tele jó játékosra, buszolt Lionel Messi. De semmi szükség erre. Semmi szükség erre, hogy az embereknek ilyen ellenérzése támadjon ezzel a csapattal kapcsolatban. Még egyszer mondom, tegnap, amit műveltek az argentinok, hogy Falkában üldözték az angol futballistákat, a játékvezetőt, aztán a végén Bellingham annyira jól viselte ezt az egész szétszót, hogy befutott a pályára egy ilyen vörösfejű kis argentin gyerek, azt levert neki egy tockost. Na, abból megillett egy kis ribillió, úgyhogy nehezen elviselhető. Aztán a stadionon kívül, ami történt az argentin és az angol szurkolók között, hát az atlantai rendőrök láttak már sok dolgot, de ilyet még nem.
0: Na.
7: Ezek nagyon, nagyon szépen összeverekedtek. Mindent, sörös hordót dobáltak egymáshoz. Kertiszéket dobáltak egymáshoz, ők teljesen kivoltak borulva, és hát az argentinoknak nem kell sok, ugye ők hergelték az angolokat, az angolok meg idegesek voltak, természetesen visszaválaszoltak, és hát én csak visszaütöttem felkiáltással, és az amerikai rendőrök meg ott álltak, és akik megpróbálták kézzel lögdösni őket, hogy menj már innen. Szóval szerintem hát ez nagyon-nagyon nehéz eset volt ez, és még egyszer mondom, Gangster Zoltánnak látom itt az Instagramon a videó megnyilvánulását. Hát Gangster Zoli az egyébként teljesen objektív argentin oldalról.
0: Igen, persze.
7: Hát egyébként Maradonát is tetováltatott a testére, azt hiszem, hogy Maradona a fejét.
0: Tudom, maradt más is.
7: Igen. Zolihoz tartozik ez a mondat, nem baj, ha kicsi, csak nagy legyen. Ugye valószínűleg ezt is körrajzoltatta magára. Na mindegy, és akkor ő mondja, hogy hát, hogy itt azt kiabálják, hogy az argentinoknak mekkora a támogatottság, ez nem igaz, mert mi jók vagyunk, meg ott ironizált. Tehát ember, a tény az másról szól. És ez így nagyon...
0: Nézd, a Zoli nyilvánvalóan elfogult. Én nem ismerek annyira elfogult embert, mint a Zoli. Bármit is támogat a Zoli, azzal kapcsolatban nincs vita, és nincsen más vélemény. Tehát őt így

0: bennük is pörög ugye a latin vér, és akkor nem, hát igen, a dél-európai vér, és ezek oda fognak, vissza fognak rúgni, és akkor az argentinok már célba értek. Emlékeztek a legutóbbi VB döntőn, amikor a hollandokkal játszottak az argentinok, az egyik játékos, argentin játékos, úgy belerúgta a kispadba a labdát, hogy majdnem tömegverekedés lesz. Egy teljesen ártalmatlan helyzetben. Fogta az argentin, és megcélozta a holland kispadot. Ha. Szóval módszerekben ők nem nagyon válogatnak. Ha valamit el akarnak érni, azt foggal körömmel, és ezt most a szó szoros értelmében kell érteni, eléri. És én ettől félek, hogy ezek a kis ilyen ropi nagyságú emberek a spanyol válogatottban, ezeket terrorban fogják tölteni ezt a 290 percet, és hát most már garantálható az argentinoknak a világbajnoki győzelme. Hát akkor aztán Infantino olyan partit csap, hogy egy hétig folyik majd a pesgő.
1: Na jó, hát meglátjuk. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Legközelebb, amikor már találkozunk, akkor már tudjuk, hogy ki a világbajnok.
2: Így van.
0: Így van, és én is megnyugszom, mert a tegnap esti meccsen nagyon fölhergettem. Most láttátok, hogy az Infantinónak milyen szemoldök művészetet oldottak meg? Úgy néz ki, mint a hókuszpók a hupikék törpikékből. Olyan ívet sikerült a fejére rajzolni, hogy bámulatos volt.
1: Oké. Okay. Gábor, kinek drukkolsz a döntőben?
0: Na hát nyilván az argentinoknak ezek után. Egyáltalán nem, a spanyoloknak szorít.
1: Évi, te?
0: Ti kinek szurkoltok?
2: Hát akkor spanyol.
1: Én is spanyol, te?
3: Én is spanyol, abszolút.
0: Akkor kedden őrjöngjünk egyet, ha világban
1: kicsi lány.
0: Ha meg őrjöngjünk egyet.
4: Én Messi miatt az argentinoknak.
2: Hát meg Csabi miatt.
0: Jó, már
1: van. Igen, a megfelelési kényszer, nincs ez másképp a FIFA-nál sem. Nagyon szépen köszönjük, Gábor.
0: Megvagyunk, köszönöm, sziasztok.
1: Szia, Horthy Gábor. Közben megöltem egy hallgatót.
2: Ne.
1: Mert unva anyázott, és azt nem szeretem, mint véleménynyilvánítást.
2: Melyik témára akarta ezt hozni?
1: Nem tudom, unva anyátokat, és ennek a gyökérő Horthynak is. Ezt írta.
3: Ez általában egy ilyen témafüggetlen, univerzális kifejezés a hallgatóknál.
2: Jaj,
1: csak ez a búcsúztatója.
2: Erre most én is megijedtem. Csak egy infót még hagy hozzak nektek, hogy ne legyetek annyira megdöbben, vagy képzeljétek el, hogy a FIFA egy évvel ezelőtt a klubvilágbajnokságon már a félidőt 25 percesre csinálta. Ők már ezt elkezdték kipróbálni. Aha. Egy évvel ezelőtt.
1: De az is Amerikában volt, nem?
2: Azt most így meg nem mondom, hogy hol volt, de már akkor ezt a 25 percet
3: így. Ez szoktatás volt.
2: Igen, és akkor megnéztük, hogy ez mekkora port kavart, ott igen, de utána úgy megnyugodott a labdarúgás, lement utána a Premier League, Bundesliga, minden.
3: Ment az
2: nagyon, élet tovább. Nagyon kemény ez a csapat.
1: Na jó, gyerekek, meglátjuk, mi lesz. Köszönjük még egyszer Gábornak. Van egy közlekedésünk. M3-as Pest felől, Gödöllőtől elesett, aki tud a régi 3-ason próbáljon kerülni.
4: Köszönjük.
1: Dávid üzente ezt. Oké, hajrá, spanyolok üzeni Jocsi a Boldire. Rendben van, a mai nap legjobb pillanatai, Évi, mik voltak?
2: Új trend hódít a 8-10 éves kislányok körében, mégpedig a méreg drága arcpekkolások, arcfeszesítő korrektorok, és hogy jó ez nekik vagy sem, egy szakembert hívtunk segítségül, dr. Pónyai Katinkát.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 9:50 Zamárditól Mariborig szakaszos eső, ezt Tom Itália üzente nekünk. Köszönjük szépen az infót. Na, Évi!
2: Új trend hódít a 8-10 éves kislányok körében, mégpedig a méregdrága arcpakolások és arcfestők, és hogy megértsük, hogy jó-e nekik, egészséges-e vagy káros, ezért egy szakembert hívtunk, mégpedig dr. Pónyai Katinkát.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, szerinted kinek a legszebb bőre itt ebben a, ebben a körben közülünk?
4: Szerintem az enyém.
5: Szerintem is a tiéd.
4: Köszönöm.
1: Nem, az enyém.
4: Na,
5: és ez mire alakodott össze, mint az a Anetté?
1: Mert ápolom.
4: És én nem.
1: Nem hát, hiszem.
4: Na, hát ne, légy szíves. Nagyon is figyelek.
1: Csinálj így. Csinálj így.
4: Nem fogok így csinálni.
5: De hát a hangot is adhat.
2: Hát ha ez alapján csináljuk, akkor az enyém, mert nekem nem tudsz ilyet.
1: Ja, te végül, te ki vagy feszülve, igen.
2: Igen. Akkor... Nekem szép sima, nem veszitek észre?
5: De te csalsz, mert te kifeszíted az arcbőrödet.
2: Belső botox.
1: Belső botox, Anett, simogass nyugodtan.
4: Nagyon ettől finom, sejmes.
1: Na mindegy, gyerekek, elmondom, nem tudom, minek köszönhető akkor a te szépséged, Anett?
4: Talán annak, hogy nagyon figyelek arra, hogy hogyan ápolom a bőröm, és milyen krémeket használok, és szerintem ez az alapja, meg a tisztítás. Ugye én nagyon fontos, és ezt a Pónyai Katinkától is többször hallottam, tehát, hogy soha nem fekszünk le úgy, hogy sminkelve lennénk.
1: Nem. Jogos, Katinka azt mondta, ne feküdj le haraggal.
4: Nem értitek. És én egy évben kétszer járok kozmetikushoz, arctisztításra még most is, 47 évesen is. Igen, ezek szerintem fontosak egy bőrnek.
1: Hát igen, a kérdés nem ez egyébként, hanem az, hogy mikor kezdi az ember. Képzeljétek el, most azért beszélünk mindenről, mert van egy új trend, és ez a gyerekek körében hódít. Ennek van egy neve, nagyon nehéz kimondani, kozmetikorexia.
5: Tehát benne van, hogy kozmetikor, meg a végén ez a rexia.
1: A rexia az már nem hangzik
5: igen,
1: jól.
5: Igen, nem hangzik jól együtt.
1: Na, ez elmondom, mi ez a kozmetikorexia. Ez gyakorlatilag a hibátlan bőr iránti kényszeres vágy. És az az ijesztő ebben, hogy már 8-10 éves kislányok körében ez jelen van, ez terjed. Gyakorlatilag ezeknek a tiktokereknek és tiktokon működő popsztároknak, k-pop bandáknak a trendjeinek köszönhető mindez.
5: Tehát tulajdonképpen ők nem játszanak, meg homokozóba mennek, meg ilyesmi, meg kis ruhákat vesznek fel, hanem azon szoronganak, hogy az ő arcbőrük minél tökéletesebb legyen.
1: És ez a lényeg, hogy szoronganak. 8-10 éves gyerekek szoronganak, hogy elkezd öregedni a bőrük, hogy elkezd ráncosodni a bőrük. Ezért arcpakolásokat, arcfeszítőket, korrektorokat, ilyeneket használnak, és meg is mutatják, de van már 3-4 éves is, aki megmutatja. Szóval ez a rémisztő az egészben. 8-10 évesek például csinálnak videót, hogy készülődj velem. És akkor megnézheted, hogy kell reggel készülni, amikor elindulsz a napodba. Aztán van olyan, hogy iskola utáni rutin, tehát amikor mint az Anett azt mondja, hogy tisztítja a bőr, ezek hazamennek a suli után, és az iskola mocskát le kell valahogy szedni a bőrről, különböző tonikokkal, meg vizekkel, meg... Te ugye egész gyerekkorodban klórban áztattad a bőröd, Évi.
2: Így van, úgyhogy én minden nap megmostam többször is, klóros vízzel.
1: A klóros vízzel megmostad, de azt lemostad magadról? A klóra szárít, nem?
2: Hát igen, anyukám mindig magyarázta, hogy edzés után fürödjünk, ezt nem értettem, hogyha három...
1: Együtt?
5: Hova szalasz, lányom? Megmondtam, hogy együtt fürdünk.
1: Hogy bírta ki az edzőtáborokat nélküled?
5: Ő is ott ült a tájmedencébe.
2: Jó, na mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy azt kérte, hogy 3 órás edzés után még zuhanyozzak le, ez nehezen ment. Tehát ezen nem mentem át, hogy miért kell fürdeni, ha eddig fürödtem.
1: Én például elkezdtem, nem tudom, 20-30 éves koron körül kenni az arcom, ilyen valamilyen hidratáló krémmel, és azzal én jól jártam, mert mit tudom én egész, most láttam éppen egy 62 éves nőt tegnap a Fókuszban, és azt hittem, hogy Jézusom, ez velem egykorú, hát én halló, hát én akkor én tini magazinban vagyok való.
5: Amúgy is, de hát.
2: Amúgy.
5: De, persze, meg ez hozzátartozik, az ember védi az arcát a naptól, például azt is szokták mondani, hogy ez baromi fontos, hogy naptejezd a fejed ilyenkor már. De ti találkoztatok ezekkel a trendekkel? Tehát, hogy az a gyerekeknél ennyire?
1: Hát ne viccelj már, hát azért én törzsvásárlója vagyok Millie Bobby Brown kozmetikai készletének.
5: Akkor itt az arcod titka.
1: Nem, ezt a lányomnak vettem. Ja. Milli Bobby Brown belőlem él most. Aha. Még azt fogyasztják, hogy Jake Bon Jovival azt a pénzt, amit küldtem neki. Vagy Billie Eilish, tehát hogy ezek igen, tehát ők eltalálják a tiniket. Aha. Hát sokkal inkább, mint te mikor kentél bármit az arcodra?
2: Én pár hónapja kezdtem.
1: Ez egy új kapcsolat?
2: Igen, egyébként damaszkuszi rózsa vízzel például
5: tisztítják.
1: Csak ki ne utasítsák az országból.
5: Jöhet a damaszkuszi rózsa.
1: Évi. Na mindegy, damaszkuszi rózsa, igen.
2: Én így hívom.
5: Kisimítottam.
1: Na jó, viccet félretéve, mi az a damaszkuszi rózsa?
2: Semmi.
1: Mi?
2: Semmi, hát aki akarja megnézni, aki nem, nem.
1: De ez tényleg, nem cseppek?
2: Nem, ez víz.
1: Na jó, akkor nem kérdezek.
2: Hát nem lehet, ne kérdezzél, hát bármit válaszolok.
1: Gyuri, én mondtam, hogy kend az arcod. Mikor elkezdted már kenni az arcod?
5: Persze, én már szerintem hát egy 4-5 éve kenem az arcom. Sőt, még olyat is csinálok, egy kanállal húzkodom itt a szemem alatti rész, hogy feszesebb legyen. Igen.
1: Hidegkalán a kanállal.
5: Azzal.
1: Igen.
5: Így van. Úgyhogy mindenféle. Neked vannak ilyen izék, amit nem mondtál el? Ilyen bármilyen bőrápolási titok?
1: Nem mondom el.
5: Na, akkor én is elmondok egyet, elmondasz egyet.
4: De mondja először a Gyuri, mert utána nem fogja elmondani.
5: Hiába a főnököd, mert nem fog megjutalmazni.
1: Bőrápolási, tehát a bevallom, nem működött. Tehát én olvastam, hogy Sandra Bullock ugye ezt az aranyérkrémet keni a szeme alá.
5: Igen.
1: És ezért én vettem aranyérkrémet, amiben a nagyobb kihívás nem ez, hanem kérni a patikában.
5: Különleg olyan mennyiséget, hogy rendszeresen tud kenni. Én tettem fel ilyen arcmaszkot, nem is egyszer, ami állítólag hidratálja az arcot, és csak a szemem látszott ki belőle, úgy néztem ki, mint az operaház fantomja benne, és nem éreztem tőle semmit. Hűsített egy kicsit.
1: Igen, ennyi.
5: De hogy megvettem egy csomaggal ebből.
1: Persze, nekem meg ez az iPad van ott. Tehát nem, az iPad nem úgy, hogy mint az Apple terméke, hanem
5: az iPad. Új hóbort, azt hittem, tedd oda éjszakára is.
1: Jó, gyerekek, szakember van a vonalban, dr. Ponyai Katinka, bőrgyógyász, kozmetológus, és remélem, hogy még itt van, és bírta türelemmel, de őt kérdezzük meg most ennek a szakmai részéről. Szia Katinka, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Először is ez egy alapkérdés, van-e szüksége egyáltalán bőrápolásra? Vagy elég a szappanos arcmosás?
6: Olyan szempontból van szüksége bőrápolásra, hogy meg kell tanítani, hogy mi a helyes bőrápolás. Tehát ez a bázis terápia, amit szoktunk mondani, hogy hidratálás, tisztítás, ez mindenkinek kell. Tehát ez kisbaba.
1: De ezt most komolyan mondod, sportol. Hidratálni kell egy gyereket?
6: Attól függ, tehát hogyha mondjuk van egy atópiája, van
1: de
6: egy...
1: De nincs atópiája, egy rendes gyereket.
6: Hát akkor csak meg kell mosni, tehát akkor alapvetően erre kell megtanítani, hogy kell használni szappant, meleg vizet ahhoz, hogy megtisztítsa az arcát.
2: Meg lehet mondani, hogy hány éves kortól kezdjünk el foglalkozni valóban a bőrünkkel?
6: Szerintem születéstől kezdve, tehát végül is a kisbabát is megfürdetjük. Megfürdetjük, ott olyan fürdetőt használunk, ami neki jó, nyilván nem áztatjuk ki a bőrét, de megtisztítjuk a bőrét, megszárítjuk a bőrét, be lehet kenni a bőrét. Tehát, hogy ez szerintem ez elkísérheti az embert, mit tudom én, 20-23 éves koráig. És akkor egy ponton be lehet kapcsolni a fényvédőt, én már szegény gyerekemet folyamatosan kenem fényvédő.
1: Igen, ez a te mániád.
6: Szegény múltkor titokban napozott.
1: A gyerek? De tényleg,
6: titokban,
1: Katinka.
6: Az én gyerekem titokban napozik, tehát hogy...
2: Szegény.
1: Hát igen.
6: De kenjük az arcát, kenjük, hogyha kilóval a bőre, hát szerintem ez tök jó, mert védjük, mert most még gyönyörű, egy gyerekbőr az gyönyörű, az fantasztikus, az tele van kollagénnel, hidratált, tehát hogy jól tud regenerálódni, tehát hogy védeni kell, meg tisztítani, meg esetleg utólag hidratálni, hogyha szükség van.
1: Melyiket a gyerekbőrnek a regeneráló hajlandóságát nem befolyásolják ezek a felnőtt kencék? Tehát, hogyha most...
6: Hát, de hogyha túl van irritálva, meg a barrier, tehát a védekező, tulajdonképpen a bőrnek a saját védekező funkcióját teszik tönkre. Tehát, hogy ők maguk hozzák, tehát a nagy kontrollmániával ők maguk hozzák létre azt a helyzetet, hogy a bőr tényleg tehetetlenné válik egy idő után, mert leszedik azt a védőréteget, mert nem kell egy retinol, egy AHA, egy BHA, nem kell egy gyerekbőrre, más persze már egy tini bőr, ahol ugye a hormonok miatt elkezdődik a fokozott fagyutermelés, tehát ott lehet, hogy egy, ami régen volt, ez a tini tonik, tehát hogy
1: jaj, emlékszem, ilyen... olyan jó volt, a vattapamacson rátettem a tini tonikot, végighúztam, hogy az orrom oldalán is ilyen fekete volt. Tehát, hogy olyan kosz szedett ki, na az látványos volt, tehát az volt, amit ígért a reklám.
6: Na, szóval, hogy ilyeneket persze már egy aknés bőr, az más, tehát egy tínédzser bőr más, de hát miért 10 éves gyerekekről beszélünk, tehát hogy ott még nagyon nem indult be a hormon háztartás.
1: Most ahogy egyébként beszélsz, egyre inkább azon gondolkodom, hogy egyáltalán érdemes a bőrhöz nyúlni. Tehát, hogy én például, ha elengedem magam és több napig iszom, akkor, akkor nem mosok arcot, Katinka. És utána úgy érzem, hogy tök jó a bőröm. Ezt akarom mondani.
6: Hát ez meg az alkohol utolatása még. Ez a környezetedet megkérdezném erről.
1: Nem, sem igen.
6: De nem, tehát hogy azért nem. Tehát hogy a bőr az ugyanúgy egy szervünk, tehát ha te több napig iszol, akkor adj hálát az Istennek, hogy ez nem látszik a bőrödön, de azért mondjuk akinek van egy rozáciája, akné, az tudja, hogyha több napig iszik, és nem mossa meg a bőrét, az rettenetes állapotba fog kerülni utána. Azért kevés az olyan szerencsés ember, mint te, Gábor, aki ilyen gyönyörű bőrrel köszönöm. Van megáldva.
1: Köszönöm, és ez egy szakmai vélemény, csak mondom nektek. Visszatérve még egyszer, hogy ez a mikor kezdjük el a bőrápolást. Tehát most a Gyuri meg én, ugye oké, mi férfiak vagyunk, és azt mondtam, hogy én talán 30 éves korom körül kezdtem el azt, hogy rendszeresen naponta egyszeri hidratáló krémet viszek fel a bőrömre, és akkor erre azt mondták, hogy ez igen, ez jó, mert majd későbbiekben, ugye most már elmondtam 62 is, hogy későbbiekben ez meghálálja magát, mert ugye évtizedeken keresztül kented a bőrödet. Ez igaz-e, vagy sem?
6: Szerintem igaz. Barátságosabb az összkép annál az idősebb hölgynél, akit a bőrével foglalkozott egész életében. Úgyhogy szerintem ez megéri ezzel foglalkozni.
1: Csak nem 8-10 éves korban.
6: Nem, 8-10 éves korban az, hogy tanulja meg mosni az arcát.
1: Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Szia, Pónyai, dr. Pónyai Katinka bőrgyógyász és kozmetológus. Nagyon bírom, hogy mindig szakmai.
2: Igen, ez tényleg egy igazi szakember.
1: Ez így van, na jól van. Üdv, jó reggelt, jó a műsor, Damaszkuszi Zotya.
2: Meg akartam kérdezni Katinkát erről a damaszkuszi rózsáról, de úgy éreztem, hogy most hagyom, hogy ezen...
5: Ahhoz más szakértőt hívunk majd, de meg fogod tudni.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 10 óra, ez 9 perc múlva, itt mindenki bőrfeszesít, meg foci, meg minden van itt. Ja, igen, ebből én is rájöttem, hogy feszes az arcom, ma is ráhidratálok egy Peronival. Csak a szinten tartás kedvéért, klórmentes arcszépítő napot, a Faldoktor fejezte be így a mai napot, aztán ó, Évi, a turné alkalmával majd lecsekkoljuk, milyen a bőröd, mert minél gyűrödtebb a mazsol a bőre, annál édesebb a husa, üzeni Pöpi a hentes.
2: Jézusom.
3: Mazsolának mazsola, de nem gyűrött, ennyit tudunk mondani.
1: A bőr, főleg az arcon, akkor szép, ha rendben van az emésztés. Főleg a kevés szénhidrát bevitellel és kevés édes gyümölcs evéssel. Gyümölcsöt csak a júniusig termőket szabad enni, krémek nem kellenek, csak ha száraz az arc. Ez az, amit a Katinka mond, hogy nem kell mindenre hallgatni.
3: Mennyi megközelítés.
1: Igen. Igen. Aztán egyetértek Gáborral, mármint nem velem, hanem a Hortival, ezeket a spanyol szinte gyerekeket, mint Kubarsi, Yamal, Pedri össze fogják törni a lelki világukat az argentinok. Abban viszont nem egy a gondolatunk, tegnap akárhányszor Messihez került a labda, életveszély volt. Gábor szerint nem. Gondolataimat lezárva, Messi jobb focista, nem sokkal, egy fokkal, mint Ronaldo, de Ronaldo aurája sokkal nagyobb a pályán kívüli inspirációja miatt, a fiatalok felé, a marketingről nem is beszélve. Hisz mindenki Cristiano akar lenni. Gyuri foglalta össze, és talán van is némi igaza, most nem az, hogy melyik a jobb focista, de hogy Cristiano aurája az jóval a pályán túl is van, Messié nagyon nincs.
3: Igen, hát neki brendje van. Tehát a Cristiano egy fogalom, neki brendje van, nagyon sok szempontból, azért a Messi nem ekkora karakter.
2: Hát meg a Messinek azért sok interjúját nem láttad, nem?
1: Tehát, hogy hát a lézest.
2: Ez argentinul volt, vagy magyar?
1: Ez argentinul volt, igen. Ennyi volt, szerintem megbánta a Léz egyébként, hogy nem szinkronizáltatta le a Kloppal. Hallottátok?
2: Ez volt a legnagyobb interjú, amit adott.
1: De tényleg. Na jól van. Mi van még?
4: Szerintem semmi. Mehetünk. Vagy akartok még mondani valamit?
1: Nem akarok semmit sem mondani, azt akarom megtudni tőletek, hogy ki jön.
4: Ja, figyelj, én nem láttam senkit. Látod a
3: táskáját? Vágó piros.
2: Piros lesz.
4: Akkor piros.
1: Jó, most láttam, tényleg ő az. Oké, jön piros, szép napot mindenkinek, és találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádiósót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Cream Szelet Multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
4: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és érvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
7: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsók literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
9: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nyáron is dolgoznak a vérlovagok, Messi harmadszor is VB döntőt játszhat, 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatról, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, kommunikációs vezető.
15: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
14: A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai. A nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Privia Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
16: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
14: Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a július 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. Összetörte Argentína az angolok VB álmát, a címvédő hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Angliát az atlantai világbajnoki elődöntőben. A vesztes csapat szombaton játssza a bronz meccset a franciákkal Miami-ban, másnap New Yorkban pedig Argentína és Spanyolország között dől el a világbajnoki cím sorsa. Kifejezetten forró nyári napra készülhetünk. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés ígérkezik. A nap folyamán csak helyenként kell csapadékra számítani. Inkább a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. A mérsékelt légmozgás mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Holnap is hasonló időnk lesz. Helyenként lehetnek csak záporok, zivatarok a 30 fok feletti maximumok mellett.
0: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, most már csütörtök délelőtt. Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük majd együtt. Szágoldunk 220 felett a Neotonnal, érkezik Gotye, a Somebody That I Used To Know-ban, és kezdünk már is Kylie Minogue-gal.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Reggel beszéltem a Balatonalmádiban élő barátnőmmel, aki mesélte, hogy ott 7:30 óta, reggel óta esik az eső, és egyelőre úgy tűnik a térkép alapján, hogy ez kitart, illetve az is, hogy úgy általában egész Nyugat-Magyarországon ez a helyzet. És biztos nem vagyok egyedül azzal, hogy szeretném, ha legalább ide is érkezne egy kis eső. Ami biztosan érkezik, a slágerek továbbra is hallgatóink kedvencei, Orsival a Ha lemegy a nappal egy igazi nyári slágerrel is folytatom. Az Ultravox-el meghallgatjuk a Dancing with Tears in My Eyes-t, és most jöjjön az Eiffel 65 Blue-ja.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban a lendületet a Valami Amerika még betét dala adja, és jöjjön egy üzenet az SMS falunkról. A 0620-22-22-122-ről Adás Laci írt nekünk: szia Piros, ma véradás lesz nálunk, én megyek, talán így tudok segíteni pár embernek, aki teheti, menjen el, kitartást kívánok mindenkinek. Laci, a szívemből szóltál, köszönöm szépen, hogy ezt így megírtad nekünk, jó példát mutatva. Hiszen, ahogy a hírekben is hallhatjuk, ilyenkor a nyári szünidőben, a vakáció idején sokkal nehezebb összehozni, úgymond, azt a vérmennyiséget, amire országosan ilyenkor is szükség van. Szóval köszönöm szépen. És akkor ígértem a Valami Amerika méget, de jöjjön előbb Stevie Wonder, Part-Time Lover slágere a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem mindenki teheti meg, hogy ilyenkor szabadságon van, akár aktívan tölti az idejét, akár pedig passzívan heverészik kint mondjuk a kertben. És igazából, hogyha ülőmunkát végeznek, akkor bizony időről időre jól esik átmozgatni magunkat. De nem csak jól esik, hanem szükséges is lenne. Erre különböző alapszabályok vannak. Valami azt mondja, hogy az ideális a 30 perces ciklus, de úgy, hogy ebből csak 20 perc az ülés és 8 perc az állás. Amikor valahogy állva végezzük a munkánkat, telefonálunk, és akkor közben sétálunk, és van 2 perc, amikor igazán aktívan töltjük azt a 2 percet, akár könnyen át is mozgatjuk magunkat. Aztán ott van a pomodoro technika, amikor 25 perc után állunk fel, és 5 perc szünet következik. Ez egyébként nagyon hatékonynak bizonyul az időbeosztás tekintetében is, de pont így a fizikai aktivitás tekintetében is nagyon jó. De hogy miért mondom mindezt? Azért, mert a zenéinkkel azért segítünk. Tehát ha éppen az átmozgatós fázisban vannak, akkor olyan dalokat is hozunk, amivel könnyebben megy az átmozgatás. Ezzel folytatjuk most is Pointer Sisters, I'm So Excited a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jól ismert, kedvelt hazai slágerek is szólnak majd a következő órában, mint amilyen a jazz meg azzal a lusta szerető.

0: már is repülünk vissza a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére, aztán még tovább vissza az időbe Madonnával. Tőle pedig a Like a Prayer-t hallgatjuk meg hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Cashew Dió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nőttek a bérek, friss májusi adatokat közölt a KSH. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, elöntötte a partvidéket az Adriai-tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettóbér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Egyes szektorok között jelentős a különbség a bruttó béreknél, míg a pénzügyi biztosítási szektorban több mint 1 millió 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, addig a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén mintegy 490 ezer forint. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
12: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az első segélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
11: Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek, fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Hvar szigetén, Starigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Már is összeállt a menetünk, amiben szerepel majd Elvis Presley feldolgozása, Charlie-tól a skandináv éjszakák is, és indulunk mindjárt Phil Collins-szal. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént meséltem, hogy milyen jó, hogyha átmozgatjuk magunkat, még ha ülő munkát is végzünk, és mondjuk 20-25-30 percenként fölállunk, egy kicsit átjáratjuk, megjáratjuk magunkat, akár csak kimegyünk egy pohár vízért, váltunk pár szót a kollégákkal, közben állva beszélgetünk. Erre elszakad gyakorlatilag egy óvatlan mozdulattal a kezemen lévő ásvány karkötő, úgyhogy meg is volt az átmozgatásom, mert mire a stúdióban a szanaszét gurult gyöngyöket összevadáztam, azért az beletelt pár percbe, és még így négy kézlábra is ereszkedtem. Na hát akkor ehhez képest folytatjuk már is a slágerekkel, úgyhogy érkezik az ígért jazz meg a sláger, a lusta szerető, Madonnát is meghallgatjuk a Like a Prayer-ről, jöjjön az Erasure, és én jó átmozgatást kívánok a hallgatóinknak.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Reggel hallottam Bocsiéknál, hogy az egyik hallgató, vagy többen is írták, hogy az M1-esen Budapest felé nemhogy szakaszos torlódásra kell készülni, de hogy már egy órája álltak akkor a külső sávban. Továbbra is erős a forgalom, ezért több helyen lassulás tapasztalható. Aki teheti, ugye az átterelt belső sávot használja. Biatorbágynál pedig korábban történt egy baleset. Itt véget ért a helyszínen, és 5 kilométeres torlódás volt akkor, ez azért lassan most már oszlik. Az M3-ason Nyíregyháza felé Gödöllőnél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnapi baleset helyszínénél, úgyhogy a 32-es kilométernél kiterelik a pihenőhelyen keresztül a forgalmat, és aztán vissza is terelik az autópályára, itt is kb. 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármit tapasztalnak az utakon, akkor köszönjük, ha írják a 0620-22-22-122-re. Ölej meg újra! Ákos slágerével is folytatom, de jöjjenek előbb a farkasok a Come on, let's go-val a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk kiegészítést közlekedési info ügyben Marcitól. Szia Piros, érdemes lefordulni Gödöllő Szadánál az M3-asról, mert pályazár van Nyíregyháza felé, és Bagnál vissza lehet térni az autópályára. Amúgy üdvözlöm a kedvesemet, és várom már, hogy hazaérjek, és újra átöleljem. Marci, nagyon trükkös vagy, közlekedési infóba burkoltad a kis üzenetedet, amit ugye normálisan este 6-tól szoktunk közvetíteni, tolmácsolni. Akkor kezdődik ugyanis a Kívánság és Üzenő műsor, ezen a héten is Abaházi Csabával, de természetesen szoktam kivételt tenni, úgyhogy ez volt az. Zsuzsi mami pedig a következőt írta. Szia Piros, a nyáron, ha ellátogatsz az almádi barátnőthöz, gyere ki a városi piacra, szerdán, szombaton rendes piac, vasárnap pedig bolha piac várja a kincsvadászokat. Családias hangulat, rengeteg finomság és egyedi készítési áruk. Köszönöm szépen. Egyébként időről időre van, hogy kimegyünk, vagy kimegyek, mert valamit éppen kincset szeretnék vadászni, úgyhogy köszönöm, hogy emlékeztettél mindenre. Folytatjuk akkor emlékezetes slágerekkel, mint amilyen a Foreigner, I Want to Know What Love Is slágere, vagy Sandrával a Maria Magdalena, ezek is szólnak a következő percekben.

0: szélne keresztjük a szeretetet, tehát 12 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Stabilitásra vágyik. Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó. Kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
13: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Szalmonella miatt hívnak vissza instant leveseket, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
16: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
15: Szalmonella fertőzés miatt hívtak vissza instant leveseket és instant tészta leveseket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a Riva márkájú forró vízzel készíthető termékeket kivonja a forgalomból, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőség megőrzési időtől függetlenül az összeset. Azt kérik, hogy aki vásárolt ilyen instant ételt, ne fogyassza el azt, vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapja az árát. A termékhez kapcsolhatóan már hazánkban is azonosítottak fertőzést, ami összefüggésbe hozható az Európa szerte tapasztalható megbetegedésekkel. Újabb csempész bukott le, ezúttal mintegy 4500 doboz illegális cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román furgonban az M1-esen, közölte a NAV. Olaszországba tartott a szállítmány, a csempész cigit a jármű padló lemeze alá rejtették. A sofőr azt állította, nem is tudott róla, hogy mit visz. A 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes dohányterméket lefoglalták, és eljárás is indult. Az elkövető 20 millió forintos bírságra számíthat. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyát vonultatta fel. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délmúlt 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Visszaugrunk majd időben a 80-as évekbeli kedvencekhez, akár az első emelettel, megidézzük a 90-es évekbeli diszkóklubok hangulatát, és egy kifejezetten lüktető slágerrel kezdjük.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk mindjárt egy olyan dallal, ami nem csak fülbemászó, de igen erős üzenettel is bír, tartalommal. Méghozzá az ausztrál Midnight Oil Bedza Burning slágerével, amivel az ausztrál őslakosok jogaira, helyzetére szerették volna felhívni a figyelmet, és ez sikerült is. Egyébként a 2000-es Sydney Olimpia záró ünnepségén mindannyian fekete pólóban voltak sorry felirattal, vagyis hogy próbálták azt elérni, hogy kérjenek bocsánatot az őslakosoktól. És még egy érdekesség, az énekes, pedig később az énekes frontember Peter Garrett környezetvédelmi miniszter is lett, úgyhogy ő tényleg komolyan gondolta. Szóval jön hamarosan a Midnight Oil slágere a Retro Rádióban, de most itt a Real McCoy a Love and Devotion-nel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az underground divákkal kiegészülve a Zsagár a Wings of Love-ban. És másik hazai kedvenccel is folytatjuk majd hamarosan, az erdélyi Bagosi Brothers Company-val. És azzal a dallal, ami számukra meghozta az igazi áttörést még 2019-ben, nem csak az áttörés, de fonogram díjat is. Amihez azért kellett Bíró Barbara vendégjátéka is, úgymond vendég éneklése az olyan őszámban, amit hamarosan pont ezen a szombaton, majd Szilvásváradon lehet meghallgatni, jövő héten Debrecenben, aztán majd Budapesten is látható, hallható lesz a Bagosi Brothers Company. Az olyan ő előtt azonban jöjjön még a Pet Shop Boys, az Always on My Mind-dal a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is lett.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevem, drágám.
12: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Cashew Dió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Haladunk előre az időben, a csütörtök délutánban is mindjárt elérjük az egy órát. Én pedig majd folytatom Rick Astley slágerével. Múlt hétvégén, Rick Astley hétvégénk volt, ugye az ő palóznaki jazzpiknikes koncertjére lehetett jegyeket nyerni nálunk, hogy vajon a holnap és a hétvége mit tartogat, majd kiderül. Játszom majd még a Mary Mary Shackle.

0: Fülbemászó dalokban egy óra után sem lesz hiány a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
8: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
9: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
8: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Te!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Történelmi fejlesztés jöhet a hazai vasúton. Nem lesz hétvégén Balaton átúszás. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. Vitézi Dávid korábban a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben arról beszélt, hogy a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával és a járműparkra, valamint a szolgáltatásokra koncentrál. A Baross Gábor programmal pedig 10 évnél hosszabb időre határoznák meg a vasútfejlesztési terveket. 80 helyszínen és 250 kilométeren kezdett útfelújításban a Magyar Közút, ezt is a közlekedési tárca vezető jelezte. Vitézi Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell. Jelezte azt is, egy lépésben nem lehet behozni az elmúlt évek lemaradását, de a munka elkezdődött. Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
12: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
15: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
14: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: A mikrofonnál Bányász Árpád, köszöntöm Önöket. A címvédő Argentína újra világbajnoki döntőt játszhat. A dél-amerikai együttes az atlantai elődöntőben 2-1-re múlta felül Angliát, méghozzá elképesztő fordítással. Az angolok Gordon góljával az 55. percben kerültek előnybe, de a hajrán már az argentinoké volt. Fernández 5 percen a rendes játékidő vége előtt egyenlített, majd a hosszabbításban Martínez fejesével megszületett a győztes találat. Argentína története során a 6. VB elődöntőjét is sikerrel vette, vagyis továbbra is 100%-os ebben a szakaszban. Vasárnap este 21 órától New Yorkban az Európa-bajnok Spanyolország lesz az ellenfele a világbajnoki döntőben. A bronzmérkőzés szombaton rendezik meg Miami-ban, ahol Anglia Franciaországgal találkozik. Az első elődöntőben a spanyolok 2-0-ra verték Franciaországot. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. 1:06 összeállt a menetünk. A Soul Asylum is érkezik majd a Runaway Train-nel. Meghallgatjuk a Bombont, és jöjjön Rick Astley a Take Me To Your Heart-tal. Tartsanak velem ebben az órában is. Vágó Piros vagyok.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehet, hogy sokan most vannak ebéd után, 1:30 lesz 6 perc múlva, és lehet, hogy azt érzik, hogy te szívesen ledőlnék. Na de ehelyett mennyivel egyszerűbb, hogyha tesznek csak egy pár perc sétát, már nem is gondolnánk, de 2 perc séta is tökéletes ahhoz, hogy újraindítsuk a keringést, ez stabilizálja a vércukorszintet, és csökkenti a gerincre nehezedő nyomást. Úgyhogy amennyiben a munkaidő engedi, akkor tegyünk egy kis kört, akár a háztömb körül, lehet akár okot is találni rá. Nálunk pedig jönnek akkor a talpalá való slágerek is, mindjárt a Bonnie M-mel, a Sunnyval folytatjuk, most pedig Desiree nyitja a sort a Life-on.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy közeledünk a hétvégéhez, engem is egyre inkább foglalkoztat a rádiókonyha, amivel ugye szombatonként jelentkezem délelőttönként, 10 és dél között. A mostani témánk pedig valamennyire kapcsolódik egyébként az előbb emlegetett két perc sétához, mert hogy a kék zónákról is lesz szó, meg a mediterrán étrendről is. Ugye a kék zónák azok a területei a Földnek, ahol a legtöbb azon emberek száma, akik elérik a 100 éves kort, és nem csak úgy elvegetálnak addig, hanem ténylegesen a lehető legtovább tudják aktívan eltölteni az idejüket. Ez nyilván rengeteg tényezőből áll össze, de ezek között az egyik a napi rendszeres mozgás, ami egészen kicsi, apró lépésekkel is kezdődhet, vagy folytatódhat, épülhet föl, tehát pici apró kockákból. Erről is hallhatnak majd tehát a hétvégén a rádiókonyhában. Addig viszont most még a csütörtök délutánban megyünk tovább a kedvelt slágerekkel, úgyhogy már is a Szellemírtók betétdala szól.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt már egy ideje lehet tudni, hogy a hétvégén egy hidegfront ér el bennünket, és ugye a Balaton átúszásról már többször ejtettünk szót itt a Retro Rádióban. Én is aggódva figyeltem többek között, hogy mi is lesz így a Balaton átúszással. Meg is hozták a szervezők egyébként a döntést a Hungarometttel közösen. Vagyis július 18-án, 19-én ezen a hétvégén nem tartják meg a Balaton átúszást, mert hogy ez a hidegfront, ez pont péntek éjszaka, szombatra virradóra éri majd el Magyarország azon területét. Záporokkal, zivatarokkal és az alapvető gond az inkább a szél, 45-50 km/órás szelet is jósolnak. A következő időpont július 25-e, úgyhogy én a szervezőknek, versenyzőknek jó átszervezést kívánok, és bízunk benne, hogy azon a hétvégén minden rendben lezajlik majd. Nálunk pedig akkor rendben sorban érkeznek a slágerek, a Europa, a Carrie, most pedig a Milli Vanilli és a Girl You Know It's True a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perccel járunk 2 óra előtt, én pedig akkor meg is köszönöm a figyelmet, és átadom a szót, a mikrofont Dénes Tamás kollégámnak, vele tölthetik a következő 4 órát. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
4: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A 2 gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Jövő héten is folytatódik a munka a parlamentben. Újabb áremelkedés jöhet a kutakon. Hétvégén nem lesz balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is 2 napos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. A képviselők jövő héten várhatóan tárgyalnak majd egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyon visszaszerzési hivatal felállításáról és az idei költségvetés módosításáról is. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. Az NNGK jelzése szerint Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határérték felett. Nem zárják ki, hogy lokálisan emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rébfülöp és Balatonboglár között.
11: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
10: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víztisztításán. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, igazi füllet nyári napunkon elzigazítottam a zenei kínálatot. A 4F Club-tól egészen Rihannáig, a Nyitány a BG.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát áll a bál most már a labdarúgó világbajnokság döntője körül, és nem azért, mert Argentina tegnap viharos meccsen verte az angolokat és jutott be a döntőbe, és még csak nem is a francia-spanyol meccs miatt, hanem egész egyszerűen úgy néz ki, hogy a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a saját szabályait fogja felrúgni. Ugye egy hagyományos futballmeccs úgy néz ki a szabályok szerint, hogy 45 perc az első félidő, néhány perc ráadással, utána 15 perc szünet van, és újabb 45 perces félidő következik. Csak hogy Amerikában rendezik ezt a világbajnokságot, ahol halftime show szokott lenni, azaz a félidőben mindig show műsor, és rábólintott a FIFA, hogy legyen show műsor, így fellép majd Madonna, Shakira, Justin Bieber, vagy éppen a BTS, és hát most úgy néz ki, legalábbis a holland nemzeti műsorszolgáltató elnöke arról nyilatkozott, hogy szerinte a félidei szünet nem 15 percig fog tartani, hanem legalább 25 perces lesz. Ez pedig ugye jelenteti azt, hogy a játékosoknak újra be kell majd melegíteniük, mert hát 25 perc szünet az 25 perc szünet. Nem tudom, mi lesz a vége, de már most támadják Infantinoéket, azaz a FIFA vezérkarát, hogy gyakorlatilag mindent eladott, és még annál is többet. Meglátjuk, mi lesz a vége. Minden esetre mi csak azért is nyaralunk, hamarosan jön a 4F Club és a Balatoni Láz. Limál is itt lesz velünk, ez viszont már Dr. Alban nagy sikere, Let the Beat Go On itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Ruzsa Magdival és a Gypsy Kings-el folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. 14 óra 39 perc van. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Figyeljenek erre. M3-as autópálya határ felé Gödöllőnél, a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnapi súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik. 2 kilométeres dugóval jár mindez, és 3 autó koccant a 82-es főúton Écs és Ravaszt között az 58-as kilométernél. Irányunként váltakozva engedik a járműveket, még egyszer a 82-es.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 2 percen járunk, 3:43 után. A folytatásban a Flashdance című film talán legnagyobb sikerű dala következik. Irene Cara és a What a Feeling itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben véget ért a munkavégzés. Az M0-áson a déli szektorban, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es csomópont előtt, a 22-es kilométernél minden sáv szabadon járható, de van mögötte 7 kilométeres kocsisor, hát azért ez egy idő, amíg feloszlik. Menjünk tovább, mert jön majd a Neoton a Santa Mariával a következő órában.
1: Tenger felől megtalálom Indiát,
0: és a Dirty Dancingből is azok egy csodálatos dalt a nyár tiszteletére. De persze ezeken kívül is egy csomó nagy sláger még a folytatásban itt csütörtökön délután. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Földes László, hobó. Egy igazi törzsvendég, aki sokat szóra tér vissza az Abaházi Presszóba, mert hál' Istennek még mindig van mondani valója, mi pedig ma is örömmel és szeretettel fogjuk hallgatni. Földes László, hobó este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Tankolj Max Motiont és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Magas középhőmérséklet és zivatarok miatt is riasztást adtak ki. Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Elöntötte a partvidéket az Adriai-tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magas napi középhőmérséklet miatt adott ki figyelmeztetést péntekre a meteorológiai szolgálat. 27 fok fölötti értékek miatt narancsriasztás lép életbe Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Jász-Nagykun-Szolnokban, míg Zalában, Vasban, Nógrádban, Hevesben és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú figyelmeztetés lesz holnap a meleg miatt. Zivatarok is jöhetnek, ezért is elsőfokú riasztás lesz, néhány megye kivételével országszerte. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
12: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
11: Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettó bér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Vár szigetén, Starigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. Mindenütt felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délnyugaton, a nyugati határvidéken és északkeleten továbbra is lehetnek záporok, zivatarok, néhol hevesebb zivatar is kialakulhat. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 20 és 27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte kánikulára számíthatunk sok napsütéssel, de délutántól zivatarok érkeznek, felhőszakadás is lehet jégesővel, viharos széllel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy az imént Esztertől is hallották, holnap igen meleg napunk lesz, még hideg csepp előtte, jó forró nap, vigyázzanak magukra. Én pedig vigyázok önökre nagy zenékkel ebben az órában is a mikrofonnál. Dénes Tamás többek között Jay-Z-vel, vagy éppen a Zanzibárral, a nyitány már is a

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Nézem itt bűvöröm az orvos meteorológiai jelentést, mert azt írja, hogy ma és holnap még frontmentes nyári meleg időnk lesz, füllettséggel, változó felhőzet melletti napsütéssel, időnként záborokkal, zivatargócokkal. Az ismét fokozódó hőség viszont mindannyiunkat megvisel. A fiatal egészséges szervezet kompenzáló képessége még sértetlen. Ők jellemzően csak levertséget, a koncentráló képesség csökkenését, fáradékonyságot, reflexek lassulását érezhetik. Ezzel szemben az idős krónikus betegségben szenvedőknél a fenti tünetek mellett az alapbetegség progressziója is várható, tehát például a szív- és vérnyomás problémák ilyenkor jelentkezhetnek, sőt a kánikulai napokon a szívelégtelenség miatt kórházba kerülők száma ugrásszerűen megnő. Erre figyeljenek, és még valami, a fokozódó izzadással akár napi több liter folyadékot is elveszíthetünk, ami mindenképpen pótolni kell, így egy idős otthon ülő ember számára minimum 2 liter folyadék elfogyasztása indokolt, fiataloknak, sportolóknak, szabadon dolgozóknak akár a 3-4, akár az 5 liter is elképzelhető. Mindjárt jön a Dirty Dancing betétdal előtt a Run DMC Jason Nevinzel, ez az It's Like That, itt a Retro.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Tina Turnerrel vagy a Zanzibárral folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 2,5 perc múlva lesz 3:44. Egerben a 25-ös főúton az Árpád úti szakaszon aszfaltoznak mindkét irányban, csak egy sávjárató. Napközben rendszeres a torlódás. A sofőr Krisztiánnak köszönöm az információt. Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a komáromi csomópont és Tatabánya között. Szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. M3-as a határ felé vezető oldalon Gödöllőnél, a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, körülbelül 2 kilométeres dugó mellett. 22-es főút Őrhalom és Széchenyi között egy személyautó fának csapódott, a 35-ös kilométernél itt a forgalmat a 22-esen megállították.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 15 óra 50 perc van. Pest megyében a Balassagyarmat Aszód összekötő úton Püspök 60 és Galga Győr között egy tehergépkocsi motorost gázolt a 41-es kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták. Ő pedig már Tina Turner, és ez a What's Love Got to Do With It itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Egy újabb sláger a 90-es évekből.
1: Check it out, check it out.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jött egy ilyen SMS, sziasztok, nyaralunk és tiszoltok nálunk a rádióban. Jó hangulatot csináltok, Anita és Zoli puszi. Hát a puszit is megkaptuk, mondjuk Anitának jobban örülök, de Zolitól is elfogadjuk. Cserébe viszont akkor nagy zenék a folytatásban is, hogy jó szórakozás legyen a pihenéshez. Jön majd az FM egy régi nagy sikerrel. A Queen sem maradhat ki a délután kínálatából, itt lesz az I Want to Break Free. És még további nagy slágerek a melegben itt a Retro Rádióban, ezen a csütörtöki délutánon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Elkészült a jelentés az aszbeszt ügyben. Újra bírságról szóló SMS-ekkel próbálkoznak az adathalászok, kánikulát és zivatarokat ígérnek holnapra. Villányi Eszter vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. Az élő környezetért felelős minisztérium több tárca bevonásával készített jelentést a kialakult helyzetről, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi Platonban, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett. A kormány arról döntött, hogy itt eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, hogy a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről is. Adathalás csalókra figyelmeztet a rendőrség. Az ORFK jelzése szerint ismét közlekedési bírságról szóló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Az elkövetők egy linket is csatolnak a megtévesztő üzenethez. Ha erre rákattint az áldozat, egy hamis weboldalra terelik őt, ahol aztán kicsalják a banki adatait. A rendőrség újra leszögezi, soha nem küldenek SMS-ben bírságról szóló értesítést. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víz tisztításán. Mindenütt felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délnyugaton, a nyugati határvidéken és északkeleten továbbra is lehetnek záporok, zivatarok, néhol hevesebb zivatar is kialakulhat. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 20 és 27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte kánikulára számíthatunk sok napsütéssel, de délutántól zivatarok érkeznek, felhőszakadás is lehet jégesővel, viharos széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Amúgy délután 4 óra, mi pedig robogunk tovább ebben a meglehetősen párás, fullasztó melegben. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Ebben az órában érkezik majd Beyoncé, és a Bonanza Banzai is itt lesz velünk. A nemrég elhunyt Bonnie Tylerrel kezdem az órát.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereink.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 5 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, R. Kelly ünnepel sztár volt a 90-es években, mégis furcsa dolgai voltak, és egy idő után ebből azt hiszem, hogy az áldozatoknak elege lett, és jött a bírósági tárgyalás. Most az 59 éves R&B énekes 30 éves börtönbüntetését tölti. Többek között szexuális büntettek miatt, ugyanis kiskorúak szexuális bűncselekményekre való kényszerítése és gyermekek szexuális zaklatásáról készült felvételek készítése miatt kapta ezt a 30 esztendős börtönbüntetést, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy 2046 januárjáig kell egy észak-karolinai szövetségi börtönben eltölteni az életét az egyébként Grammy-díjas énekesnek, de hát R. Kelly megpróbálkozik mindennel, most az ügyvédje ugyanis kérvényezte Donald Trump elnöktől, hogy enyhítse ezt a 30 éves börtönbüntetést, és a Fehérházhoz benyújtott kegyelmi kérelem egyelőre elbírálásra vár, azért is nyújtotta be, mert az ügyvéd állítása szerint 3 börtönőr összeesküdött az énekes ellen, és egy halálos beteg rabbal akarják őt megöletni, aki ezért cserébe hamarabb szabadulhatna. Van itt minden, azt hiszem, ami egy jó kis ponyveregényhez kell, de hát maradjunk abba, hogy R. Kellynek van bőven vaja füle mögött, aztán, hogy mi lesz a legvége ennek a sztorinak, meglátjuk. A folytatást állunk a Vénusz és az Alfa Villé lesz, előttük itt az Ace of Base, és egy nagy siker, szintén a 90-es évekből, amikor R. Kelly még császár volt. Ez az All That She Wants itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Cleanel és a Magnacum Laudével folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz, 3:45, nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. 22-es főút Őrhalom és Széchenyi között egy személyautó fának csapódott a 35-ös kilométernél, itt a forgalmat a 22-esen megállították. 46-os főút Törökszent Miklóson, a Kossuth-Lajos utcában a Széchenyi István úti kereszteződésben egy személyautó villanyoszlopnak hajtott, félpályás korlátozás van érvényben, míg az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítás van, mindkét irányban nagyjából 20-20 perces torlódásra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk, 3/4-5 után a folytatásban egy feldolgozás, amely amerikai és angol listavezető is tudott lenni. Phil Collins dolgozott fel egy 60-as évekbeli sikerdalt 88-ban. Ez a Groovy Kind of Love, ez szól most itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, hát olyan szép SMS-t kaptam, hogy ezt muszáj beolvastam. Kisebb baleset történt a késő délelőtti órában az M3-as útvonalon, Mezőköves Miskolc főútvonalon. A várost elhagyva a főúton 70 km-es sebességkorlátozó tábla előtt egy zöld személygépkocsi elhagyottan áll, személysérülés nem történt, vontató gépjárműre várakozik. Kérlek, műsorvezető, a közlekedés írekben említsd meg. Köszi, MM Katalin. Katalin, megtettem. Megyünk is tovább, a következő órában hozok majd Groove House-ot. És Sissy Kecs egyik legnagyobb sikerét sem hagyom ki. És még egy csomó más nagy slágert sem, úgyhogy tartsanak velem a folytatásban itt csütörtökön délután. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Földes László, hobó. Egy igazi törzsvendég, aki sokat szorra tér vissza az Abaházi Presszóba, mert hál' Istennek még mindig van mondani valója, mi pedig ma is örömmel és szeretettel fogjuk hallgatni. Földes László, hobó este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költözz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
14: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Szélkrém szelet multipak csak 1199 forint, az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
15: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
16: A Praktikerben.
15: Júliustól.
16: Júliustól.
15: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
17: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Mintegy 500 millió euró jut a mesterséges intelligencia fejlesztésekre. Árvizek pusztítanak Texasban. Holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. Továbbra is a víz visszatartása legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta a rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
22: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
21: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Nézzük, hogy itthon milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
19: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt főleg a külső sávon nehéz az előrejutás. A 22-es főúton Őrhalom és Széchény között egy autó a fának csapódott. Emiatt a 35-ös kilométernél megállították a forgalmat. A 46-os főúton Törökszent Miklóson a Kossuth-Lajos utcában a Széchény István út kereszteződésében egy autó a villanyoszlopnak hajtott. Az 1-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes.
20: Sporthírek a Retro Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Már csak két döntő, a kis döntő, illetve a nagy finálé van hátra a labdarúgó világbajnokság programjából. Szombaton Franciaország és Anglia néz farkas szemet a bronzmeccsen. Utóbbi csapat tegnap játszotta a második elődöntőt Argentína ellen, és a címvédő végül 2-1-re győzött. A vasárnapi döntőben New Yorkban így Spanyolország és Argentína csap össze. Argentína története során a hatodik VB elődöntőjét is sikerrel vette, vagyis továbbra is 100%-os ebben a szakaszban. A bronzmérkőzést Miami-ban rendezik, szombaton 23 órától magyar idő szerint. A vasárnapi New Yorki döntő pedig 21 órakor veszi kezdetét. Pár nap és eldől, hogy Argentína negyedszer, vagy Spanyolország másodszor lesz világbajnok. Köszönöm a figyelmet a Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
19: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most... minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Hobo lesz tehát Csabiek vendége ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, nálunk pedig a folytatásban nagyon nagy slágerek a mikrofonnál továbbra is. Dénes Tamás, hiszen itt lesz majd velünk Bryan Adams, vagy éppen a Repülők, kezdésnek pedig Sabrina és a fiúkról szól.

0: Még rosszabb!
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, Anne Hathaway gyönyörű színésznő, és ráadásul most ugye a vadonatúj Christopher Nolan filmben, az Odysseusban is szerepel, úgyhogy ennek megfelelően ő is ott van minden fontos premiéren, ahol a világban lennie kell. Hát egy picit változtat a tényeken az, hogy óriási pocakja van, mert ugye nem is olyan rég bejelentette, hogy immáron harmadik gyermekével várandós, és most egy kicsit részletesebben is mesélt erről Seth Meyers műsorából. Ő egyébként férjével együtt azokhoz a sztárpárokhoz hasonlítható, akik nem szívesen mutogatják a gyerekeiket vagy a magánéletüket, úgyhogy ezt képest egy kicsi bepillantást nyerhettünk, hogy ők hogyan fogadták mindezt. A sztár ugye már, mint hogy Anne Hathaway 43 esztendős, úgyhogy úgy fogalmazott, hogy ez egy buzzer beater baba, ugye ez a kosárlabdában a buzzer beaternek azt nevezzük, amikor az utolsó másodpercben még a játékidő lejárta előtt pontot dob egy kosaras. Hát így 43 évesen, bár tervezték és szerették volna, tényleg összejött a gyerek, és ők is nevettek rajta, hogy sokkal könnyedebben, mint ahogy gondolták volna, dacára annak, hogy volt már korábban vetélése, és nem mentek könnyen a dolgok. Ez összejött, nagyon akart ez a gyerek jönni, úgyhogy a két fiú után egyelőre nem árulták el, hogy milyen nemű, de jön a baba. Nálunk pedig jön majd egy anyuka, Britney Spears, jön a Baby One More Time itt a Retro Rádióban.

0: Agrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan jön a Grófhaus, vagy éppen Sisi Kecs, most viszont közlekedjünk. 4 perc múlva lesz 3:46, és már is Kruti SMS-ével kezdem. 442-es főúton lángol a bál, a tűzoltókat nem láttam még. Aztán jön egy másik SMS. M3-ason Pest felé a 73-as 74-es kilométernél a lak külső és leállósávon halad a forgalom. A leállósávon áll egy lerobbant autó. Húha, M3-as mindez tehát. Mondom, a továbbiakat, erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé torlódás van Tatabánya és Szárliget között, valamint Herceghalom és Biatorbágy között is, főleg a külső sávban. Jelenleg az átterelt belső sávon is araszolnak a járművek a Tatabánya-Szárliget közötti szakaszon. Ezen kívül sokan haladnak az M7-es kivezető szakaszán is, ahol egészen az M0-as csomópontjáig torlódás tapasztalható. Hír még, hogy a 0-as déli szektorában Gyál közelében az M4-es felé korábban több jármű koccant a 31-es kilométernél, már a leállósában állnak az autók, de így is jelentős a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 4 perccel járunk 3:46 után, és ne felejtsék, ma este is 8 órától Abbaházi Presszó. Csabinak egy igazi nagy ágyú lesz a mai vendége, Hobo ugyanis visszatérő vendég, és Földes László ma is itt lesz velünk, tehát este 8 órától itt a Retro Rádióban, az Abbaházi Presszóban. Most a folytatásban viszont 3 angol csaj következzék, ők a Bananarama, méghozzá egy Beatles feldolgozással, jön a Help feldolgozása itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Ha nem is Nyerges Iza, aki ugye a nyári szabadságát élvezi, de Abaházi Csabi érkezik. Vele együtt a szokásos kétórás élő retro kívánság műsor, amely elsősorban az önök üzeneteire támaszkodnak, úgyhogy 0620-22-22-122 nyugodtan bombázzák Csabit ezen a számon, SMS-ben, illetve telefonon egyaránt. Én pedig már is jelzem, hogy Csabi mutatja, hogy Michael Jackson Billie Jean című dala lesz majd az első felvétel, amit lejátszik a hírek után. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom önöktől, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanígy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Szélkrém Szelet Multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
8: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
9: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
8: De hát honnan tudtad?
9: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
10: Sérült szélvédő, kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
13: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Mosógép. Mega Árpa Rádé. Telefon. Mega Árpa Rádé. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
15: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
16: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség, a következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is, itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősítené a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
20: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
19: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
19: Elég sokan haladnak az M7-es autópálya kivezető szakaszán, egészen az M0-ás csomópontjáig szakaszos torlódásra készüljenek. Az M0-áson a déli szektorban Gyál közelében az M4-es autóút felé korábban több jármű koccant. A 31-es kilométernél már a leállósávon állnak az autók, de így is nagy a torlódás. A 22-es főúton Őrhalom és Széchény között egy autó a fának csapódott, a 35-ös kilométernél megállították a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban dugókra készüljenek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most a legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ebben a két hétben én helyettesítem Nyerges Üzát. Ma is nagyon jó pihenést kívánok neki. Aki dalt kérne, aki üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Michael Jacksonnal indulunk.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. Celine Dion, ez volt a Death Do Aides. 06-20-22-22-122. Itt Tavaházi Csaba, halló!
1: Szia, Csabikám! Monoki Tibi vagyok. Szeretnék tőled kérni egy remek zenét, mint a régi szép időkben. És hát kinek küldeném, ha nem az én pici lányomnak, Monoki Nikoletnek, Varga Noéminek, Varga Gábornak, a Csontvári utcával, Lőrincre. Hát hallgassák szeretettel, főleg a kisunokám, mert úgy szereti egyen meg a kis szívét, már ott ül a retro rádiót hallgatja ő is, igaz, hogy még csak egy éves, de hát a papa hangját, na meg a te hangodat, hiszen Tibike, tudod, a Bókaiba, ott voltunk.
0: Tibike, nagyon-nagyon sok boldogságot az egész családnak, örülök, hogy hívtál ma is.
1: Köszönöm, szia,
0: Luis Fonsi, Daddy Yankee és a Despacito, most a retro rádióban. Fonsi!

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne a Bikini, ez volt a Mielőtt végleg elmegyek. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
1: Szia Csabi, Marianna vagyok.
0: Szia!
1: Szeretnék a Solyának üzenni, hogy ha megyek a kórházba, most nem soha egy hét múlva, látogasson meg benne, ott engem a kórházban.
0: És miért mész?
1: Szemműtétre, szürkehályog műtétre.
0: Minden jót kívánok neked, hamar túl leszel rajta.
1: Jó, köszönöm szépen. Szia!
0: Szia, szia! Shaggy Ray Vaughannal és az In the Summertime-mal most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Michel Teló és az Aiseuchi Pego után néhány üzenet. Kedves Cuki, egy ártatlannak tűnő sütivel indult az egész, majd pillangók jelentek meg a gyomromban, szerelmet jelezve, hogy megtaláltam a 8 milliárdból a számomra egyetlen édes citromot, kivel mindig boldog voltam. Ma lennénk másfél évesek, a te tini dögös narancsod. Ez egyrészt nagyon szép volt, másrészt az üzenet maga eléggé szomorkás. Hello, szeretnék kérni egy jó kis dalt, minden retro hallgatónak írja Melinda, köszönjük szépen, és ma is üzen Dása, Tátika, nagyon szeretlek téged. Status quo in the army now, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Radics Gigi énekelt, ez volt az Úgy fáj. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csaba!
0: Szia!
1: Hogy régen hallottam a hangod. Páromnak szeretnék egy számot küldeni.
0: Ki küldi?
1: Szatmár csekéből, Andrea Bogyónak.
0: Üzensz is neki?
1: No, hogy ne. Imádom, hogy velem van, és kitart mellettem. Tényleg minden hülyeségem ellenére.
0: Hát bízunk benne, hogy még nagyon-nagyon sokáig fogjátok egymást boldogítani.
1: Remélem, mert van két gyermekem, és kitart mellettem.
0: Maradjon így még nagyon sokáig. Köszönöm, hogy hívtál.
1: Én köszönöm.
0: Szia. Itt a Man at Work és a Down Under.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Lubega és a Mambo Number 5 után 7-kor hírek, aztán itt lesz velünk a Skorpió. Szóval majd az Így szólt hozzám a dédapám, de érkezik Puff Daddy Faith Evans-el. Tőlük az I'm Missing You-t hallgatjuk, és Ian Black. Egyből a hírek után megszólal a Wonderful Life itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
3: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról! Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Sérült szélvédő, kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
12: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
11: Ezt azonnal le kell foglalni.
12: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
11: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
13: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
14: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
15: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a melegítő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
20: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegi nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
19: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Még mindig nagyon erős lehet a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya és Szárliget között, valamint Herceghalom és Biatorbágy között a sok kamion miatt, főleg a külső sávon nehéz haladni. Sok az autó az M7-es autópálya kivezető szakaszán is, egészen az M0-ás autóút csomópontjáig szakaszos torlódást tapasztalhatnak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyit az Abaházi Presszó, egy törzs vendég, Hobó lesz a vendég, de addig is kérhetik kedvenceiket, üzenhetnek szeretteiknek, hívjanak vagy írjanak 06 20 22 22 122. Jön Black!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Puff Daddy Faith Evans-el ez volt az I've Been Missing You. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia, Eszi vagyok, Komlóról.
0: Szia!
1: Anyukámnak szeretnék küldeni egy számot, mert máma van a születésnapja.
0: Hogy hívják őt?
1: Királyné Magyarorsi Veronika.
0: Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, és boldog születésnapot kívánunk.
0: Ugyanezt kívánom én is neki.
1: Oké.
0: Okay. Szia! Lady Gaga és a Bad Romance a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Varga Miklós, ez volt az Európa 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Harka Zoltán vagyok. Tiszteltem, Csaba.
0: Hello.
1: Szabolcs-Szatmár, Berek vármegyéből vagyok. Egy nagyon-nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani a mentősöknek. Képzeld el, egy nagy balesetbe vettem, illetve láttam a helyszínen. És mondjuk úgy, hogy egy szép korú és szép derék mentősök, le a kalapa, amit megtettek munkát, hogy a balesetben résztvevő hölgyet visszahozták az életbe, és minden elismerésem mondom a mentősöknek, kérek egy számot, magyar mentősök, illetve bármilyen mentősök, mert le a kalapa, milyen munkát végeznek előttük, le a kalapa, minden elismerésem. A hölgy nagy balesetet szenvedett, de reméljük, hogy életben maradt, elég súlyos sérülés szenvedett.
0: Örülök, hogy ezt elmondtad, és köszönjük szépen a mentősöknek.
1: Én köszönöm, Csaba, úgyhogy sok szeretettel gratulálok a mentősöknek a munkájukhoz. A természetesen az autósoknak meg húzódjunk félre, hogyha látunk mentős autót.
0: Hát ez alap, persze.
1: Minden jót neked, jó egészséget
0: neked is. A retro. Szia, szia.
1: Szevasz, Csaba.
0: Szia, szia. Itt a Unique 2 és Break My Stride a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, bennem Bonnie M, ez volt a Rasputin. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, halló, jó estét, drága Csaba!
0: Jó estét!
1: Viola vagyok, nagyon szeretnék a férjemnek, Lászlónak szeretnék nagyon sok boldogságot, és nagyon jó egészséget kívánni, mert az 50. házassági évfordulónk most volt július 10-én, és nagyon köszönöm neki mindent, és nagyon köszönöm az együtt eltöltött rengeteg évet.
0: Kívánok még nektek nagyon-nagyon sok boldogságot.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, és nagyon szeretjük hallgatni a műsorát, és nagyon szeretünk mindenkit a Retro Rádióban.
0: Hát ez nagyon jól esett. Mindenkinek igen. Köszönöm szépen.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm én is, hogy meghallgatott. Köszönöm, viszont
0: sok minden jót, viszhal. Hungária, várni rád egy éjjel át a Retro Rádióban.

0: Pussycat Dolls, Busta Rhymes-tal, ez volt a Dancsán. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
1: Jó estét, Csaba, Miklós vagyok.
0: Jó estét, Miklós.
1: Szeretnék kérni egy számot a családomnak, meg mindenkinek, aki szereti.
0: Van valami érzelet?
1: Kitartást abban a melegben, meg kitartást.
0: Oké. Okay. Örülök, hogy hívtál, szép estét neked. Szia!
1: Viszont.
0: Tina Turner, Typical Male, a Retro Rádió.

Bocsó Macsó, és a jó nekem után egy utolsó üzenet a mai kiviben. Imre szeretne egy Earth, Wind & Fire dalt küldeni Valkóra, Dombrádi Ildikónak. Szól a September, itt a Retro Rán.

0: slágerei retro rádió, az Earth, Wind & Fire után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó, ma esti törzs vendégem, Hobo! Mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
9: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
8: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
11: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
12: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
11: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
12: Tökéletes!
11: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
13: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
14: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
15: Odysseus halott.
14: Ithaka királya visszatér.
13: Odüsszeia. A mozikban.
16: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
17: A Praktikerben.
16: Júliustól.
17: Júliustól.
16: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
19: Brokkoli van.
18: Az előbb hozta a Family Frost autó.
19: Rántott hal.
18: Azt is vettem.
19: És zöld borsó.
18: Az is van.
19: Akkor sült krumplit kérek.
20: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
19: És sült krumplit is.
21: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
22: Autóüveg Pilkington.
23: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat, holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
0: A faöntöző kampányunk ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
25: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indult át az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam egy visszatérő, mondhatnám, törzsvendég, Földes László, vagyis Hobó. Töltem az italt, indítom a zenét, és nem sokára kezdjük.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Törzs vendég érkezett az Abaházi Presszóba. Hobó, hello!
2: Mélységes tiszteletem mindenkinek.
1: Hogy vagy ma?
2: Jól, jól, egyelőre jól vagyok. Az attól függ, hogy itt mi lesz.
1: Hát általában jól szoktad magad itt érezni, nem?
2: Ezt nem kell tagadni. Az ember ne legyen félig őszinte.
1: Jól van. Nagyon sokat beszéltünk talán már 2 évvel ezelőtt is a Medveváráról. Már akkor is, amikor készült, akkor is sokat beszéltél róla, aztán amikor jött a bemutató, akkor is. És mindig ígérted, hogy lesz majd hozzá egy hozzátartozó album, egy lemez.
2: Igen.
1: És az a lemez most megjött, és én azt olvastam róla, hogy ez egy hangos könyv. Miközben ez egy zenei album.
2: Azért, mert te borító nélkül kaptad meg egy papír zacskóba, vagy mi?
1: Hát jó, hát meghallgattam.
2: Egyrészt benne vannak a dalszövegek, uh-huh. A dalszövegekhez kommentárok a könyvben, és van valami 40 darab jobbnál jobb fotó. Aha. Az előadásról, a szereplőkről, a bábukról, a díszletről, meg rólam. És mivel ez egyszerre készült egy lemez és egy előadás, uh-huh. Csak az előadás lett kész előbb fizikailag, ezért alakult ez így ki, hogy vannak más olyan kiadványok is, amelyekben van szöveg, és hozzájuk kapcsolódik a lemez. Most is írok például éppen egy ilyet.
1: Megleptél volna, ha most éppen nem dolgoznál valamin.
2: Én nem dolgozom, én játszom.
1: Hogy alakul ki egy ilyen? Tehát, hogy én mindig azt gondolom, hogy dalok születnek meg először. Tehát,
2: így van.
1: Dalokat írtál, verseket írtál, dalszövegeket, és abból alakult ki egy előadás, vagy az előadás ötletéhez kellettek ezek a dalszövegek?
2: Az volt, hogy egy ilyen sokan ezt ihletnek nevezik, én úgy hívom, hogy rám jött a Hapári. És a feleségem mellől kipattantam az ágyból, és mondta, hogy megírom a Fattyú történetét. A Fattyú reménytelen szerelme és halál az egyik ilyen kulcsdala vadászat albumon, ami ott nincs ki jobban kibontva. Történelmi háttere is van, az Rínyi gyilkossággal való összekapcsolhatóság, stb. És akkor átrontottam a dolgozószobámba, és ott leírtam egy csomó gondolatot, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ez egy komoly történet, és hogy ha már a Fattyúról és az Rínyi gyilkosságból, ugye a Fattyú ez inspirálta, ez a történelmi tény, akkor megcsináltam hozzá a környezetet, hogy akkor, és akkor kitaláltam, hogy mivel úgyis rengeteg ilyen dalomban foglalkoztam 60 év, vagy majdnem 60 év alatt a hazámmal, meg hogy itt mi van, hogy csinálok egy időutazást a jelenből a lovakvára korába, hogy vajon akkor jobb volt-e a világ, jobbak voltak az emberek, stb. És akkor így alakítottam ki, hogy a dolog az a jelen időbe kezdődik, és akkor így lett egy színházi ötlet, hogy jelen időbe kezdődik, hogy én elénekelő vagyok, mint a krónikás vagyok, a saját nevemen Hobó. És ha úgy megcsinálom ezt az időutazást a Medvevára korábban, és környékén is visszatérek a jelenbe, és elmondom a tapasztalataimat, hogy vajon akkor jobb volt-e a világ a mostaninál. És akkor ehhez jöttek ezek az ötletek, hogy mivel ez én kamara előadásra gondoltam, hogy akkor egyszerűbb lenne, ismerek egy magyarországi nevű zseniális bábszínész, hogy akkor legyenek bábuk, és akkor a hordó apát, a lókupec, a koldus, a lómalola nevű ringyó, a herceg, a felesége, ők bábúban jelennek meg, sőt, még egy hobó bábú is van, ami hát nem tudtam mit kitalálni ott, mert sokat improvizálok, hogy hát, és a művész rángatja egy ilyen zsinórokon a búbóbámbut, és mondtam, hogy még engem még soha életemben nem rángattak dróton. Közönség kiesett a székből a nevetésről. És akkor úgy kialakult az egész dolog, és összekötő szövegek és jelenetek is vannak a dalok között. De ezt nem akartuk beletenni a hangos könyve, mert akkor 500 oldal lett volna, vagy nem tudom.
1: Végülis akkor a Fattyú története, tehát hogy nem maradt meg a vadászatból ismert fattyúnak a történeti, tehát nem az lett.
2: Nem lett semmi, mert az, ugye a fölmértük, hogy hát az van, hogy a van egy gyilkosság, amikor a herceg, aki a medvevára, várura őt megölik. Tehát ez analóg a fattyúval, és ott is van egy tanú, aki végignézi a gyilkosságot, stb. Meg vannak ilyen szereplők, hogy a fattyú leskelődik a vadászat albumon, az erdészlánya, Lomha Lepke az erdészlánya, ugye van az akkori dalban, és itt meg az van, hogy, hogy van egy Lomha Lola nevű csaj, aki hát kurtizán, és akkor szóval vannak ilyen összefüggések, meg a dolog úgy kezdődik az időutazás, hogy a herceg bálja a vendégsereggel. És akkor ott föl van sorol, hogy milyen vendégek jönnek a herceg meghívására, és akkor ide lehet a vadászaton a vendégsereg tánca című számot ide lehet rakni, hogy és akkor ilyen hajtókdaláról is szól, nem beszélve a Mesél az erdőről, ami abszolút illik a Medvevára korába.
1: Miért pont Medvevára? Mit jelképez a Medvevára?
2: Hát ez egy ilyen sajátos dolog, mert hát a Póka Egontól kezdve a feleségem még, vagy a tegnap előtt a nagyobbik lányom meg a kisebbik is medvének neveznek engem, miközben én egyébként egy lepkének érzem magam.
1: Semmilyen
2: medveség nincs benne, csak akkor gondolt, nem tudom én, mi Medvevára lett. Egyébként van is egy Horvátországban van is egy ilyen vár. Igen. Kaptam is onnan egy üzenetet, hogy mennyire örülnek, hogy ők, hát nem örülök van szó, de jó értelemben értik félre.
1: Aha. De én meghallgattam a lemezt, sajnos az előadást még nem láttam. Én ilyenkor örülök, hogy először a lemezt hallgattam meg, mert így nincs semmiféle ilyen prekoncepcióm azzal kapcsolatban, hogy mikor mit kell gondolni. Tehát engem már a dalok is vittek, meg a dalok is elvittek egy bizonyos helyre. És aztán ezután megnézni szerintem az előadást tök klassz lesz. De a lemezen szereplő dalok mindegyike benne van a darabban is.
2: Hogyne, igen, persze, sőt, még egy plusz is van.
1: És a lemezen a sorrend is ugyanaz, mint ahogy a darabban
2: igen,
1: is.
2: Igen. Hát ez szigorú rendje van a darabnak, hát ugye jelenetek vannak a dalok között, interakciók a bohóccal, vagy a bábszínésszel, meg monológok, meg minden, szóval abszolút, hogy fejlődik a történet, úgy kezdődik, hogy átlép az idő kapuján, és a gyönyörű helyre él, ott tündérek táncolnak. És amikor végigjárta az útját a krónikás, akkor utoljára kiengedik a tömlözből, akkor mielőtt visszajön a jelenbe, elbúcsúzik a vándor, búcsúja a tündérektől.
1: Tartunk egy rövid szünetet, ha megengeded, akkor a lemezről még,
2: hogyne,
1: a hangos könyvről még azért kérdeznélek, jó? Hobó a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, a Dohányzi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hobóval beszélgetünk, és amikor én hallgatok egy lemezt, amin dalok vannak, most teljesen mindegy, hogy ez egy hangos könyv, ami tulajdonképpen a Medvevára előadáshoz kapcsolódik, akkor én mindig azon gondolkodom, hogy ezeket a dalokat amúgy más környezetben meg lehetne hallgatni, akár rádióban, akár koncerten. Tehát kiemelhető-e egy-egy dal abból a környezetből, ahova készült?
2: Abszolút. Abszolút nincsen, tehát olyan szövegi tartalma van, amelyhez nincs szükség díszletre, vagy szereplőkre semmi, ezek még komoly történetek, azáltal, hogy 9 bábú is van, az 9 szereplő, akinek a másik 8-szor az egyiknek, a másik 8-tól függetlenül is megvan a saját története. Tehát hogy van ilyen, hogy a Brünhilda, a herceg felesége, mivel megcsalja őt a férje, bosszút akar állni. Ebben benne van, hogy miért akar bosszút állni. Következze meg a beszámoló a gyilkosságról, amiben benne van, hogy mi történt akkor. De ha valaki nem hallgatja meg a kettőt egymás után, akkor is tudja, hogy miről van szó.
1: Mondjuk nem annyira rádióbarát szövegek ezek.
2: Tessék?
1: Nem annyira rádióbarát szövegek ezek.
2: Ez nem lehet szempont.
1: De nálad de sosem volt szempont.
2: Sosem játszották a rádióba, tisztelet a kivételnek.
1: És mindig azt gondolom, hogy ahogy az ember megy előre a korban, hát most már te is elmúltál 80 éves, hogy valamennyire konszolidálódik, hát ha a szövegeidet figyelem, akkor te ugyanaz a lázadó tini vagy lázadó 20 éves, mint ahogy megismertünk.
2: Hát azt szokták mondani, hogy sosem hűvök fel, és én nem tiltakozom.
1: De ebben van polgárpukkasztás, hogy egyszerűen tényleg...
2: Nincs, én vagyok ilyen, nem.
1: Tehát ez jön belőle.
2: Arra és... gondolok, hogy az első dalszövegemet, a lakálydalt 1968-ban politikai izgatás miatt följelentettek, és rendőrségre kellett elni, egy Szalkai Sándor nevű filmrendező volt a besúgó, az jelentett föl, hogy az első dalom az annak a rendszernek a kritikája volt, az utolsó, meg amit tavaly írtam, vagy tavaly előtt, mit hagyok rád, abban is van ez, hogy de még van otthonom, családom, barátom, de az én hazám, nem az én országom. Tudom, hogy veszek, de nem fogom feladni, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. Ezek a fajta másik Magyarországon sokáig voltunk lenn, nem tudom, nem lehet két hazát, szabadíts fel, sorolhatnám, legalább 50 ilyen dalom van, ami a szemben áll az éppen regnáló hatalommal, vagy
1: a mindenkorival.
2: Hát igen, a mindenkorival úgyis, mondjuk éppen regnál, az ugyanaz.
1: Igen, igen. De jó, de akkor tulajdonképpen megválaszoltad, hogy ez nem egy ilyen polgárpukkasztó valami
2: nem,
1: akar
2: nem,
1: lenni.
2: Nem, magától, és nem azért van, hogy most akkor oda fogok mondogatni, hanem ha valami van, akkor például a tisztelendő ordulapát hagyja békén az apáncát, nem egészen így van.
1: Hagyja békén, az egy ilyen...
2: finomabb változat, igen. De az is az nem azért van, mert meg azért se, hogy az én hazám nem az én országom, ugyanígy gondolom mindegyiket magát jön. Én, hogyha nem jön magától, akkor nem írok. Én nem szoktam így erőködni, hogy most akkor írjak valamit éppen, mert valahogy folytatnom kell a pályafutásomat, vagy a karrieremet. Tehát a következő 2-1/2 évem az teljesen tele van már.
1: Visszatérve arra, amit beszéltünk, hogy ugye a Medveváráról már korábban is beszéltünk, a lemez meg csak most jött. Ennek mi az oka, erre kérdezhetek? Hogy miért kellett ennyit várni? Hogy az előadás már megy egy jó ideje?
2: Egyrészt azért, mert ezek a kiadványok, amiket én csinálok, azok anyagilag 99%-ban veszteségesek, vagy nem, 90%-ban veszteségesek, és 10%-ban nullára jönnek ki. Nekem nincsenek szponzoraim, vagy támogatóim, vagy valami, és össze kellett szednem a pénzt.
1: Ja, hogy ez magánkiadás, ezeket te adod ki?
2: A H+, az én cégem adja ki, igen. Ugye, és óriási anyagi veszteségek vannak ezeken a Hé Magyar Zsón, vagy a Hugo Rádión, vagy, de én ezt a pénzt megkeresem a koncerteken, és mivel az emberek meg elvárják tőlem, hogy újabb és újabb művekkel, vagy ha nem elvárják, akkor várják, hogy újabb és újabb művekkel jöjjek elő, és én ezt bekalkulálom, hogy tudom én, most akkor mondok valami nagyon durvát, hogy amiből rendőrségi ügy lett, hogy a Anima Kft. Volt a könyvterjesztője a Térdig a szarban, fülig a szeretetben. Könyvemnek is 9 millió forintot elloptak. Oh. És aztán csődöt jelentettek, és a rendőrségi ügy folyik belőle. Hát ez egy 9 millió forint, az...
1: Az mindenkinek 9 millió.
2: És hát én mondom, én nem vagyok a... Nem kaptam 100 milliókat a... Nem akarok senkit bántani, mert semmi közöm hozzám, de és veszteséges, de az, hogy még el is lopják, az nagyon ciki. Azt bekalkulálom, hogy mondjuk például ezen a Medveváron mondjuk 2 milliót, hogy esetleg fogok bukni.
1: A zenei anyagot azt ilyenkor, tehát hogy megkeresel direkt valakit, vagy jelentkeznek, van eleve melletted egy alkotócsapat, hogy működik ez az, hogy a szövegekből aztán dalszövegekből dalok lesznek?
2: Tematikától függ. Én csináltam 2009-ben egy számomra nagyon fontos lemezt a Madarász Gáborra, Circus Hungaricus, az volt a címe. És ennél a Medveváránál őt kerestem meg. De azok a srácok, akikkel játszom, a Nemes Zoli vagy a Kis Zoli, ők meg a másik lemezeken, ez attól függ, hogy mi a tematika. Uh-huh. A Kis Zoli most például egy ilyen Shakespeare paródiát, egy ilyen, a zenésít meg, a Nemes Zoli pedig a Budapest Blues Bandben, amit alakítottam tavaly, igen, ott írja a dalokat, és ez egyik sem a Madarászhoz kötődik, a Madarásznak megírta a Medvevárat, és még van egy ötletem, amit majd a Madarászra fogok megíratni, csak az még odébb van.
1: 17 dal van ezen a hangos könyv albumon, mind a 17-et ezek szerint a Madi, a Madarász Gábor jegyzi, mint zeneszerző.
2: Igen.
1: Ilyenkor ti összeültök, együtt alkottok, vagy te odaadod neki a szöveget, és várod és a kész végeredményt.
2: Én odaadom neki, és elkezdjük csinálni őket, és amikor jut egyikkel, másikkal, akkor találkozunk, meghallgatjuk, átbeszéljük. Vannak olyan dalok, több is, kettő is van legalább, amelyikben sokkal több volt a szöveg, mint ami a lemezen van. Uh-huh. Mert nagyon hosszú lett volna, és nagyon fontos verszakokat kellett kihagynom. 3 is van ilyen, meg lehet, hogy még több az, ugye amiket kihagytam, azokat nem tudom, de azt mondta, hogy akkor mondjuk amit hagyok rád, az 7 perc. Igen. És amíg benne van még 2 dal, akkor 10.
1: Két
2: verszak, akkor a 10, és akkor ugyanígy van a Csúnya Lány balladájából is valami 3-4 verszak, ami az ő sorsát mutatja be.
1: Igen.
2: Vagy van egy ilyen, hogy Kocsma mennyben, ott van egy ilyen, azt a különböző asztaltársaságok vannak, költők, régi társaim, magyar zenészek, stb. Nagy mesterek, mint a Shakespeare vagy a Boccaccio, és akkor van egy ilyen asztaltársaság, ahol a Brian Jones, a Jimi Hendrix, meg a Jim Morrison, mert ők ülnek, azt is kimaradt, meg igen, van egy másik, ahol a Batthyány, a Kossuth Lajos, a Petőfi Sándor,
1: azt, ők ülnek,
2: azt is ki kellett hagyni. Mert
1: de egyébként a darabban ez benne van?
2: Nem, nincs.
1: Tartunk megint egy rövid szünetet, és folytatjuk Hobóval, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hobóval beszélgetünk, végre valahára elérhető a Medvevára hangoskönyv formájában is, tehát hallgathatók a dalok, amik az előadáson elhangzanak. Az előadáson egyébként ott élő zene szól alatta?
2: Vagy? Hogy nem. A színházban nem, de most lesz augusztus 13-án, hogy Mesél az erdő cím alatt egy nagy koncert a Budapest Parkban, ahol ennek a, tulajdonképpen ennek a lemeznek a bemutatója. Csak mivel a lemez az körülbelül ilyen 60 és 70 perc között van, nem tudom pontosan, ez nem ad ki egy koncertet, és kitaláltam, hogy a vadászatról ilyen számokat, mint a Mesél az erdő, vagy a Fattyú, hogy ezek szintén meseszerűek, hogy ezekkel ki lehet egészíteni azt a képet, amit a Medvevára alkot, és ez nagyon jó, szerintem nagyon jó is, és lesznek 7-8 ilyen dal van, vagy 6-7, majd meglátjuk, hogy amit a közönség ismer, és akkor abba tud kapaszkodni.
1: De egyébként erről a

0: Medvevára albumról az összes dal elhangzik?
1: Kettő kivételével azt hiszem, igen. Uh-huh. De nincs még teljesen kész. Meg tudjuk, lesz.
0: Mármint, hogy a koncertprogram nincs teljesen kész, igen.
1: Igen, le fogjuk játszani a Művészetek Völgyében csak a Medvevárát uh-huh. teljes hosszában. Majd a ráadásban játszunk rock'n'rollokat, vagy nem tudom én, és fogjuk játszani a Vadászatot egy másik estén, de itt a Budapest Arba itt a kettőt összehoztuk, és egy összefüggő műhez. Ráadásul ott lehet vetíteni, uh-huh. lesz vizuális rész, meg a báb művésznő is, és a bohóc is föl fog lépni, úgyhogy egy elég érdekes dolog lesz, nem beszélve az összekötő szövegekről.
0: Azért ez egy nagy vállalás, hogy egy színházi darab, ami egy színházi környezetben jól megél, ráadásul bábszínházi formátumban, azt kiviszed az egyik legnagyobb hazai színpadra, a Park színpadra, vagy a Budapest Parkba.
1: Mi a kérdés?
0: Hát, hogy ez ott fog tudni lepróbálódni, hogy ott
1: nem a darabot játszunk, hanem csinálunk egy koncertet, és én úgy gondolom, hogy a koncert az, hogy egy koncerten játszom ezeket a dalokat, vagy a színházban, a koncert sokkal fontosabb. Másodlagos az, hogy ezt játszom színházban, és ezek a dalok mind megélnek élőben. Volt egy pár próbálkozása, a múltkor a Budapest Arénában volt egy ilyen nagy koncert, ahol játszottuk például ezeket a kuplékat, smirillit ide, smirillit oda, így lesz szép a lovafoga, meg nem tudom, gyalázatos ripacseriába ment át, meg a tisztelendő hordóapát, stb. És tombolt a közönség, tehát megélnek ezek élőben abszolút. Attól függ, hogy egyrészt hogy játsszuk, másrészt meg, hogy én át tudom-e vinni a mondani valóját a dolognak.
0: Én azt gondolom, hogy azzal nincsen hiba.
1: Hát azért vállalkozom erre, mert jobbnak tartom azt, hogy mint hogy fél playbackre énekelek egy 100 személyes színházban.
0: Igen. Viszont visszatérve így a dalokra, meg hogy születtek meg ezek a dalok Madarász Gábor stúdiójában vagy otthonában, azt például te előre megadtad neki, hogy ez a dalszöveg kuplét kíván, ez nem tudom, blúzosabb, rockosabb.
1: Nem kellett, mindig volt, amit én mellett volt, amikor én mondtam, hogy ez a gyalázatos smirillit, ide smirillit oda, így lesz szép a lovafogát, ez nem kéne olyan komolyan venni, hogy a pofámon vastag a bőre, ezért vagyok éjjelire, ezt nem kéne szimfonikus formába előadni. És voltak dolgok, amik például a gyilkosság, beszámoló a gyilkosságról, amit teljesen függetlenül instrukció nélkül találtak ki a zenét, szerintem az talán a legjobb, én annyira bírom, annyira dögös. De ő ezt azon kívül kevés olyan ember van, különösen a Póka halála óta, vagy a Póka első korszaka óta, akik annyira éreznék azt, hogy az én szövegeim milyen zeneilik. Nagyon sok lemezem van, ami a Póka utáni korszakban csináltam, amik ebből a szempontból nem sikerültek, nem is játszom őket, nem ért össze. Én mindig megírtam előre a szöveget, és nem írtak hozzá olyan zenét, és nem lehet másokra haragudni, mert nekem kellene, hogy a Bob Dylan megírja a saját szövegeihez a zenét, vagy a saját zenéhez a szöveget, én csak a szöveget írom meg, és hát ez sok kudarcot hozott.
0: És ilyenkor is lehet, hogy erről már beszélgettünk korábban is, ezt te utólag érzed, hogy azok a dalok nem sikerültek, vagy már akkor is érezted, és nem volt lehetőség újraírni azokat a dalokat?
1: Hát ez attól függ éppen, hogy kikkel játszottam, attól függ, hogy milyen egójuk voltam a kollégáknak, hogy ott, aki volt rugalmas, volt, aki meg hát nem képzelt, el nem tudta képzelni, hogy valamit, amit ő ír, az valakinek nem tetszik, ráadásul pont nekem. De akkor... volt olyan, aki be volt rúgva, és azt mondta, hogy ő nem érti a szöveget, és milyen zenét írjon hozzá. És hát ezt nem egészen értettem már akkor is, hogy ha valaki egy olyan zenekarban játszik, ahol nem érti a szöveget, akkor miért játszik ott?
0: Igen. De akkor a Madival ilyen probléma abszolút nem volt, nem kellett visszadobni neki ötletet.
1: Sőt, én inspirálni tudtuk egymást, főleg a kuplé irányában. Mondtam, hogy itt még kéne erre a smirillire, kéne valami refrén, úgyhogy akkor megcsináltam, meg a másikban is, az éjjeli őr. És hát nagyon jó pofa, meg vannak nagyon szép dolgok, aztán vannak olyanok, hogy megírtam a Csúnya lány balladáját, ami egy ilyen, hát iszonyú szomorú.
0: Igen.
1: És akkor a felesége meg a nagyobbik lányom, nem, bocsánat, a Lomhalolát, aki egy kurva, És akkor, hogy miért lett kurva, hogy ezt írjam meg. És ahol meg volt két verszak, volt már hosszú verszakok, amiket a Gábor megzenésített, és akkor itt szóltam, hogy ide kell még egy verszak, hogy az apja az, jobb egy volt az anya, cseléd lánya, megerőszakolták, terhes maradt, kiállt az utca. Megírtam a hátterét, hogy valaki miért lesz kurva abban a korban. Ez szerintem sokat hozzáadott a dologhoz.
0: De főleg így, hogy én már ismerem a dalt, mert meghallgattam, ráadásul volt lehetőségem többször is, és az egyik kedvencem, ez a Csúnya lány balladája, az érdekes, hogy a címeket viszont nem tudom, mert ugye, ahogy te is fogalmazod, egy papírtokban kaptam, de hogy egyből így tudom, hogy melyik dalról beszélsz, és én imádom, és tök jó, hogy így megkapom a hátterét is, hogy ez nem is volt eredetileg benne, hogy
1: kapsz egy ilyen könyvet is, és akkor benne van minden, szövegek is, meg fotók.
0: Megint egy kis szünet, folytatjuk Hobóval rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: song.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Humóval beszélgetünk, adódik a kérdés, legalábbis bennem felmerül, hogy amikor van egy ilyen album, aminek a zenei részét Madarász Gábor Madi alkotta meg, és készülsz, vagy készültök koncertekre, ahol ezeket a dalokat előadjátok, ott megjelenik-e Madi?
3: Nem. Nem, mert az van, hogy turnézunk, meg olyan előadások is, kamara előadások is vannak, ahol trióba játszunk, és ott nem tudjuk őt vinni. Mm-hmm. Egyrészt, másrészt, hogy neki nagyon sok elfoglaltsága van. Az a zenekar, aki megtanulták a dalokat, és ők le tudnak engem kísérni, de az, hogy annyi elfoglaltság mellett, ami a Madarásznak van, televíziós, meg mindenféle Igen. stúdió munkák, meg az én színházi, meg irodalmi munkás nem sikerült, úgyhogy és gondoltunk rá, hogy úgy lesz, hogy de aztán ezt föladtuk, mert hát nem lehet mindig mindent elérni. Hát így akkor két gitáros van, az egyik ő lett volna, de ez nem sikerült ez.
2: Tehát akkor lényeg az, hogy neked egy állandó zenekarod van,
3: hogy
2: és akkor teljesen mindent, hogy hova mész, milyen előadásra az a zenekar kísért téged.
3: Abszolút. És ezt nem tudtuk úgy, még vittünk volna másokat is, nem sikerült. Például a bábszínész nőt és a bohócot, őket se tudjuk vinni.
2: De szintén időpont egyeztetés miatt.
3: Lesz egy turné ebből. Sok vidéki előadásra nem tudjuk őket vinni.
2: Térjünk egy kicsit vissza, augusztus 13, azt mondtad, a Budapest Parkban a Mesél az Erdő koncert. És én olvastam, hogy a címadás kapcsán ott azért voltak ötletek, nem neked, hanem hogy próbáltak ebbe beleszólni mások, hogy mi legyen ennek a koncertnek a címe.
3: Nem tudom, igen. Mire gondolj, nem tudok erről.
2: Hát, hogy mesél az erdős,
3: utalva.
2: Ezek csak viccek?
3: Én nem tudok.
2: Jó, oké. Akkor végül
3: is... Ja, mert hogy engem azonosítottak az erdőssel, vagy?
2: Nem, hanem, hogy figyelj, akkor most kaptam egy anyagot arról, hogy ez a Mesél az Erdő koncert annak idején, amikor megszületett az ötlet, akkor neked javasoltak más címeket, hogy ne ez legyen a címe, hogy Mesél az Erdő, mert mindenki arra fog asszociálni, hogy akkor te most a Vadászat albumot fogod előadni. De nem csak azt adod elő, hanem például a Medvevárát hát ez is.
3: Az van, hogy ami volt ilyen, van ilyen koncert is, hogy másik Magyarország, például a Vigán Petenden, vagy a Művészetek Völgyében, ott se csak azokat a számokat játszom. Egy cím az semmit se jelent. Az jó, hogyha azt ismerik, hogy Mesél az Erdő, tudják kötni, vagy az, hogy Kopaszkutya, vagy az, hogy másik Magyarország, nincsen mögött semmilyen olyan dolog. Úgy gondoltam, hogy egy olyan önálló lemezbemutató koncertet, amit csak a Medvevára számait játszok, azt nem kell tartani.
2: Hát főleg úgy, hogy van hozzá egy előadás, ahol ezek a dalok szólnak folyamatosan. Igen.
3: Több mint 10-szer játszottuk a színházba, úgyhogy ez felesleges. Tehát, hogy és ráadásul, hogyha megyünk egy turnéra, akkor ezt az előadást visszük, ami nem a színházi előadás, hanem sokkal több annál.
2: Tehát van maga az előadás, ami a színházi előadás, ami nyilván csak a Magyar Nemzeti Színházban látható. A koncert előadás, hogy a
3: koncert teljesen a koncert, más, az a címe, hogy Mesél az Erdő,
2: igen.
3: És még az is előfordulhat, az is előfordulhat, hogy lejátsszuk ezt, tehát még azt, amit a Budapest Parkban játszunk, azt is lehet, hogy még addig megváltoztatom, és még más dalokat is beteszek, mint például a Kexnek a Déva Várát. Vagy az Ó, szerencse ne hagyj el, ez egy régi Hobo Blues száma, Hitetlenek dal, az is belefér abba a korba. Vannak ilyen dalok, ez egy keret egyelőre, nem, nincsen ez. Amíg le nem játszottuk, addig fölösleges precízen elmondani, hogy mi történik, mert még addig van egy hónap, és igazából csak ha visszajöttem Kapolcsról, akkor állok neki próbálni.
2: Kapolcsról vagy még egy kicsit.
3: Másodikán jövök vissza Kapolcsról, és akkor van ott 10 nap alatt, ami alatt föl fogom építeni az összekötő szövegeket, a keretjátékot, a bohócot, a bábszínészt, a vetítéseket, nem tartunk még ott.
2: De az improvizáció ebbe is bele fog férni?
3: Tehát azt majd meglátjuk, amikor van, attól függ, hogy mi áll össze. Ameddig nem állt össze, addig nincs miből.
2: Értem.
3: Tehát ez akkor, amikor van valami, ahhoz képest lehet improvizálni, úgy neki kezdeni valaminek, hogy improvizálni fogok, ez nem szabad.
2: Na. Lesz egy szintén a Medvevárához kapcsolható dedikálás is júli 21-én, ami a Póló Pubban lesz, az első kerületben van.
3: Igen, a Batthyány utca és a Gyorskocsi utca sarkán.
2: Én emlékszem, hogy régen ez ilyen nagy divat volt, hogy megjelent egy lemez, és dedikálások, és hosszú sorok voltak. Ez viszont most, hogy olvastam, ilyen régi emlékeket idézett fel, hogy ma már nem tudom, hogy tartanak-e ilyet, mert általában a koncertek után oda mennek, ezt írd alá, azt írd alá, készítsünk közös fotót, stb.
3: Nagyon sokan jönnek oda, és mivel a színházban az árusítás egyébként sincs megoldva még, a webshopon kívül, igen, mivel a színházban sem volt dedikálás, meg akkor még nem is volt meg a lemez.
2: Igen.
3: Nagyon sokan a vidéki előadásaimon, meg az előadó esteken is jönnek oda, nem csak fotózni, vagy dedikáltatni, hanem odahozzák a különböző korban készült lemezeket, újakat, régieket, vagy könyveket. Úgyhogy én nem számítok itt arra, hogy tömeg legyen, hanem az, úgy gondolom, hogy egyelőre az a szomorú tény van érvényben, hogy én vagyok a közönségért, és nem a közönség én értem, úgyhogy inkább, mint ez Brezsnyev idejében volt, hogy akkor inkább azoknak, akik oda jönnek, szívesen aláírom, amit akarnak, nem csak a Medvevárát, hanem amit odahoznak, azt is.
2: Én emlékszem, hogy régen voltak ilyenek, tényleg ilyen kifejezetten a dedikálásra, hogy és az új lemezre vonatkozó dedikálások, és voltak előadók, akik azt mondták, hogy nem csak az új lemezt írjuk alá, és maximum három...
3: Én ezt nem tudom, ezt hasonlítani, mert én nekem is voltak ilyen. Volt olyan a dedikálás, ahol betörték az úttörő áruháznak a kirakatát az első nagy lemeznél, ott sokan voltak, de nem foglalkozom ezzel.
2: Jó, tehát 21-én délután 4-kor a Póló Pubban dedikálás. Igen, ott igen. Esetleg hozzá is lehet jutni.
3: Persze, nyilván ne, igen, persze.
2: A hangos könyvhoz. Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk Hobóval itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
0: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a Balaton átúszást. A zivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbesztszennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősítené a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
4: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
0: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam sokat szóra jár itt, de amíg ő örömmel jön, addig mi szeretettel fogadjuk. Hobó a vendég, nem sokára folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hobóval beszélgetünk, mondtad, hogy jelenleg is dolgozol valamint, hát ez nem lesz meg, mert mindig mondod, hogy tele vagy ötlettel, sokkal több ötleted van, mint amennyi időd van rá. Az, amely most dolgozol, az abból mikor látható, hallható bármi? Mit gondolsz?
2: Hát mivel egy könyvet írok éppen, az a címe, hogy a zene szült engem. Uh-huh. Ez egy idézet a Rohadt Rock'n'Roll című számban, aminek van egy ilyen, hogy a zene szült engem, során nemzedékem, de azt mondták a családom, hogy a zene szült engem az frappánsabb, mint a zene szült engem, s a nemzedékem is szívesen kinyitottam. Erről írok, ez a címe a könyvnek, amit arról szól, hogy én hogy milyen utat jártam végig, amíg elkezdtem zenélni, vagy amióta zenélek, tehát ez a második világháború végén kezdődik, a nagymamám népdalai valakiket énekelt, akkor a Rákosi korszak káprázatos úttörő dalaik, a Csasszuskák, szovjet filmslágerek, kuplék, operett, magyar nóták, a kártyázó, a családom kártyáztak, akkor ott beseggeltek egy kicsit, és akkor énekeltek, akkor Tánzal Fesztivál, akkor a Paul Beat Fesztivál, akkor jött a Rolling Stones, jött a Doors, jött a Bob Dylan, akkor jöttek a saját zeneim, és akkor így tovább, és akkor van négy lemez, amiről írok részletesebben, a vadászatról, a tábortűz mellettről, a Circus Hungaricusról, és erről. De nem értem még végén, és akkor van, ezek tele anekdotikusak egyrészt, uh-huh. Sok dalszöveg is van bennük, és utalások arra, hogy mi honnan ered, hogy milyen inspirációk voltak, vagy milyen ötletek, vagy mi történt az életben, ami egy-egy dalt megírásához vezetett, vagy bizonyos dalokból miért volt akkor a botrány, vagy miért tiltották be, vagy valami. De ezekkel nem nagyon megyek, mert ezt már sokszor elmondtam.
1: De ez... Nehéz azt elképzelni, hogy valaki azt mondja neked, hogy Hobó, írj egy könyvet. Tehát, hogy ezek mind saját ötletek, hogy most könyvet szeretnék írni. Tehát, hogy nem felkérésre írsz könyvet.
2: Persze, hogy nem. Én úgy gondoltam, hogy mivel ennyi idős vagyok, és hogy végigcsináltam ezt, most nem csak a zenei pályámról beszélek, hanem a Kádár, vagy a Rákosi korszakról, vagy a háború után. Ez egy nagyon érdekes dolog lehet, meg hogy ez milyen hatása volt rám. Hogy például, amikor a kismanyi énekelte a Jaj, de jó a habos süteményt, akkor én kicsi voltam, és sírtam, hogy ilyet én nem kapok, ezért hát zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok, és akkor én sírtam, hogy szegény ne, és akkor a nagynéném, aki egy pártitkár volt, mondta, hogy ez egy kapitalista dal, és hogy az épülő szocializmusban nem egy fél kifli lesz az uzsonnája minden kisfiúnak, hanem egy egész, vagy mit tudom, ilyen poénok vannak benne. Hát ezek nagyon érdekes dolgok, az, hogy a katonaságnál menetelés közben kellett énekelni, ennek is van egy ilyen háttere, hogy hozza össze a katonákat, hogy régen ugye énekelve mentek a csatába, én meg a Kádár korszak alatt voltam katonát, ez nem egészen így nézett ki, stb. Tehát nagyon sok korrajz van benne az eltelt 80 évből.
1: Azért kérdeztem rá erre, hogy ez megrendelésre készül-e, mert hogy ilyen esetben, amikor te azt mondod, hogy oké, most könyvet írok, akkor szabsz-e magadnak valamiféle határidőt?
2: Tehát, hogy... Nem, egyrészt másrészt lehet, hogy ki se adom.
1: Aha.
2: Tehát például ehhez a Medvevárához, a hangos könyvhöz ereve 112 oldalt írtam, ami nincs benne. Egyszerűen megírtam a dolgot, és kihagytam.
1: Ilyenkor nem sajnálod a rászánt időt, energiát?
2: Nem sajnálom, mert úgy érzem, hogy ez a dolog így, a Medvevár ebben, hogy csak a fotók és a dalszövegek vannak, és a zene sokkal frappánsabb, nem? És én nagyon sok mindent kidobtam korábban is.
1: De ezeket tényleg kidobod, vagy elrakod, nem, hogy hát majd egyszer valahol?
2: Aha. Most például halálra keresem a Szimpátia az ördöggel című Rolling Stones számnak a fordítását, azt, amikor a bombázó repülőgépeket lelőik India fölött, Bombay fölött, és nem találom. Pedig az, amit a 60 évvel ezelőtt fordítottam le, vagy valami, szóval, de pedig megvan, csak nem találom van a kupoldában, ami a számítógépemben van.
1: Ja, hogy ezeket már digitalizáltad, egyszer csak nincs meg.
2: Amit tudom, én egy trehány díszem vagyok, nem tudom. Aha. Nem tudom, hogy mit digitalizáltam. Most, hogy írom a könyvet, ma például szeretem volna írni, és föladta a komputerem, nem lehet vele írni, mert valami office, nem tudom én micsodát kell befizetni, amit én nem tudok, és majd most a kisebbik lányom meg a feleségem holnap elintézik, mert 302 oldalt írtam, az egy ilyen nagy betű, magas, nagyobb betű magassággal írok, és akkor az egy olyan 120 oldal, és már majdnem végeztem, alig van egy-két téma, amit meg kell írnom, és pont most nem tudtam írni, nem tudom holnap például mi lesz.
1: De ilyenkor leülsz egy papírral, meg egy tollal, vagy az már nem megy?
2: Tehát, hogy... Az van, hogy kaptam a feleségem, vett nekem egy ilyen dobozkát, nyitott tetejű dobozkát, ami tele van ilyen kis nézet alakú papírokkal, és lila filszolom van valami 30 féle, vagy 30 darab, és akkor erre írok közben jegyzeteket, meg vannak papírok is mellettem, meg a komputer is, és akkor...
1: És akkor ezt egyszer csak el kell kezdeni.
2: Hogy például, mit tudom én, a lakoma van egy ilyen szám a vadászaton, hogy Klári Erzsi, Kati Olga táncol körbe a sok szolga, és most találtam egy ilyet, hogy Prága, Berlin, Varsó, Moszkva táncol körbe a sok szolga, amit persze nem lehetett. De nem is emlékeztem, olyan régen volt, és akkor, akkor volt egy másik, hogy...
1: De várjál az, hogy nem lehetett azt, tehát emlékszel rá, hogy visszadobták,
2: és újra kellett írni, vagy
1: már magad cenzúráztad?
2: Ez, hogy Prága, Berlin, Varsó, Moszkva, ezt be se adtam. Azt tudtam, hogy nem megy. Ellenben az, hogy Duna, Tisza, Elba, Volga, azt igen. Hogy táncol körbe a sok szolga, igen. Úgy értem. Szóval ez például nem jutott eszembe, mert ez 40, nem tudom hány éve volt, és most találtam egy ilyet, hogy...
1: Jó, tehát akkor nincs határidő, ne várjuk ezt a könyvet.
2: És nem, semmi. Nem. És lesz benne, ez is hangos könyv lesz, mert... Például találtam, énekelni fogok ilyen gyalázatos kuplékot, meg nem tudom én. Találtam egy ilyen kincset, amit a Kazar László énekelt, hogy jó ember a több megbízott, ez a címe. Mert a Krákosi korszakban nem volt házmester, hanem több megbízott több volt. Megbízott. És ezt a Kazar Laci bácsi énekelte. Egy álló este négykézláb mentem a szobába körbe a röhögéstől, nem tudtam dolgozni. Meghallgattam, ez zseniális. De ha van egy neki a telefonkönyv polka, azt tudom kívülről, azt például föl fogom énekelni egy tangornika mellett, meg ezeket a gyalázatos mi mozog a zöld leveles bokorban, meg ezeket. Szóval aztán lehet, hogy nem adom ki, nem tudom.
1: Tartunk egy rövid szünetet, de folytatjuk. Hobó a vendég itt a Retro Rádióban, az a Váházi Presszóban.

mosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hobóval beszélgetünk, ez mindig felmerül bennem, de nem merem megkérdezni, vagy nehezen kérdezem meg, hogy téged érdekel-e az, hogy a közönség mit gondol, vagy bárki mit gondol arról, amit te éppen írsz, vagy előadsz? Hogy mi a véleménye az embereknek rólad, vagy az előadásodról, vagy az alkotásaidról?
2: Én azért az elúsztam meg ezeket az évtizedeket, annak ellenére, hogy egy súlyos exhibicionista vagyok, hogy azzal foglalkoztam mindig, amit csinálok, nem saját magammal. Uh-huh. Tehát, hogy csodálatos minőségi, nem csak mennyiségi, csodálatos minőségi szeretetet kapok az emberektől, a családomtól, ami önbizalmat ad, vagy az, hogy elviseljem a világot, vagy néha elviseljem saját magamat. Nagyon nehéz sokszor mind a kettő, és akkor mit... De én igazából soha semmit nem csináltam, hogy úgy, hogy valami, hogy ez az embereknek tetszik-e vagy se, vagy célba vagyok egy generációt, vagy egy társadalmi osztályt, vagy réteget, hanem mindig azt írtam, ami jön, vagy jött, és ez sokszor sikerül, sokszor meg nem. De nem, nincsenek ilyen gondolataim, hogy most akkor a régen a 16 éves kislányok libidójának írjak, vagy a tornából fölmentett értelmiségieknek, vagy nem tudom én. És az, hogy az emberek ezt követik, hát tavaly 137 előadásom volt, és már idén is volt 60, ez bőven elég arra, hogy úgy gondoljam, hogy egy olyan úton járok, ami illik hozzám.
1: Tehát az, hogy mondjuk a Medvevárát hogy fogadják, az nyilván a színházban a látogató közönség számából derül ki számodra, hogy ez tetszik vagy nem tetszik.
2: Tehát hát eddig 10-szer játszottuk, ott totál tele volt, hogy botrányba fulladt a végén, már az anyám tyúkját is elő kellett volna adni. De ez bizonyos értelemben nem akarok ilyen csúnya. Direkt keresek valami enyhébb kifejezés, szóval amikor én ezzel kiállok, akkor már tudom, hogy az rendben van.
1: Értem.
2: Tehát olyannal, ami nincs rendben, olyannal nem állok ki. Mert fölösleges, egyrészt vannak körülöttem emberek, a feleségem, vagy a barátaim, vagy a rendezők, vagy a zenészek, vagy akiknek ezt meg szoktam mutatni, tehát ennél nem vagyok egy ilyen öntönvényű, ugye, hogy én csak magamba bízom elejétől fogva, hanem ami jön, és hogyha nem jön, akkor nem írok, vagy nem csinálok semmit, ilyet. Másrészt pedig nem azért van, hogy én most kitaláljak valamit. Van egy nagy műre készülök még, ami bujlázik bennem, nem tudok hozzányúlni, csak jegyzeteim vannak, az, amikor a pályámat úgy körülbelül érzem, hogy vége, akkor megcsinálok egy ilyet, hogy miért maradtam itt. Egy nagy összefüggő művet, meg egy dokumentumfilmet akarok, amit nem én rendezek, csak én találtam ki. A többi dolgok azok maguktól jönnek, ez is már évek óta bennem van, csak most egyelőre nincs idő, de hogy ez kinek tetszik, vagy kinek nem, hát én ugye játszottam majdnem 1200 vagy 1200 József Attila estet, és akkor a 35 év alatt, és akkor most az egyik faluban sokan voltak, és a végén mindig beszélek az emberekkel, és megkérdeztem tőlük, hogy föltehetek egy kérdést, mondták, hogy igen, és akkor tegye föl a kezét, aki 30 évnél fiatalabb. És 120-an voltak, és 2 volt. Tehát az egy olyan óriási kulturális változás van, amit én nem tudok, tehát én ezt a fajta zenét meg nem figyelem, mert én erre nem érek rá, nem is tudom szidni, tehát én nekem nincs ezzel baj, mert nem ismerem, akkor mit?
1: De akkor nem is célod megszólítani a fiatal generációt?
2: Nem, sose volt ilyen, hogy volt célod. Emlékszem, amikor volt a Beatrice, aki a Csöveseknek játszott, mi akkor is annak játszottunk, és azt mondjuk, hogy jól csinálták.
1: Igen.
2: Meg is kapták érte a magukét, kitiltották mindenhonnan, 19 megyéből tiltották őket ki. Szerencsére neki köszönhetően a Hobo Blues Bandet csak 11-ből, így a Beatrice 19-11-re verte a Hobo Blues Bandet.
1: De mi akkor sosem volt célközönségetek.
2: Akkor is annak játszottunk, aki eljött.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk Hobóval itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hovával beszélgetünk, most az jutott eszembe annak kapcsán, amit mondtál, hogy, hogy egy előadáson 120-ból ketten voltak, akik 30 év alattiak.
2: Igen.
1: Hogy szerintem egy jelentős része a te közönségednek, akik rendszeresen mennek előadásokra, koncertekre, úgy ismertek meg téged, vagy abban a korban ismertek meg téged, amikor még nem komplett előadásokat, meg ilyen konceptlemezeket írtál, hanem dalokat. Hogy van-e még olyan, hogy te dalt írsz? Vagy amikor írsz valamit, akkor az egy ilyen sokkal kerekebb, nagyobb egész.
2: Na, most volt egy ilyen lemez, ami nemrég adtunk ki, az a cím, hogy Hobó Rádió. Uh-huh. Annak nem volt semmiféle ilyen koncepció előre. Uh-huh. Nagyon nehéz is volt összeilleszteni a gyalázatos, mit tudom én, jobban nem kell nekünk a Twist, jobban szeretjük a Kiszt, meg ilyen polbi dolgokat. Nehéz volt egy súlyos dalokkal összeegyeztetni, és a szerencsés pillanatban kitaláltam, hogy az legyen a címe, hogy Hobó Rádió, és akkor a dalok között én, mint DJ Hobó beszélek, és akkor...
1: DJ Hobó.
2: De ez igen, volt egy ilyen DJ Bobó, és igen, akkor nem vettem a neve. És akkor aztán ez foglalta őket össze, de a dalok azok egymástól teljesen függetlenek.
1: Mm. Régebben írtál másoknak is dalokat, volt, hogy sokáig azt nem is tudhattuk, mert álnéven jelentek meg. Ma még vannak ilyenek, megkeresnek téged olyannal?
2: Most is megkeresett valaki, egy kedves ember, de nem vállaltam.
1: Uh-huh. Nem válasz már ilyet?
2: Nem, úgy gondolom, hogy...
1: Ennek mi az oka?
2: Úgy gondolom, hogy nem illik máshoz.
1: Uh-huh. Tehát mindaz, amit a te fejedben születik meg, azt csak te tudod.
2: Nem, úgy gondolom, láttam olyanokat, akik szóval van például a Schuster Lóránt, aki kiadja az én szerzeményemet a saját nevén. Mm. A Rocktobert, vagy a Hangfoglalást, vagy ezeket meg
1: lehet. De ezekről lehet tudni, hogy ezeket te írtad.
2: Igen, de hát azért az mégiscsak ciki, hogy ott nekem megvannak ezek a lemezek, de, de úgy gondolom, hogy hát mondjuk például őnek hát nem igazán kellene szöveget írni, vagy amikor én a P-mobilnak írtam ezeket a régi dolgokat, akkor hát ő ott a Wikidál volt az énekes, ami hát egy teljesen más jelentett, és az ő, és ott úgy volt, hogy nem írtam meg előre a szöveget, hanem a létező zenére, amit a Bencsik meg a Cserháti csinált, azokra írtam, és az működött. De hát ahhoz például kellett egy ilyen tehetségű énekes, mint a Wikidál, akihez azok a szövegek illettek, vagy írtam nagyon sok dalt a Deák Bill Gyulának, de ez az ő személyére szólt.
1: Igen.
2: Jó, van például ez egy híres szám, ez a Korának, ez a Hazafelé.
1: Igen.
2: Hát azt én például tök más, óriási sikere van.
1: Igen.
2: De én azt tök másként gondoltam, mint ahogy a Fecó megcsinálta, annak ellenére, hogy jó sikere lett.
1: Tehát ott is már megvolt a szöveg, és a szövegre írt zenét?
2: Azt nem emlékszem.
1: Aha. Én arra emlékszem, hogy a P-Box zenekarnak a harmadik nagylemezének a szövegeit.
2: Az egészet én értem, igen, ott megvolt a zene.
1: Igen, és az szerintem fantasztikus lemez, tehát az, talán emlékszem. Az első magyar heavy metal lemez, ami...
2: Nem emlékszem már.
1: Hát,
2: Omen, azt hiszem az a cím.
1: Igen. Óriási lemez, de mai napig...
2: Hát ott is a Wikidál énekes, ugye?
1: Igen.
2: Hát ezek nagy énekesek, Charlie, Wikidál, Deák Bill, ezek nagyon komoly énekesek voltak ebben a műfajban, úgy értem, tehát
1: igen.
2: Súlyt tudtak vinni, nem

0: feltétlenül hőstenorban nyomták, vagy vonaglottak előnyös testtartásban térdig érő fehér füstbe.
1: És hát milyen jó, hogy Charlie is és Vicky Dál is még mindig színpadon van, és még mindig énekelnek, és még mindig jól énekelnek. És még mindig éneklik azokat a dalokat is, amiknek a szövegét
0: tehát már föntartja. Persze, nagyon jó, föntartják azt a hagyományt. Tehát ez nagyon jó. Aha. Nagyon jó. Hát aki a feleg, én múlt, mikor volt egy vadászat koncert, amikor 40 éves volt a vadászat, két éve vagy.
1: Igen.
0: Hát ki gondolta volna, hogy nem fértek be, annyian voltak többen. Embert 14 ezer fölött volt. Ki gondolta volna, hogy egy 40 évvel az előtti művet ennyien szeretnek, meg ismerik. Hát én ezt nem figyeltem közben.
1: Hát de nyilván nem úgy készült annak idején a vadászat, hogy na most akkor megírjuk.
0: Nem is lehetett tudni, nem, egyik sem készült úgy. Nem lehetett tudni, hogy abból mi lesz, hogy, akkor mondok egy ilyen ellenkező példát, hogy az első nagy lemezen lett volna a Moszkva tér blues.
1: Igen.
0: És az első sora az volt, hogy a Moszkva térig jár az 56-os busz. Hát úgy rúgtak, hogy a lábam nem érte a földet, miközben...
1: Miközben tényleg így volt.
0: Erről van szó. Tehát, hogy ezt sose lehet tudni. Én eszembe nem jutott, hogy a Moszkva térig jár az 56-os busz, akkor ezzel mi baj lehet. És akkor megkérdeztem az illetékestől, hogy akkor az 56-os villamosról se lehet írni, mert az is addig jár.
1: Egyszer mondtad, hogy készülsz ilyen, vagy az már megvolt, a betiltott dalaidból egy...
0: Van is egy ilyen, írtam egy darabot, az a cím, hogy 31 dosszié.
1: Igen.
0: Az ősszel lesz, vagy a jövő évadban lesz a Nemzeti Színház zenekarral, két szereplős darab, Rácz József lesz az ügyész, az ügyvéd, a spiccei, a kihallgató tiszt, én meg saját magam is a betiltott számokat fogjuk játszani élőben.
1: Igen, és erről már évekkel ezelőtt beszéltünk, és most ezért bizonytalanodtam el, hogy ez már elkészült, ez már
0: nem,
1: megy.
0: Nem, a Vigyánszky az én kérésemre csúsztatta el őket, például a Medvevára, vagy a Haj meg és nagy leszel, vagy az utcazenész miatt.
1: Tehát ezeket ő fontosabbnak gondolta?
0: Nem, én úgy éreztem, nem tudom elmagyarázni, hogy mindig jött valami, és akkor azt úgy alakult. Ez.
1: De ettől függetlenül az akarat
0: meg
1: már...
0: Lehet, hogy ő nem is akkor úgy nem ért rá, hogy akkor megcsinálja, amikor kellett volna, és akkor beraktuk az utcazenészt, ami sokkal egyszerűbb. Szenikailag úgy értem.
1: Értem. De hát akkor ez a darab is készen van, és várható,
0: ez
1: hogy
0: ezt kész, sőt, én megígéretet is kaptam, hogy a 26-27-es évadban bemutatjuk.
1: Hihetetlen, hogy milyen távlati terveid vannak, mennyire látsz előre?
0: Hát van, írtam egy ilyen Shakespeare paródiát, 10 szereplős ilyen, megkérdeztem a feleségemet, hogyha valaki sejpít, akkor hogy mondja azt, hogy Shakespeare, és azt mondta, hogy Shakespeare, mire én nekem rögtön bejött a szex, és erre írtam egy ilyen Shakespeare paródiát, ami azt jelenti, hogy bejött az osztályfőnök, irodalmi órát tart, elmondja, amit kell, és 10 különböző, vagy 8, vagy 11, által majd meglátjuk, hogy a diákjának megmondja, hogy akkor erről te a Falstaffról írsz, a harmadik Richardról, te a Oféliáról, így tovább. És akkor, ezek a diákok, ezeknek van saját történetük, és ezen kívül pedig Shakespeare idézeteket mondanak egy az egybe. Ezt a kis Zoli írja hozzá a zenét, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát meg írtam egy lemezt, a szöveganyagot a Budapest Blues Bandnek a hajléktalanokról, hát most ők ezen dolgoznak, amikor megvan, akkor jövünk vele ki. Ezek vannak így, meg ez a zene szült engem, ennek lesz egy ilyen zenei illusztrációja a könyvnek.
1: Tehát az sem csak könyv, hanem azért lesz mellé zene is.
0: Persze, hát a telefonkönyv kuplét mindenképp el kell énekelnem, nem hallhatok úgy meg.
1: Van még egy körünk, folytatjuk Hobóval itt a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A múlva beszélgetünk, ezt direkt a végére hagytam. Ugye a Medvevára előadáshoz már megy egy ideje, mondtad, hogy nagy sikerrel, már hát 10 előadás volt, és ugye most jött a hozzátartozó hangoskönyv, az most készült el, az most számára elérhető. És a Mit hagyok rád zárja a gondolom a darabot is, én még csak a lemezt hallottam, a lemezt is. És amikor hallgattam ezt a dalt, ráadásul este volt, hazafele mentem, és azt éreztem, hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen lezárása valaminek. Vagy amikor ezt írtad, ezt a dalt, akkor te nem érezted azt, hogy mint nem, hogyha nem, csak a darabot, vége lenne?
2: Nem, én a darabot zártam le.
1: Aha.
2: Nem, nincsenek ilyen vizióim, hogy nincs semmi.
1: Ennek ilyen, örülök, ha így van.
2: Én nem gondolok a saját koromra sem, hogy 81 éves vagyok, és akkor most nem tudom, én kitaláltam, hogyha én belül érzek valamit, hogy nem tudok úgy oda menni a dalok mögé, ahogy most, akkor abba a pillanatban fogom hagyni. De ez egyelőre, ezt nem éreztem eddig még egyetlen egyszer se. Ez nem azt jelenti, hogy mindig sikerem van, csak én beleadó élethalára játszom. Ha nem lesz kedvem élethalára játszani, akkor
1: hát akkor, ezt
2: akkor kiszállok.
1: Kívánjuk, hogy még sokáig érezd azt, hogy élethalálom.
2: Amíg élek, játszom, amíg élek.
1: Régebben beszélgettünk erről, és ha már itt tartunk, akkor ezt most megint megkérdezem, hogy mindig mondtad, hogy karban tartod magad, otthon tekered a szobabringát, hogy állsz most ezzel?
2: Hát azokra a napokra, amikor nem utazom a szétment érdemel, mert ugye akkor behajlított érdekkel utaznom, akkor a szexuálisan is izgalmas 40 perc szobabiciklizés van.
1: Tehát van,
2: és
1: tehát,
2: hogy... Igen, hogy de igen, és ott kiírja a kilométert, a kalóriát, mennyit égettem el, stb. És 20 perc súlyzózást. És ez van egy ilyen edzésnaplom, amit sok-sok éve vezetek, és még mind, ez most is megvan, hát régen, olyan 10 évvel ezelőtt a rendes nagy súlyzókészletem volt, fekvenyomás, meg húzózkodás, meg minden, ezt most már nem tudom megcsinálni, egyrészt a térdem szétment, másrészt pedig ez a biciklizésben nem befolyásol.
1: Igen.
2: Másrészt pedig a derekam se jó, úgyhogy ez olyasmiket kell csinálnom, amit tudok, és ami hát az nagyon kemény, szóval 40 perc, az 14 kilométert mindig le kell tekernem, az azt jelenti, hogy óránként 21-22 kilométer, azt mondják, akik értenek hozzá, hogy ez jó. Az edzőm legalábbis ezt mondja. És akkor vannak jelenkezes húzók a derekam miatt, ugye már ilyen fekvenyomást, meg ilyeneket nem tudok csinálni, meg nem is tudok már hosszú sétára, nem tudok elmenni, tehát a 500 métert kell sétálnom a térdem miatt, nem tudok, vagy futni meg egyáltalán. És akkor ezt csinálom azokon a napokon, amikor csak lehet minél többször.
1: És annyira hihetetlennek tűnik, hogy én itt vagyok jóval fiatalabb, mint te, és de ez most nem ugye szemrehányás, hanem hogy nekem például, ha éppen nincsen dolgom, akkor én tök jól el tudok heverészni a kanapén, és nem haragszom magamra utána, hogy te
2: hát az az
1: hol hogy... találod meg magadban azt a motivációt, hogy akkor is megcsinálom azt a 40 percet?
2: Az van, hogy van egy nagyon komoly motiváció, és az a hiúság. Hogy az ember legyőzze saját magát. Hát most, hogy ilyen meleg van, hát nagyon kemény, hogy... De hát kicsi a szoba, és akkor az légkondival lehűtöm, és akkor hát a számítógépemet bekapcsolom, és ott valami, miközben biciklizek, akkor nézem, ahogy citában lövik egymást, nincs az első 5 percben 6 halott és 9 sebesült, akkor nem nézem. És akkor így gyorsan elmegy az idő. De nagyon fontos, mert ráadásul a dolognak, mivel én kicsi koromban már ugye a kosárlabdáztam, de mindig része volt valamennyire a sport az életemnek, és ez nagyon sokat segít lelkileg is. Tehát amikor szakad róla a víz, mert így rólad a víz, mert így van 40 perc, persze, meg egy óra a súlyzódással együtt, akkor nekem mindig van egy ilyen jó érzésem, hogy legyőztem a saját lustaságomat, ami egyébként nem egyszerű. De és az kihat az egész napomra, hogy akkor megcsináltam, nem vagyok egy tohonya végülje, hanem hogy ezt most megcsináltam, és akkor zuhanyozok vagy, és akkor utána nekiállok írni. És meg hát ugye gyönyörű családom van, és hát az nagyon sokat számít, hogy jól érzem magam otthon velük, hogyha beszélgetünk meg. finom kaják vannak. Ma megettem egy fél kiló diófajtát. Még a második felét meg fogom enni, hazaérek.
1: Ezek a problémák, amikről most meséltél, hogy derekad, térded, a színpadon nem befolyásolnak? Tehát, hogy...
2: Nem, hát régen sokat mozogtam, most ez nincs, de az a belső energia, ami az kell, hogy mondjuk egy ilyen szám, mint a Hajtók dala, amit az a tanácsköztársaság bukása idején írtam, akkor is a közönség megérdemli, hogy hiába jön ki a könyöködön, akkor is minden sor mögött, minden szó mögött ott kell lenni.
1: Igen.
2: Annak ellenére, hogy hát egyrészt azért, mert ez nem egy ilyen nyavaja, hanem egy komoly dolog, az, hogy fülbe mászol, az egy más dolog, de amiről szól.
1: Igen.
2: Hogy ugye, hogy az nagyon fontos, és akkor, ha ehhez nem lesz energiám, hogy e mögé, hanem rutinból játszom, akkor abba fogom hagyni.
1: Hát én ezt kívánom neked, meg magunknak, rajongóknak, hogy még sokáig legyen hozzá energiád.
2: Úgy néz ki, egyelőre nem vagyok bajban.
1: Két fontos dátum, még egyszer júli 21, ez egy keddi nap a Póló Pubban, Medvevár a hangoskönyv megjelenéssel egybekötött dedikálás, és aztán augusztus 13-án csütörtökön a Budapest Parkban Mesél az Erdő koncert, amiről nem beszéltünk, de most még gyorsan azért azt mondjuk el, hogy a kettő között viszont te Kapolcson leszel, és
2: 10 napig, igen.
1: 10 napig folyamatosan, és minden nap fellépsz, tehát minden nem, 20, van valami 22, előadás.
2: 10 nap alatt 22 fellépésem van, 10 előadásom este, és 10 hobológiai szeminárium, ugye van a hobológia lépett be a marxizmus-leninizmus helyére a tudományok sorában, és ezen kívül van még 2 extra dolog, amit elvállaltam, csináltak rólam egy filmet, azzal kapcsolatban is lesz egy ilyen találkozó, meg még egy másik. Tehát 22 lépésen van 10 nap alatt Kapolcson.
1: De ilyenkor nem ingázol, tehát akkor az...
2: Nem, van. Egyrészt van szállás a zenekarnak is, meg nekem is. Úgyhogy ez már, hát 33-szor megyek oda, ez már be van lőve teljesen.
1: És ez a 10 nap folyamatos jelenlét, ez nem visel meg?
2: Hát mivel fölkészültem rá, persze nem. Nem szeretek, találkozom az emberekkel, nem járok közönség találkozókra. És ott az a hobológia, az mindig ilyen, hogy most 17:30 lesz, odajönnek az emberek, és 17:30-ig megvannak a tematikák, hogy miről beszélek, és beszélgetek velük. Közel van, én szeretek közel lenni, igazából a klubokat szeretem, és lehet, hogy januártól lesz egy újra egy hobóklub, majd meglátjuk.
1: Akkor ezek szerint még januárban is, vagy előtte is lesz, miről beszélgetnünk.
2: Hogyne, nem lenne baj.
1: Jó. Hobó, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szívesen.
1: Szép estét.
2: Szervusz, szia.
1: Ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az 5 téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek elkezdenek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegi nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
3: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Korda György és Balázs Klári egyik klasszikusát például. Szóval majd pár perc múlva Mamma Maria, de itt lesz a Nox, a Belmondo, most pedig jön Adri és a Szinglik éjszakán.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Moho Sapiens és az Angyalbőrben után. Jön mindjárt a prognózis, a Tele van a város szerelemmel, előtt pedig Pálya Alex és a kedvesen most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez volt a Nélküled, az ismerős arcok után. Jön mindjárt a Vigyázz a madára című slágerével Révész Sándor, Freddy után. A csodák szól most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Gipo Cirkusz Szirota Jenniferrel közösen ez volt a Gyerekicsi. Az Emberek zenekarral megyünk tovább, a Mama szól itt a retro rádióban.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne a Unique, ez volt a Mozaik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Máté Péter egyik klasszikusa, az Azért vannak a jó barátok, de csak a Lehetsz király után.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Pápai Jocsi énekelt, az én apám után jön mindjárt a Maradokkal a Honey Beast, Cserháti Zsuzsa és Charlie kettőse után. Száguldás, Porsche szerelem a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Vétek és a Vele minden jó után Kollányi Zsuzsival, Lotfi Begivel és Majkával hallgatjuk pár perc múlva a Valahonnan című dalt, előtte pedig itt a Hip Hop Boys és az Ott várok rá.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Ergo és a Régvárok valakire után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap is találkozhatunk, mondjuk még holnap is, jövök Izuska helyett a Kívánság műsorban, de a vasárnap Javaházi Presszóban lesz két dalpremier is, Paksi Endrének, az Osztrián frontemberének jön majd télen egy új szólólemeze, ennek előhírnökeként fogunk meghallgatni egy vadi új dalt, még ismerkedünk Korinnával és legújabb szerzeményével, beszélgetek majd Zsédával, egy budapesti nagy koncertről, illetőleg László Miksával, a Ladányben 27 énekesével, a Reggi Campről. Bízom benne, hogy vasárnap is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. A Happy Gang-gel búcsúzom ma. Kérek egy kulcsot a szívedhez a Retro Rádióban.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

szakadt durva film. A Dejavu nevű revű cinema veríték mellett.